0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Pedagógusai kaphatják meg. A jelentkezőknek többek között nem lehet és korábban sem lehetett saját lakásuk, illetve nem rendelkezhetnek állami bérlakással a városban. A pontozás a lakhatási helyzetet, a családi körülményeket, valamint a szakmai tapasztalatot és a tanári fokozatot is figyelembe veszi. A legtöbb 15 pontot a legfeljebb 2 éve pályán lévő kezdőpedagógusok kapják. Bemutatta kormányprogramjának főbb irányvonalait Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök. A 28 pontot a PNL-é, az USZÉ-ré és az RMDSZ is támogatja. A program szerint 2027-ben nem vezetnének be új adókat, és a költségvetési hiányt adóemelés nélkül csökkentenék. A tervek között szerepel az államigazgatás reformja, az egészségügy és az oktatás fejlesztése, az infrastruktúra bővítése, valamint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása az állami szolgáltatásokban. A program szerint folytatnák az autópályák építését, és 2027-től évente legalább 10 milliárd euró uniós forrást mozgósítanának fejlesztésekre. A kormány beiktatásáról a parlamentben kellene tárgyalni a Sorin Grindjánóval, ezért nem ment el a PCD székházába, közölte Siegfried Moresen. A kijelölt miniszterelnök azt mondta, szerdán elküldte a pártelnöknek a kormányprogramjának főbb irányvonalait, és kész a tárgyalásra. Sorin Grindjánó ugyanakkor 17 óráig várta őt a PCD székházában, majd ismét azt javasolta, hogy adja vissza a kormányalakítási megbízását. A PCD elnöke szerint ilyen körülmények között Moresen nem számíthat a párt támogatására. Nem lenne kívánatos a parlament felosztása és az előrehozott választások, ha nem kapja meg a parlament támogatását a Siegfried Moresen által javasolt kormány, mondta az államfő. Nikus Ordán szerint ez ugyanis több hónappal meghosszabbítaná a bizonytalanságot, ezért párbeszédre szólította fel a parlamenti pártokat. Nikus Ordán úgy fogalmazott, a politikai válság lezárásához a pártoknak kell megegyezniük. Azt is mondta, egyelőre a 10 napos időszakra kell összpontosítani, amely alatt a kijelölt miniszterelnök megpróbálhat kormányt alakítani. A pára és kötfoltok feloszlása után napos és felhős időszakok váltakoznak majd egymással. Őszies napunk lesz, csapadékra azonban nincs kilátás. 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Marosvásárhelyen most 5 fok van.
1: Most pedig.

0: csütörtök reggel van, meg lehet ijedni, a munkahét majdnem mindjárt el van fogyva, 7 óra is elmúlt, Cili, ez az ijedős hangod, látszik, hogy közel jártál a Cinihez korábban. Itt vagyunk és indul a mai hármas szabály, 7 óra múlt néhány perccel, tehát csütörtökön vagyunk. Tartsatok velünk, Berecki Cili és Nagy Endre ma is szolgálatban.
1: Már ez kicsi péntek, már itt a küszöbön a hétvége, szavaztok, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. A következő 4 órát együtt fogjuk jó hangulatban természetesen eltölteni, így pasisan, úgyhogy jöjjön is egy vagány kis zenekar, jön az Imagine Dragons és a Whatever It Takes. Na jó reggelt mindenkinek!
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemű.

0: Pausa és a Magnetic 10 perccel lassacskán 11-el 7 óra után. Jó reggelt mindenkinek szeptember 24-én. Csodaszép csütörtökünk van, és belevágunk a mai napban, mert hogy még 2 napot kell kibírnunk, és már is itt a hétvége újra. A szeptember utolsó hétvégéje.
1: Úgyhogy még ezt is kibírás kérdezhetem. Az pozitív dolog, tehát úgy bírjuk ki, hogy közben jól is esik, egyértelmű. Nem az a lényeg, hogy mi kibírjuk, a lényeg, hogy mások kibírjanak minket, aztán utána nem lesz baj az egész történetből. És ha mindenki így áll hozzá, akkor mindenki kibír mindenkit, és akkor egy jó kis boldog néhány nap van még a hétvégéig. Én itt ma úgy döntöttem, hogy pozitív energiákat fogok becsatornázni ide a mikrofon kábelbe.
0: Látom, meg is leptél őszintén. Mondom, egy kicsit így ilyen mellbe kapott ez a dolog, de nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem, amikor valaki így tud vibrálni mellette. Mi a helyzet nálatok hőmérséklet szempontból, megkaptátok a nullát?
1: Nem, még nem. Fagy, 4-5 fokok vannak reggel, az még teljesen rendben van. Nincs még vész. Egyelőre még a lábit nem kellett begombolni.
0: Nem, tényleg nem? Milyen jó nektek. Reggel 3 fok volt ma már, úgyhogy szerintem azért egy ilyen csíkszereda.
1: Jó.
0: Gyergyó Szent Miklós.
1: Na,
0: hallgatók, ha felolvadtatok, ha kiolvadtatok, akkor legyetek szívesek. Hát most már azért becsületesen beköszönt ez a hűvös idő. Hát a Transzfokarason láttad tegnap, hogy milyen hó van?
1: Láttam, most már megérkezett rendesen. Az
0: egészen elképesztő.
1: Ott most már mind lehet, mert én biztos nem megyek oda. Egyébként nézd meg, nincs? Nem, na ne. Hát pénteken lesz hajnalban 2 fok csíkban, azon kívül ilyen 3-4-5 fokok, hát mi ez? Ilyenkor szervezik meg Gyergyóban az ifjúsági homok röplabda beach volley bajnokságot Földörúciban, úgyhogy nyugi.
0: Ja, igen, hát lehet, aztán egyszer csak így hirtelen egy reggel lesz egy mínusz 8, hát képes rá
1: csíkszerű. Az a jó egyébként a csík is a gyergyói beach volleyball ifjúsági bajnokságon, hogy a pályát ki lehet jelölni a 4 sarkát jégcsapokkal, és az nem is olvad el, és akkor így mindenki látja, hogy meddig tart a pálya.
0: Igen, szöglet zászlónak be lehet aztán. Miért? Van egy csomó ilyen rendezvény ugye ilyenkor ősszel. Tehát vannak az adott tematikus rendezvények, mint például az ilyen különböző őszi gyümölcs-zöldségfesztiválok, meg aztán mindent ilyenkor ki tudnak találni.
1: Mindenféle.
0: Például a tökfesztivál az 2 hét múlva esedékes, ugye Szobátánon van, megy a Duma-Duba, csak gondoltam szólok.
1: Ja, és most hétvégén, bocs, szabad ne feledd, Kürtös Kalács Fesztivál, meg őszi vásár itt, ahol szintén jön a Duma-Duba Sepsiszentgyörgyre, úgyhogy igen.
0: Így van, még bőven van menet, de hogy vannak olyan rendezvények, amik csak így random vannak, ilyen légből kapott rendezvények, oda miért mennek az emberek fogyoskodni? Miért nem lehet ezeket nyáron megszervezni?
1: De nézd meg, azért
0: nem tudsz ott ülni nyugodtan.
1: A székely ember azért fondorlatos ilyen szempontból, rendszerint őszire és az ősz későbbi szakaszára olyan rendezvényeket, népünnepélyeket szervez, ahol valamilyen ok miatt tüzet kell rakni. Mert ha meggondolod, egy töltött káposzta fesztiválon is, hogy rotyogjon valami, ott már körbe kell állni egy bográcsot. Ott már össze lehet húzódni, ott már van a kicsi melegecske. A Kürtös Kalácsot sem mikrohullámú sütőben sütik, szerintem hétvégén ez elképzelhető. Sőt, van ilyen rekordhosszú Kürtös Kalács sütés, hogy nem tudom én hány 10 vagy hány 20 méteren keresztül mind parázs van, és azon inforgatják az egy hosszú Kürtös Kalácsot. Oda mennyi ember az a fér melegedni?
0: Egyes, hányan izzadtak szegények ugye nyárban a 40 fokban, amikor sütik a micset meg a frekkent azért, hogy a jó népnek legyen mit enni ebédre, és akkor most igazából nekik jön el az idejük. Tehát most jön a sütögetős fesztiváloknak az ideje, amikor kellemesen délután 2-kor, kellemes 16 fokban sütögeted a Kürtös Kalácsot.
1: Nézik az unokatestvéreket, a sógorokat, a komákat, még a haragos szomszédokat, hogy bezzeg, most ide tudtok állni a tűz mellé. De augusztusban, amikor végig nyomtam az országút mellett a 40 fokban, a forró parázs mellett, akkor hol volt a kedves rokonság?
0: Így van. Megérkeznek az ilyen nappali fesztiválok. Jól érzed magad nappal, aztán este tényleg keresed a tüzet. De hát ez ettől szép az ősz, ettől szépek az ilyen rendezvények, és mindegyik egytől egyik nagyon szép színes. 0-30-50-88-88, köszönjetek be hozzánk, jó reggelt, illetve játszatok, regisztráljátok fekete-fehér igennemre.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ők voltak a nukleáris macska, vagyis az a Atomic Kitten, ez volt az Eternal Flame, 7 óra 18. Na most úgy megvártam, hogy ne mondjak a hazugságot. Közben itt vagytok, köszöntök nekünk olaszból, köszön nekünk kamionsofőrünk Piacenzából. Itt kellemes az idő, de még nem virrat. Gyertek, kávézzunk, aztán induljon a nap, írja nekünk vihar nevű hallgatónk. Marika is itt van. Vidám, jó napot, szép jó reggelt, óriási ölelős szmájlival.
1: Így van, köszönjük szépen neki is, illetve Robertnek is, ezt kell, aki ezt írja, vidám pénteke, jó reggelt, mi is a pánikás vidám, jó reggelt, egy kicsit kikenjön a szemem, kikenjön még egy kicsit a szemem, pánikás vidám, jó reggelt, legalább a pálinka, vagy egy jó tej a melegítsen ezen a hűvös őszi reggelen, B, persze, egyértelmű, B a szervezetbe. Gyergyó van és Csík van, ilyenkor még fecskében hokiznak, hát igen, igen, Robert, igazad van.
0: Igen, ezt mondta a pártelnök is, mikor alakuló gyűlés volt, hogy vegyük a szervezetbe. Aztán úgy is lett az alakulás. Anika azt írja, sziasztok, szép csókos csütörtök reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen egy csodálatos napotok, köszönjük szépen, nézem itt az emojikat, egy ilyen jó kis köszöntős, meg mindenféle puszilgatós, meg kávés emoji is van fontos.
1: Mindenféle puszilgató.
0: Hát az nem az a szíveskés, olyan mindenféle, látod milyen, nem?
1: De az. Simon is küldi nekünk az emojikat. Jó reggelt kívánok nektek, fiúk, mindenkinek jó reggelt, kedves is itt van velünk, illetve a Margitka írja, sziasztok, fiúk, Borszék 3 fok, puszi. Köszönjük szépen, Margitka, ezt elfogadtuk, köszönjük szépen, de többet ne küldjetek ilyen hőmérsékleti adatokat, mindenki meg tudja nézni ügyesen.
0: Csak azért is, hogy ne roncsuk el egymás napját, ha nem muszáj. Ezekkel a kevés Celsiusokkal. De ettől függetlenül persze jelezzétek, hogy itt vagytok, hogy elkezdtétek ezt a csütörtököt, és hogy veletek is minden a legnagyobb rendben van.
1: Pontosan, amíg folytatódnak a játékaink, azt azért azt se felejtsük el. Tehát, hogy ma fekete-fehér igennemmel kezdünk, ugye, ahogyan azt megszokhattuk. Ma bizony Isten rendre játszik, jó? Tehát, én értem, hogy tudom, hogy a tegnap is ő kellett volna játszon, de hát valamire kicsit így elkapott a gépszíj, úgyhogy elnézést kérek.
0: Gyúródik az ifjúság.
1: Én többet nem, úgyhogy a héten más csak Endre játszik. Ma is, holnap is. Pótolni kell a dolgokat.
0: Karácsony. Ameddig nem tudjuk, hány nap van, és nem is akarjuk.
1: De tudjuk, mondjam.
0: Nem.
1: De na, ne. Gyere na.
0: Úgyis mindjárt megírja egy hallgató, tettek mindegy.
1: Ja jó, oké, akkor írja meg egy hallgató, 92 nap van még hátra. Úgyhogy igen, az játékunk zajlik, ezt akartam mondani, illetve a másik igaz, hogy hamis játékunk is, ahol rengeteg jó nyereményünk van a mai napon is, úgyhogy ki lehet ezt találni. Látjátok, hogy nem olyan nehéz. Illetve ha valaki bekerül, akkor az biztos vagyok benne, hogy ő valamivel távozik. Üres kézzel nem engedünk el senkit. Hát mi jó vendégszerető emberek.
0: Nézem, mik vannak már. Lesz itt Vagány Gold Rush Resort élménypark, családi belépő, kincskereső élményjeggyel, dósahús üzem termékcsomag nyám-nyámmal, és még lesz itt egy jó kis pizzafogyasztási utalvány a gyergyói Pizza Joe-hoz, úgyhogy minden órára majd a következőkben 8 után jut valami finomság és vagánság.
1: Így van. Úgyhogy érdemes ezekre a játékokra regisztrálni. 0-30-54-88-88. Ez az SMS számunk, ezt már ugye megszokhattátok szépen, és akkor neki lehet ennek a dolognak szökni. Én nézem, hogy itt van valami jó kis világnapunk a mai napon, de egyelőre olyan, te néztél rá?
0: Van egy, én amit láttam a reggel, hogy van egy évfordulós dal, és én megdöbbentem, hogy mennyi idős ez. Mi is játszuk, nálunk is rajta van. A hétvégén gyakran látom egyébként a playlisten a Scissor Sisters I Don't Feel Like Dancing. Most nem próbálom el. Mert nincs még a reggeli hangszára. Igen, felébredve.
1: Látsz, ebből rájöttem.
0: Akkor jó. Látod,
1: hogy ügyes vagy.
0: Így kell, mi barkobázunk, a zenei kérdés van. Szóval I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters. Képzeld el, ez a dal kereken 20 éves ma.
1: Ne.
0: Igen. Ha belegondolsz, hogy te hány éves voltál, mikor ez kijött, akkor ráérsz, hogy az időt, hogy repül.
1: Na hát igen, ez elrepül. Van, aki ilyen, szoktam ilyen nézéket, ilyen visszanézéseket, vagyis meg szoktam nézni ilyen videókat, ahol ezt megcsinálják, hogy 2006-ban mondjuk mi jelent meg, és akkor így meglepődik az ember, hogy te jó ég, már ez 20 éves. Jó, menjünk tovább jó zenével, most nem ez a dal jön, de egy jó másik, a Rasmus és az In the Shadows, aztán jövünk vissza mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Kovalszky, meg a vaga, meg a vaga, meg a vega. Mert néztem közben, hogy varázsszavak, és akkor írt ki, Kovalszky, meg a varázsszavak, és aztán ebből lett Kovalszky, meg a vaga. Úgyhogy teljesen rendben van, 7:30, még egy ennyi belefér szerintem. Képzeljétek el, ma van egyébként a tengerészet világnapja, ami azt jelenti, hogy minden, ami tengerészet, az a mai napon ünnepelve van. Ha bárki azt hinni, hogy a tengerészet csak annyi, hogy megérkezik a hajó, leszállok a csodálatos patyolat hófehér tiszti ruhámban, és bomlanak a nők utánam, nem. Ez csak a jéghegy csúcsa, nem. Ezt látjuk, nem. Egy kicsivel melósabb ez a történet, azért rendesen érdes tenyere van egy tengerésznek még a mai napig, főleg, hogyha esetleg régi féle fajta hajón dolgozik. Nem mindenki a Kapitányi hídon szörpöli a konyakot, bocsánat, rumot, mert a tengerészek rumot isznak, ugye?
1: Így van.
0: Van azért kétkezi munka is a matrózlegényeknek rendesen.
1: Most mindenféle hajózás a tengerészethez tartozik? Tehát, hogy minden, ami a tengeren történik, ez legyen most teherszállítás, személyszállítás,
0: élményszállítás, minden. Azért a gyilkostom, mikor nem tudod merre mész a kétevezős csónakkal, mert mindenki már begügyölte a pálinkát.
1: Mondom,
0: az nem,
1: tenger! Azt mondtam, tenger!
0: Hát hajózás napja van.
1: Tenger!
0: Úgyhogy, na, igen. Szóval az nem.
1: Jó, de azért mondom, hogy például vannak azok, akik tényleg fehérköpenyes kis vagány, és ilyen nagyon megkímélt állapotba szállnak le a hajóról, és döglenek a csajok utána. Tehát azért azt a szakmát is meg lehet, el lehet sajátítani, el lehet érni. Én mindig nagyon csodálom, én nézek, szoktam nézni ilyen videókat, felfeldob egyet-egyet a net, hogy mikor ilyen óriási nagy viharba belekerül egy ilyen óriási nagy teherszállító hajó például, hogy az mennyire durva lehet. Tehát ott képzeld el, a semmi közepén, sehol egy szárazföld, minden tőled 1000 kilométerre van, és akkor egyszer csak egy ilyen óriási nagy vihar közepén vagy. Ott egy picit becsokizol. Ott nem hiszem, hogy van olyan erős lelkű, páncélzatú ember, aki azt mondja, hogy jó, hát ez megserezett, mi ez, ne viccel, egy kicsi vihar, hát most akkor.
0: Igen, és hát ilyenkor jön be egyrészt a szakmai tudás, a rutin, másrészt pedig a szakmai fegyelem és a hierarchia. Emlékezz, tegnap beszéltünk, vagy nem is beszéltünk róla, hanem feladvány volt az igaz vagy hamis játékban, hogy hány pilóta van egy pilóta fülkében, és másodtiszt és főnök. Hát pont így, ilyen körülmények között ennyire komolyan veszik a hajózást, és ott is megvan a kapitány, megvan a kapitánynak a helyettese, másodtisztje, megvan a legénység, matrózok közül ki az első, megvan a főgépész, megvan a fő kommunikációs szakember, tehát majdnem olyan katonai fegyelem és hierarchia van, mint akár tényleg egy ilyen militáris közegben, és nem véletlenül, mert másképp szétesne az egész konstrukció.
1: Igen, nagyon elképesztő, milyen világ van szerintem a hajózásban, meg úgy általánosan. Én főleg engem valamiért ez a teherszállításos dolog, ez ilyen szempontból vonz, hogy technikailag ez egy mekkora vívmány. Úgy amúgy, hát képzeld el, hány ezer tonna árut szállítanak naponta ezeken a nagy konténerhajókon. Mm. És közben vannak ilyen különböző ismeretterjesztő filmek, meg videók, hogy ezek milyen olajjal működnek, ezek milyen motorral működnek, mekkora az a motor. Tehát, hogy egészen elképesztő számokról és méretekről beszélgetünk ahhoz, hogy a te általad rendelt, mit rendeltél a múltkor a kínai oldalhoz?
0: Nem akarok
1: mi volt az? Ja, a hőmérő, az szóval a kicsi hőmérő. Na az, hogy elérkezzen hozzád, az nagy valószínűség egy ilyen hajót már megjárt. Tehát egészen elképesztő.
0: Durva azért a világ milyen szépen össze van kötve láthatatlan szálakkal. Valahányszor fölösleges dolgokat rendelsz Kínából, gondolj bele, hogy emiatt egy hajós kapitány bele kell kóstoljon a rumos teájába, hogy ez eljusson hozzád.
1: Szegény.
0: Érdemes meg. Szegény. Így gondolj, inkább így gondoljuk meg, ne úgy, mint hogy mekkora környezetvédelmi lábnyoma van annak, hogy mi mindenhonnan rendelgetünk össze-vissza, és mekkora tényleg teher szállító óriás konténerhajók járják a világóceánokat emiatt.
1: Ez így van. De mindig egy ilyen misztérium nekem ez a hajózás. De nekem annyira vezethetetlennek tűnik mondjuk egy ekkora nagy monstrum, vagy nem tudom elképzelni, hogy ezt ilyen szépen finoman lehet vezetgetni. Pedig tudom, hogy lehet, csak hogy olyan nem tudom, az agyam még ezt így ilyen szempontból nem nagyon rakta össze, de hát mindenképp akkor ma foglalkozzatok egy kicsit a nagy vizekkel és a nagy hajókkal, mert hogy ma van a tengerészetnek a napja, mi pedig megyünk tovább, mert hogy fekete-fehér igen nem nap is van, úgyhogy Endre játszik mindjárt valakivel.
2: Mindenről dumálunk.

Örtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket.

0: mostanában lássuk. Jön a visszaszámláló, Timi, utána egy percig tiltva vannak a szavak, jó?
1: Rendben.
2: 3, 2, 1, start!
0: Timivel beszélünk, Timiékkel beszélünk, akik iskolában nagyon készülődnek. Nehéz a készülődés, vagy könnyen megy reggelente?
1: Nagyon könnyen megy. A lányok korán kelnek.
0: Maguktól kelnek?
1: 6 órára be van állítva az ébresztője, uh-huh. és még sokszor kell mondanom is, hogy egy picit még aludjon.
0: Ha túl korán kell?
1: Így van.
0: És egyszerre mindkettő megmozdul rendszerint, vagy egyik nehezebben ébred?
1: A nagyobb az általában költi a kisebbet, a kisebbnek én előszerelem a ruhákat, aztán
0: nincs ilyen, hogy este már kikészítik a ruháikat?
1: Nincs.
3: Van egy igen.
0: Ezt nem értettem.
1: Beleszólt
0: őben
1: a kisebbik.
0: Én meg visszakérdeztem a kisebbiknek.
4: De jó.
0: Jaj, ezt megoldottam nektek, Timi, az a helyzetet.
4: Megoldottam. Ugyanis Endre szembe futott egy szép nemmel, azt mondta, ezt nem értettem, úgyhogy teljesen amatőr módon kikapott ebben a játékban. Én jobban örültem volna, megmondom őszintén, ha ezt ki tudjátok húzni, mert sokkal szebb győzelem lett volna, de én azt gondolom, hogy Timi, borzasztóan megérdemled ezt az egészet, mert nagyon ügyes voltál.
1: 2 napja regisztráltam a játékba, és amíg mentünk a suli fele, így el is képzeltem, hogy miket fogok mondani.
0: Ja, volt.
1: Ugye 2 nappal ezelőtt pont nem hittatok, ez
0: meg volt írva, és ki volt nyomtatva, és tanulgattad, vagy csak egy
1: nem tanultam, csak úgy eljátszottam a gondolatot.
0: Nagyon jó, látod? Milyen jó, hogy rákészült. Egyébként igazából a kicsinek köszönhetett, hogy beleszólt a beszélgetésbe, mert attól estem, zökkentem ki és visszakérdeztem. Úgyhogy igazából ez a nyeremény félig meddig a lányodé is. De hát osztoztok, szerintem van 100 lejre Endiból csokítok, szerintem lesz, aki megegye, és lesz egy vagány gagás bögrétek is. Úgyhogy gratulálunk, köszi, hogy itt voltatok ma velünk.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hajrá, Suli, a kicsiknek, sziasztok.
1: Sziasztok!
5: Gratulálunk az Endivo nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
6: Ébredj minden hétköznap reggel
2: a Rádió Gagával
6: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
2: Ez a 3-as szabály.

0: Hát ezt a vereséget egyáltalán nem bánom, mert egymásnak feszültünk a játékossal, és aztán beleszólt egy kicsit cuki hang, és nekem annyi elég volt, kész, már nem tudtam koncentrálni. Úgyhogy gratula Leányostól Timinek. Még egyszer, lesz még ilyen fekete-fehér, érdemes játszani velünk, tétje is lesz majd még.
1: Igen, ügyes volt nagyon, tehát hogy én biztos voltam benne, hogy ez egy percet, az lazán kihúzzuk, úgyhogy nem is lett volna ez kérdés később, úgyhogy várjuk a regisztrációkat, Timit is majd a következő hónapban, de egyelőre titeket még ide szeptemberben, meg van néhány endibos csomagunk is, úgyhogy minden vagányság van, aztán igaz, hogy hamis a következő órában. Hírek most!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új polc meg a szerszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi utca 85.
8: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
9: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
10: Képzeld el! Gőzölgő Dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
11: Pizza?
12: Ham!
11: Burger?
12: Ham!
11: Napi menü?
12: Ham!
11: Gyrosz?
12: Ham!
11: Éhes vagy?
12: Ham! Kattalj rá a kajára!
13: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
14: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
13: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
14: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
13: Deákhamor.ro.
15: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: A pára és kötfoltok feloszlása után napos és felhős időszakok váltakoznak majd egymással. Történelmi rekordot ért el a benzinára, és bemutatta kormányprogramjának főbb irányvonalait Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök. Jó reggelt kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Kiszélesítenék és felújítanák a Marosvásárhelyi Ballada utcát, amely jelenleg egyirányú és mindössze 3,5-4,3 méter széles, a beruházáshoz 765 négyzetméternyi terület kisajátítására és több épület lebontására is szükség lesz, köztük a város tulajdonában lévő régi iskola épületére. A kétsávos út, a járdák, a közvilágítás és a vízelvezetés kialakítása.

0: Kijelölt miniszterelnök, a 28 pontot a Pinelli, az Uszéré és az RMDS is támogatja. A program szerint 2027-ben nem vezetnének be új adókat, és a költségvetési hiányt adóemelés nélkül csökkentenék. A tervek között szerepel az államigazgatás reformja, az egészségügy és az oktatás fejlesztése, az infrastruktúra bővítése, valamint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása az állami szolgáltatásokban. A program szerint folytatnák az autópályák építését, és 2027-től évente legalább 10 milliárd euró uniós forrást mozgósítanának fejlesztésekre. A kormány beiktatásáról a parlamentben kellene tárgyalni a Soring Grindjánóval, ezért nem ment el a PCD székházába, közöltezik Fridmoresen. A kijelölt miniszterelnök azt mondta, szerdán elküldte a pártelnöknek a kormányprogramjának főbb irányvonalait, és kész a tárgyalásra. Soring Grindjánó ugyanakkor 17 óráig várta őt a PCD székházában, majd ismét azt javasolta, hogy adja vissza a kormányalakítási megbízását. A PCD elnöke szerint ilyen körülmények között Moresen nem számíthat a párt támogatására.
1: A bajnoki szünetben a Dinamo vezeti a román Superliga tabelláját, mögötte a Rapid és a címvédő Krajova áll. A fővárosi Illovas eddig fegyelmezett és eredményes játékkal hívta fel magára a figyelmet. A kolozsvári CFR pénzügyi nehézségek és jelentős keretátalakítás után próbál új csapatot építeni. A Sepsióáská újoncként jól teljesít, 13 ponttal a 7. helyen áll, a felsőház közelében van. Az FK Csíkszereda viszont továbbra is nyeretlen és sereghajtó, így nehéz folytatás vár a csapatra. A Fecsesebe szintén a veszélyzónában található, és a Krajova elleni vereséget követően edzőváltás is történt a klubnál, olvasható a Székelysporton. Szlovénia 3-1-re legyőzte Belgiumot a férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében, így a lengyelekkel találkozik az elődöntőben. Rok Mozic 18 ponttal volt a szlovén csapat legeredményesebb játékosa, míg a belgáknál Ferrer Regers 23 pontot szerzett. A másik ágon Finnország meglepetésre 3-2-re búcsúztatta a világbajnok Olaszországot. A finnek az olimpiai bajnok Franciaországgal játszanak a döntőbe jutásért.
0: A párai és kötfoltok feloszlása után napos és felhős időszakok váltakoznak majd egymással. Őszies napunk lesz, csapadékra azonban nincs kilátás. 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Marosvásárhelyen most 5 fok van.
2: Most pedig.

0: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Mindenkinek folytatjuk a műsor 8 után néhány perc, így a hírek után. Vagány játékunkban ebben az órában folytatódik az igaz vagy hamis. A Gold Rush Resort felajánlásával egy darab kincskereső élményjegy keresi a gazdáját, úgyhogy ezt sorsoljuk majd ki. Nagy András Berecki Szile mikrofonnál.
1: Jó zenénk is van mindjárt a mai reggelre, a műsor második órájának legelejére. Annyi a zenész, hogy még három széket be kellett hozzak. Florida, Robin Thicke, Virgin White együtt. Itt az I Don't Like It, I Love It. Szeressétek, hallgassátok, tartsatok velünk.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: szárnya.
1: Azt hát, halott pénz és a gyerekeké vagány kis dalocska 10 perccel 8 óra után. Jó reggelt, folytatjuk a műsorunkat ma reggelre. Közben Gyuri is írja, jó reggelt, sziasztok, nincs kedvem dolgozni, pedig most kezdődik, a két hetet kell dolgozzak. Üdv Gyuri, mármint, hogy az a Gyuri, akinek úgy, hogy van, két hete dolgozik, kettőt szabad, vagy valami ilyesmi.
2: Vagy egyet szabad, kettő után, Gyuri, írd meg, mert az igazság az, hogy akkor emlékszem, hogy irigyeltünk, aztán most már nem biztos. Hogy emlékszünk,
1: most
2: így, meg
1: hát most
2: hogy
1: kezdődik, az nem. Igen, hát de csütörtökön kell kezdeni a munkát. Hát ez milyen két hete, milyen hétvége van megint. Vagy lehet, hogy nem hitvégézik, de mindegy. Meglátjuk, majd írja le, Gyuri, hogy se szeretné. 01-30-54-88-88, továbbra is írhatok ide bátran beköszönőket. Várjuk szeretettel. Endre, hoztam neked egy vagány kis színes írt.
2: Na, lássuk,
1: már, amit szólsz.
2: Lássuk,
1: nem is írtam be semmit, hogy ne is tudjál utána nézni, hogy legyen egy meglepetés dolog. Képzeld el, hogy a márka neveket most muszáj megjelenítsük, meg kell tudjuk, hogy miről van szó. Az Apple Watch, ugye, hát az almásoknak az órája, lehozott egy vadi új frissítést. És hát a mai technikai vívmányok azért arról szólnak, hogy azért minél kényelmesebbet tegye az életünket, minden olyan kis problémát, amivel az életben meg kell küzdeni, azokat elérhetővé tegye nagyon könnyen, megoldás, mindig mindenben, hogy átsiklódjunk, és közeld el.
2: 75-ös pulzusomban mondja, nem almás órán.
1: Nagyon jó, hát igen, ezt más is tudja. Lende. 75-ös pulzus, az nem áll meg, te etre. Hát hogy hol voltál biológia órán? 59-es az enyém, na ez...
2: Valaki ébreszer felszínít. Ez alvó pulzus.
1: Igen. És még mielőtt megírnátok, hogy ez túl alacsony, nem tudom, lehet, hogy nem mért jól az óra. Mindegy, nem is ez a lényeg. De hanem azt képzeld el, hogy az almások kihoztak egy új frissítést 3 új AI funkcióval az okos órára. És az egész arra alapszik, alapulszik, igen, hogyha mindegy,
2: arra
1: érted?
2: Arra alapozik?
1: Nagyon. Kösz szépen, hogy az órát képes lehallgatni téged.
2: Na várjál.
1: És nem csak téged, hanem a környezetet.
2: De úgy, hogy közben folyamatosan hallgat és jegyzetel is?
1: Na várjál, hogy
2: mert az nem egyéb, csak Siri likes this.
1: Siri likes this, igen, pontosan. Itt vannak, mindjárt a problémák, ezt is megbeszéljük. Képzeld el, hogy az egyik funkció, 3 új funkció van. Az egyik funkció az arról szól, hogy az utóbbi 15-20 másodpercet, ami elhangzott körülötted, azt rögzíteni tudod. Imádom, hogy meg tudod nyomni, hogy a mentse ki neked a 15-20 másodpercet, ami történt, és utólag vissza tudod hallgatni. Hogy mire jó ez például, mire lett kitalálva? Ez arra lett kitalálva, hogy elmész az étterembe, a pincér kérdez valamit, elfelejtetted, mit kérdezett, és akkor azt mondod, hogy meghallgatom. Az otthon bevásárolista, légy szíves, ne felejtsd el a tejet. Ügy, te mit mondtad, az azt, hogy mit ne felejtsek el? Meghallgatod? Légy szíves, ne felejtsd el a tejet. Jaj, a tej, tényleg a tej. Na erre találták ki ezt a funkciót.
2: De mire lehet használni még? Azon kezdtem én gondolkodni, mert
1: ez az.
2: Nem igaz, mert nem mondtad, hogy hozzak tejet. Erre.
1: Bip. Hozzá tejet, Jóska!
2: Hoppá!
1: ez az. Vagy képzeld el, hogy még mennyi minden másra lehet használni, ezt fel sem tudjuk még szerintem egyelőre fogni. Hogy azt, hogy például bárki beszól bárkinek, bárki elmond valamit bárkinek, rögzítve van folyamatosan, minden egyes másodperc rögzítve van.
2: Megállít a rendőr, úgy kikönyökölök az almás órámmal, hogy csak, na, hadd lássuk.
1: Na most beszéljen, uram!
2: Na most lássuk, hogy lehet tiszteletteljesen bemutatkozni a gender cirkuláció.
1: Pontosan. De egy csomó minden pozitív funkciója is lehet tényleg, hogyha erre van kitalálva. De képzeld el, mennyi mindenre vissza lehetne élni egy ilyennel.
2: Volna még egy kis finom hangolás a dolgon. Az a baj, hogy azt is vissza kéne tudjuk hallgatni, amit gondolunk.
1: Persze.
2: Nem csak amit mondunk. Vagy akkor az lesz, hogy az óránk persze miatt, mint az idióták, folyton mondjuk, hogy mit gondolunk, hogy tudjuk visszahallgatni. Tudod, amikor bementél a szobába, és nem tudod, miért mentél be. És akkor volna az okos órád, megnyomod, pip, azt gondoltad, hogy hol van a tisztazoknin például. És akkor tudod, hogy azt kerested. Jó, ti mire használnátok-e, vagy félnétek-e attól, hogyha esetleg mindent rögzítene az okos óra, írjátok meg 07-30-54-88-88.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 2-től 11-ig, a Rádió Gagán.

Tejföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ránu Vej, van Republic és a Ránu Vej című dal, vagy akkor mondhatnám azt, hogy van Republic és a Ránu Vej.
1: Runavaj.
0: Biki csinálj.
1: Tehát milyen jó lenne, hogyha szépen ezt a Runavaj dalt Hadavaj énekelni, akkor szépen innen.
0: Így van. Szóval visszatérve kis témára, itt mindenféle AI funkcióról beszélgetünk a vadonatúj almás okos órral kapcsán. Szende írja közben, hogy gratulálok az Apple női IT-s kolléganőinek, tuti női fejlesztés. Mondjuk ezzel egyet tudok érteni.
1: Őszinte pillanatok, teljesen rendben van, de azért na, ránk férfiakra is ránk fér az az igazság, na. Mert azt a vajat nem mindig vesszük meg.
0: Ezért női fejlesztés, Endre.
1: De azt hiszem, hogy a női fejlesztés annyira értelem, hogy a nők is néha elfelejtenek dolgokat, vagy nem?
0: Ne, szerintem nem erről szól. Hát attól megtörténik, de ők nem ezért találták ezt ki. Hanem ezt tuti, ez nekünk lett kitalálva. Istenem, megint elfelejtett, de hihetetlen. Nem baj, kifejlesztek
1: egy
0: női funkciót.
1: Van egy részlet árnyalat kérdésem, hogy ez értünk van, vagy miattunk?
0: Mi a B? Hát ne viccelj, B. Istenem, igen, mit beszélgettetek a fiúkkal, amíg kimutattuk sörözni? Hát ne, már nem emlékszem. Ha csak itt az órát, nézem csak meg.
1: Erre visszajátszás, Pip. Te az a mancika, az új titkárnő.
0: Nem, de tudod, te is tudod, jó. Most az a baj, a sztereotípiára megint felülsz, és megint elhiteted a női hallgatóinkat, hogy erről szólnak a fiús beszélgetések, közben csak annyiról, hogy láttad azt az új csavarkulcsot az utóbbi időben?
1: Le van árazva a pőlégfúvú a nagy áruházban, az a zöld-piros márka. És egyébként is mit játszik a középpályátok már harmadik fordulója? Ne haragudj meg.
0: Szerinted megérdemli Harry Kane az aranylabdát? Nagyjából erről szólnak a fiús beszélgetések, csak gondoltam, megnyugtatok mindenkit. Robert azt írja, na ezért nem kell okos óra, hazaérnek a munkábos az asszony a kezemet tépné le, hogy mi történt ma, sarokban lennék állítva, és akkor nem beszélünk a plébános karórájáról, hogy gyontatás után. Júhúhúhúj, Robert. Az nem szokta felvenni.
1: És jó, amit behoz Robert, mert félig vicces ez, hogy mennyire visszajátszható bizonyos környezetben a hangdolog, de ez felhoz különböző ténylegesen komoly jogi kérdéseket. Mert gondolj bele, hogy például nálunk a rádiónál, vagy akárhol, ahol hangrögzítés készül, mennyit kínlódunk, mikor jött ez a nagy európai GDPR-os mindenféle, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy tudja, hogy róla mi készül, videó, fénykép, hang, stb. Felvétel, akkor egyfolytában mindenki egy nagy GDPR nyilatkozottal a nyakában laminálva kellene járni.
0: Így van. De jó, valószínű pont ennek okán nem fogja ezt a funkciót megkapni az európai okosóra piac és az almás okosóra piac, tehát hogy ez még egyelőre egy ilyen fejlesztési dolog, csak maga az, hogy milyen irányba indulunk el, elképzelhető, hogy nem ér el hozzánk, tehát gondolj csak abba bele, hogy úgy fogsz menni az úton, és úgy fogsz beszélgetni, hogy melletted a kávézóba, aki melletted levő asztalnál ül, nem tudod, hogy rögzíti-e azt a beszélgetést, amit te lefolytatsz valaki teljesen más random emberrel. Tehát hogy ez azért borzasztó nagy ilyen
1: zagyvaságot, meg katyvaszt. Igen, ezt a kettőt kerestük, a katyvaságot fog okozni. Most már hozzuk össze a két kifejezést, és most már ugye eddig se egymás szemében nézünk modern emberekként, miközben beszélgetünk, hanem a telefonunkra. Most az lesz a különbség, hogy miközben a másikhoz beszélünk, nézzük, hogy milyen márkájú órája van.
0: Így van. A következő funkció, csak mielőtt nekiszöknénk az SMS-eknek, ezt menjünk végig a funkciókon, mert három van. A következő funkció még ide belefér, az képzeld el, hogy az, amúgy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az AI felismeri az órádon keresztül azt, hogy környezetedben milyen fajta zajok vannak, és figyelmeztet téged erre. Erre arra gondolok például, hogy ha a fülesed be van dugva a füledbe, és mondjuk nem hallasz, most meg nem áll, de be van dugva például, is jön egy mentőautó, egy rendőr, egy tűzoltó valaki, és szirénázik, akkor az órád jelez, hogy hello tesó, állj félre, vigyázz, mert hogy a közeledben hamarosan érkezik egy valaki.
1: Én nem tudom, de hogyha odajutott a világ, hogy az okos óra kell jelezzen, hogy mindjárt elüt a villamos fiam, akkor éppen elég elé vagyunk, ahogy mondják székelyebbül, de írjátok meg, hogy szerintetek hasznosak-e ezek a dolgok, vagy ez a most már tényleg majdnem mindegy kategória. Jöhetnek az üzenetek.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: ott tartunk, hogy okosabb az óra a gazdájánál, mert mindent is helyette el akar végezni, a legújabb almás terméknek mindenféle ilyen funkciói vannak egyrészt. Az utolsó 25 másodpercet lehet visszahallgatni?
1: 15-20, valami ilyesmi, valami igen.
0: Igen, tehát a, például elalusszátok a prédikáció felét, szentmisén hiába próbálkoztok, bár azt mondják, hogy amit nem tud a pap belemondani, 20 másodpercben ne is fogjon neki egy fél órában, de ilyesmikre nem hasznos, viszont más dolgokra, azonnali visszajátszásra, igen, és jó kérdés, hogy ez az rövid időintervallum belefér-e abba, amit itt nekünk a hallgató el is küld, jó kis mindenféle GDPR meg adatvédelmi paragrafusok formájában.
2: Ez a 201-es paragrafus titkos hangszervé tételekről szépen benne van ott a leírva.
0: A másik funkció ez, hogy ha például olyan zajt érzékel, ami veszélyt jelenthet a gazdájára, akkor tud-e jelezni. Ez mennyire instant, mennyire azonnal? Tehát például a diszkó háta mögött, mikor érkezik a pof, vagy amikor elhangzik a három figyelmeztető székely szólás, ami után tudod, hogy jön a pof, ez a mia. Hogyha ez így érzékeli, akkor tudja már, hogy le kell húzd a fejed, vagy mennyire tudja ezt kivédeni?
1: Igen, az első mit nézel kérdésre, mit nézel? Úgy válaszol, hogy maradj nyugodt. Ennyit mond csak neked, hogy kiírja, hogy maradj nyugodt. Amikor visszaválaszolsz, hogy semmit, akkor reagál, hogy légy szín, ne válaszolj vissza még egyszer. És a harmadik, hogy megnézi, itt kiírja az órát, hogy GPS jellekérése, kiírja, hogy mit tudom én, Zettel lakom. Mert ugye mindig ez a Zettel, aki diszkóval példázodunk. Ez csak egy ilyen urban legend. És kiírja, és azt mondja, hogy veszélyes helyen vagy, többet ne kérdezz vissza. És mikor megint jön a másik kérdés, hogy mit nézel, akkor kiírja, hogy fuss. Uh-huh. Szerintem erre viszont tökéletes megoldás lenne ez az új.
0: Vagy lehet, hogy felismeri a hang erősségből, magasságból, hogy mekkora slamasztikát kaptás, egyből hívja a 112-t.
1: Az is lehet, igen. Vagy éppen a pofnak a szél suhintásának a hangjából kiszámolja, és kiírja az órát, hogy kéz közeledik 1 méter 59 centi, 58 centi.
0: Igen, persze. Mi lesz idő?
1: Csak sokkal gyorsabban számol majd vissza, és nem tud megnézni. Úgyhogy szerintem erre tökéletes lenne. Tehát mindenféle ilyen funkciót meg tudna oldani. Azt gondolom, hogy biztonsági szempontból jó lenne. De tény az, hogy viccet félretéve ez egy csomó funkcióban, vagy egy csomó helyzetben jót tudna tenni, az, hogy a környezeti zajokat felismerni neked is szól. De úgy, hogy mondtad, elég vagyunk, tehát hogyha már csak ezt tudja felismerni neked.
0: Ez az éppen elég vagyunk, a Zsolt üzenetéből is úgy néz ki, hogy inkább ebbe az irányba mozdulunk el. Sziasztok, inkább veszek egy horgászbotot, mint egy ilyen órát. Az embernek van agya, tessék használni. Persze, ha van mit, teszi még hozzá sok smiley-val.
1: Na ez az. Képzeld el, hogy még van egy funkciója ennek az órának, amit nagyon szeretek, ami szerintem amúgy egy egész vagány dolog, de szintén csomó GDPR kérdést azért felvetne, hogy ez a hangrögzítés, a maga a Siri, ugye, ami az almának az AI funkciója, az AI-ja, vagy a lelke, azt képzeld el, hogy csinál egy ilyen Siri Recap, ez a neve az egésznek, és az adott napodat estére írásban összefoglalja. Még egyszer elmondom, hogy ezt tudjuk megemészteni. Tehát estére írásban összefoglalja az adott napodat. Magyarul, mi történt veled?
0: Igen.
1: Kivel beszélgettél? Mi volt a beszélgetésetek tartalma? Várjál, melyek voltak azok a dolgok, amik fontosak voltak ebben a beszélgetésben, és ne felejtsd el. Érted? Tehát érted, hogy miről beszélgetünk?
0: Persze.
1: Tehát ezt már ki tudja szűrni, hogy mit szerettél volna elvégezni, mit tudtál elvégezni, és többi, és a többi. És kapsz egy írásos jelentést estére.
0: Igen, tehát igazából este még egyszer az orrod alá dörgöli az összes rosszul sikerült tervedet, a mindenféle frusztrációdat, és azt is, hogy milyen gyenge emberi kapcsolataid vannak. Tehát úgy motivációs szinten, hogy este még beolt egyet rendesen neked.
1: Pontosan. Mikor lefekülnél és jönnének a nyugodt, kellemes álmok, akkor rájössz, hogy hát, ez ma nem az a nap volt.
0: Akkor szembesítőd magaddal, és utána lejátszik valami meditációs trekket azért, hogy rendben legyen a dolog, és reggel még fel tudják kelni az ágyból valahogy. Mi megyünk tovább, még foglalkozunk ezzel a témával, mert nagyon sokan írtok, közben pedig nyereményjáték érkezik, az igaz vagy hamis, újabb fejezetéhez érkezünk hamarosan.
3: Mindenről dumál.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
3: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
4: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
3: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
5: Kész a 10 órai!
6: Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
10: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig és vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó, együtt, munkára készen!
11: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
12: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
14: ismét sláger.

0: Folytatódik a játékunk, az igaz, hogy hamis játékunk, és keresünk egy újabb játékost egy nyereményhez.
1: Így van, Kata lehet velünk a vonalban, és ha tudja, hogy igaz vagy hamis az állítás, amit majd neki szegezünk, már is övé lehet az órai nyeremény.
2: Halló!
1: Jó reggelt, Katához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Kata, Rádió Gaga a vonalban, Berecki Szilés Nagy André személyében.
0: Hello. Szia.
2: Sziasztok.
1: Ez már jó, már megörventél nekünk, eddig már siker, sikerővezi ezt a mai telefonhívásunkat. Kata, hol találom mai reggel, hogy zajlik a csütörtök?
2: Egész jó.
1: Ez ilyen nyújtózkodós volt, úgy hallom.
2: Igen.
0: Most még ébredezel? Felköltöttünk?
2: Nem, már ébren vagyok, már megcsináltam a lányomnak a reggelit is az iskolában.
1: Jaj, ébren igen. Vagyok.
0: Jaj, de jó. Hát akkor még egy kicsit ilyen visszapihenős, egy picit még ébredezős. Ez jó, én szeretem az ilyen reggeleket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy te is. Igen, szeretnék egyet veled játszani. Mit szólsz? Játszhatunk egy igaz vagy hamist.
2: Persze, igen.
0: Jó, azért, mert lenne egy jó kis feladványunk, és hogyha sikerül, akkor a nyeremény már is a tiéd. Én inkább azt mondom, hogy egy ilyen formai társ, hogy ezt most játszodjuk le, de annyira egyszerű a feladvány, szerintem ezzel probléma nem lesz. Úgyhogy, ha készen állsz, akkor mondanám is.
2: Készen állok.
0: Na figyelj, igaz vagy hamis az az állítás, hogy egy lakóautóval szállodai foglalás nélkül is lehet utazni és aludni benne.
2: Igaz.
1: Abszolút persze igaz. Azért nem foglalunk szobát a luxus Hiltonban, hogy a parkolóban aludjunk utána a lakókocsiban. Igaz. Teljesen logikus. Igaz. Ilyen lakókocsis kalandod volt már, vagy gondolkoztál rajta, hogy esetleg izgalmas lenne?
2: Nem volt, viszont nagyon-nagyon szeretném, hogyha majd megöregszünk a férjemmel, akkor vegyünk egy lakóautót, és akkor azzal körbe járjuk a világot.
0: Ez jó hangzik. Ilyen kalandványok vagytok, hogy szerettek az ilyen kis kalandokat?
2: Igen, szeressük.
1: Na hát most már csak el kell kezdeni gyűjteni erre a dologra, egy keveset. Egyébként most már vannak ilyen bérlési lehetőségek, mindenféle, akár rövidebb időszakra ki lehet próbálni, úgyhogy nem fektetsz bele rakáspénzt, csak kicsi rakáspénzt.
0: Kicsi rakás nagyot kíván. Igen, szerintem ez egy jó ötlet, amúgy is nagyon menő lett ez a lakóautózás mostanság. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen hasonló élményben részletek, de most képzeld el, hogy a Gold Rush Resort felajánlott nektek egy ilyen kis kincskereső élmény túrát, vagy egy élmény jegyet, úgyhogy ez majd egy vagány kis családi program lesz. Jó szórakozást kívánunk hozzá, ez most már a tiéd.
2: Köszönjük, nagyon szépen.
1: Várnak majd Tusnádfürdőn. Szerintem a kicsi is élvezni fogja, a családostól érdemes oda menni. Köszi, hogy itt voltál, gratulálunk.
2: Hát a kicsi még már egyszer. Nagy, de amúgy na, köszönjük szépen.
1: Akkor lehet, hogy a szülők jobban fogják élvezni, mint a nagy kicsi, de valaki biztos jól érzi magát. Köszi, Kata, hogy itt voltál, szép napod legyen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm nektek is, egy szép napot. Sziasztok!
0: Szia.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: vagy bárhol. Ébredj minden

0: Kata, ügyes voltál, gratulálunk neked, és nagyon jó szórakozást kívánunk ebben a vagány kis élményparkban, reméljük, hogy összejön ez minél hamarabb. Lesz még játékunk, 2 darab a mai műsorban, úgyhogy megéri regisztrálni, ha most regisztráltok, még bekerülhetek, úgyhogy hajrá, hajrá, 0-7-30-54-88-88.
1: Így van, játszunk még egyet 9 után, majd 10 után is, úgyhogy érdemes még mindig regisztrálni, mindjárt mondjuk, mi lesz a nyeremény, csak egy picit most másokat is kell engedjünk dolgozni, például a hírszerkesztőket, mert hogy jönnek a hírek most 9-kor, mindjárt utána folytatjuk a mai kiadást, ti sem menjetek sehová.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében. Rádió
4: Gaga. Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
8: A Roland férfi öltöny szaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
7: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
9: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
10: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
11: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen.
12: Magic Cukrászda, a házias íze.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Őszies napunk lesz, csapadékra nincs kilátás. Történelmi rekordot írt el a benzinára, és 45 percre teljesen leállították a berlini repülőtér légiforgalmát tegnap este egy drón miatt. Jönnek a részletek is. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. több mint 2,5 millió lejes projekt keretében hoznának létre családon belüli erőszak áldozatait segítő multifunkcionális központot Maros megyében. A kezdeményezésről a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalnak. A központban az érintett nők és gyermekeik biztonságos elhelyezését, valamint a társadalmi visszailleszkedést és az önálló élet újrakezdését segítő szolgáltatásokat kaphatnának. A projekt a Vénusz 2 országos program része uniós finanszírozással. A megyei önkormányzat egy saját tulajdonú, a gyermekvédelmi igazgatóság által kezelt ingatlan biztosít a központ számára, annak pontos helyszínét azonban nem hozzák nyilvánosságra biztonsági okokból. A projekt költségvetése mintegy 2,56 millió lej. Történelmi rekordot ért el a benzinára. Egyes töltőállomásokon már 10 lej 5 baniért kínálták literenként. A benzinkutak csaknem egy héten át 9 lej 99 banint tartották az árat. Közben a gázolaj literenkénti ára is megközelítette a 11 lejes szintet. Egyes kutaknál már csak egy bani hiányzott hozzá. A drágulást elsősorban a nemzetközi üzemanyagárak magas szintje indokolja. A gázolaj tonnánkénti ára több mint egy

0: településeken is, ahol arányuk később 20% alá csökken, a tervezet ellen 157-en, mellette 81-en szavaztak, 13-an tartózkodtak. A szavazást heves vita előzte meg az RMDS és az AUR képviselői között. Az RMDS szerint a módosítás valamennyi nemzeti kisebbség nyelvi jogait védeni, az AUR szerint viszont gyengíteni a román nyelv államnyelvi jellegét. A tervezetről döntőházként a szenátus szavaz. 45 percre teljesen leállították a berlini repülőtér légiforgalmát tegnap este egy drón észlelése miatt. A drónt este 8 óra körül látták, ezért előbb az északi, majd 20 perccel később a déli kifutópályát is lezárták. Mindkét pályát tegnap este 9 óra 5 perckor nyitották újra. A Berlin-Brandenburg repülőtéren az év első felében 28 alkalommal észleltek drónt, ebből 7 esetben a légiforgalmat is ideiglenesen fel kellett függeszteni. Tavaly egész év mindössze 8 ilyen esetet jegyeztek. A pára és kötfoltok feloszlása után napos és felhős időszakok váltakoznak majd egymással. Őszies napunk lesz, csapadékra azonban nincs kilátás. 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Marosvásárhelyen most 7 fok van.
1: Most pedig.

0: Jó reggel, szép délelőtt folytatjuk a mai hármas szabály. Csitertek van, és a délelőtt 9 is elmúlt. Nyeremény is van erre az órára, méghozzá a Dósa húsüzem nagyon finom termékcsomagja keresi a gazdáját az igaz vagy hamis játékban. Továbbra is ketten a mikrofonoknál azért, hogy kihozzuk a sztereót, mert ez egy FM rádió, Berecki Szili és Nagy Endre lennénk.
1: Tökéletes fizikaórát megtartva, Nagy Endre itt van velünk, igen, és folytatjuk a jó zenével is, mert hogyha már fizika, akkor a hanghullámok járják át az egész testünket például. A következő néhány percben American Authors következik, és a Best Day of My Life itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Ó, ez a kecáj.
1: Hát várjál, mennyire más egy bók angolul, mint magyarul? Úgy mozogsz, mint egy állat te a diszkóba. De ha azt mondja egy csaj, hogy you move like an animal.
0: De magyarul is így van, te egy állat vagy. Mm. Egy állat vagy. Akkor szerintem ez így magyarban is működik. Én ezt ugye tudom fogadni, ki tudok ezzel egyezni. Így van, így van, így van. Na hát itt mindenféle AI funkciókról beszélgettünk az almás óra új frissítése kapcsán, ugye, ami hát eléggé komolyan lehallgatja a fogyasztóit, hogy miért ezeknek
2: te felhasználóját, tulajdonosát,
0: felhasználóit, gazdáját. Igen, pontosan. Úgyhogy elég komolyan lehallgatja őket, és éppen ezért itt azért felmerülnek különböző személyi jogi kérdések, meg mindenféle. Európában egyelőre nincs ilyen, és nagy valószínűséggel megvárom ezt kockáztatni, hogy nem is lesz. Pontosan azért, mert rengeteg ilyen szabályozás van. Erre például ugye csak írja Németországban, jó reggel, kedves Gagastáb, kedves Endre és Szili, lehetséges, hogy lehallgat, de az EU adatvédelem nagyon szigorú. Egy kis tipp, amikor friss a telefonod, akkor ki kell kapcsolni a beállításokban, hogy csak a frissítéssel értesz egyet, így minden fotó, videó, hang biztonságban marad, idézőjelben. Németországban, valaki hangfelvételt készíti titkosan, azért börtön jár, legyen szép napotok, baráti üdvözlettel, csak Németországból. Igen, ez az Unióban eléggé szigorú, és ezzel nincs is semmi baj szerintem, sőt. Talán már egy-egy helyen túl szigorúnak is tűnhet, de én azt gondolom, hogy inkább legyünk óvatosak, mint megijedjünk.
1: Igen, itt közben még az előző óra tartalmára Krisztián reagált Facebookon, ezt előre veszem, hogy kötődjön hozzáírja. Sziasztok, a részletekre figyeljetek, az utolsó 15-20 másodpercet rögzíti az okosóra. Az mire elég? A feleségek, mikor elmondják a bevásárolistát, azt már te a boltban nem hallgatod vissza. Várj, zárja el részemre, hogy kilépek az ajtón, már nem tudom, mit mondott, úgyhogy nekem még hasznos lehet. Folytatja, hogy a rendőr bemutatkozására sem elég ennyi idő. A plébános órája max a penitencia végét rögzíteni. Ez egy nagy nesze semmi fog meg jó, csak a reklám kedvéért van, hogy legyen, azt csináltak egy nagy újítást, akinek rövid távú memóriája ennyire rossz, hogy 15-20 másodpercre nem tud visszaemlékezni, akkor már azt sem tudja, hogy az órán mit kell megnyomni. Tehát amikor visszakerestem az órán, de hogy is kell visszakeresni, mert nem emlékszem.
0: Pontosan, és eltelik a 15-20 másodperc. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy pontosan nincs letisztázva, sehol nem találtam arra letisztázva, hogy ez hogy működik. Tehát az én logikus elveim alapján, vagy gondolkodásom alapján ez úgy működhetne, hogy mikor tudod, hogy elhangzott egy fontos információ, akkor nyomsz meg valami gombot, és azt a 15-20 másodpercet neked aztán kimenti, rögzíti, stb. Nem arra gondolok, hogy mindig az utolsó 15, hát a semmire nem elég. Hát elbúcsúzunk, azt mondjuk neked, hogy szia Endre, akkor további jó szórakozást, alig várom, hogy visszahallgassam, amit utolsó mondatokban mondtál. Ez már 15 másodperc, ez semmire nem elég.
1: Igen, jó kérdés, hogy tényleg mennyi ideig tartja meg, mert ha mindig az van, hogy van egy időkorlát, ameddig visszamehetsz a múltban, akkor nem sok minden elegendő, de tényleg ez a 15-20 másodperc, ez nem jó, mert mi van, hogyha csak azt tudod visszahallgatni, amit akkor mondtál a másikról, mikor éppen kilépett már a szobából. Tehát, hogy valamit megbeszélsz például otthon, és akkor hallgatnád vissza, hogy mi volt az utolsó szó, és akkor az ilyen tipikus bajsz alatt morog a székkel idézett volna, hogy azt a mindenit a hazsánatos asszonyának, hogy nincs türelme semmihez, ez nem nagy segítség.
0: Ez egy nagyon szép szofisztikált mondat, mert rádióban dolgozol. Valószínűleg a felvételek 95%-a nem pont ilyen lenne. De nincs ezzel semmi baj. Kérdésem az, hogy például működne ugyanúgy, mint a hely meghatározásnál, vagy a hely megosztásnál a hangmegosztás is.
1: Ja, hogy...
0: Családon belül. Drágám, van egy ilyen funkció az új óránkban, hallottad, hogy meg tudjuk osztani egymással a hangot? Milyen szép, hogy ott vagyunk egymás beszélgetéseiben ezután.
1: Ne, ez se. Szerintem nem lesz ennek így jó vége. Bár elképzelhető, hogy ha már rögzítve van, akkor ki lehet menteni valamilyenféle formában, és hogyha valamit kitaláltak, azt meg is lehet hackkelni jó eséllyel, ha nem is volt gyárilag úgy kitalálva. Szóval vannak itt még gondok, kérdések, 0735 48 88 88. Inkább írjátok meg nekünk, ne az órátokba mentsétek el.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: A fürdőszobában,
1: kocsiban,
0: munkahelyen,
1: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
0: a Rádió Gagával.
1: Ez a hármas szabály.
2: I'm alone, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Oh, Camilla Cabello.
1: Don't go
2: yet. Mehetsz back vokálusnak. A nyögicsélés már ne.
0: Kösz szépen, nagy világ turné lenne ebből. Azt írja nekünk Rokonac témához, jó reggelt. Most, hogy kezdjük kipihenni a tegnapi munkan a fáradalmait, kávé is van, nyugi van. Micsoda, hallgatózik az óra, eddig csak a szomszéd hallgatózott pohárral a falon. Utána a telefon hallgatózott, és kezdte a reklámokat küldeni. Aztán az állami szervek is bekapcsolódtak a hallgatózásba. Habár nem tudom, mennyire releváns a nemzetbiztonság szempontjából, hogy mennyi az uborka a piacon. Aztán most jött az óra is, szép lassan az autó is beleszól majd az életünkbe, hogy mikor beírod a GPS-be, hogy tusványos, és az autó meg azt mondja, hogy a francokat anyát hívott hozzám visz most.
2: Várjál az autóval, kedves hallgató, mert már rég botrány van. A svédeknél, hollandoknál kitiltották a technikát a kínai autókból, mert mint kiderült, ezek a jó kis kínai okos villanyautó egy része bizony közvetlen szatellit kapcsolatban van, mert ugye hely meghatározása, többi minden, na milyen műholdakkal van ez kapcsolatban főleg, és vajon azok a műholdak tudnak-e adatátvitelt is, és mindenféle információkat, mert tele van pakolva kamerával, mikrofonnal minden. Minden autó egy okos eszköz most már, és jóformán majdnem diplomáciai botrány lett ebből a dologból, úgyhogy nem kell messzire menni a fantáziával, mert amitől félünk már igaz.
0: Most ez most komoly kérdés következik tényleg. Mikor fogjuk ezt elengedni? Előbb-utóbb, mert hogy ennek szerintem más opciója nem lesz. Tehát mikor fogjuk ezt tudni elengedni társadalmilag, hogy ez van, hogy ez a jelenség ott van, ez a jelenség megtalálható most már lassan mindenben, és mikor lesz az a pont, amikor azt mondjuk, hogy oké, le az egészet. És akkor úgy élek, ahogy kell éljek, és végzem a dolgomat, és amúgy is, hogyha becsületes vagyok, meg fehéren keresem a pénzemet, akkor milyen bajom lehetne, és a többi, és a többi. Nem, tehát hogy mikor lesz ez, mert előbb-utóbb el fog kelleni, én azt gondolom, hogy ez a pont előbb-utóbb el fog kelleni jöjjön. Nem lehet ezt már visszafordítani. Itt nem lesz ilyen, hogy jaj, köszönjük szépen, hogy az Unió megvédett minket ezekkel a csodálatos szabályokkal, a 201-es paragrafus alapján ez most már nekünk teljesen biztonságos, minden a privátszféra. A nagy csúcsomat, mert aki kitalálta a 201-es paragrafus, az is kíváncsi arra, hogy hogyan tud ez az egész működni, érted? De az, hogy szerintem ezt előbb-utább csak le kell toljuk, vagy valamit muszáj csinálni vele.
2: Igen, és érdekes, mert maga a törvénykezés most már nem azzal hadakozik, hogy készül-e felvétel, mert jóformán azt a szélmalomharcot feladtuk. Most már azon hadakozunk törvényileg és szabályozás is EU GDPR, hogy ki és miként férhet hozzá a rögzítésekhez. Tehát már a védelem második vonalánál tartunk igazából. Uh-huh. A középpályát elvesztettük, a 16-osnál védekezünk lassan ezzel az egésszel szemben. Úgy ráadásul, hogy azért itt igaz maradhat a székely bölcsesség, hogy aki a gyeplőt elengedi, annak azért jó, mert marad két szabad keze, hogy kapaszkodjon a szekérbe. Hát kapaszkodjatok, mert ez rázós lesz.
0: Erről beszélek, hogy ezt nem fogjuk tudni ezt megúszni. Jó, oké, még meg tudod csinálni. Megveszed a készülékedet, az okos telefonodat, mert most már anélkül nagyon nem tud működni az ember úgy, hogy tényleg tudjon kényelmesen élni a hétköznapokban, és ez szerintem te full reális, tehát ez most nem kell feltétlenül vitatkozni, vagy ha lehet, akkor nyugodtan. De hogy ez szerintem nagyon reális dolog, ki tud kapcsolni az összes engedélyt. Persze, ne engedélyezd a mikrofont semminek, csak és kizárólag a telefon használatra. Ne engedélyezd a fotókészítést, vagy a képkészítést, csak és kizárólag a saját fényképezőgép applikációra. Mindent meg tudsz csinálni még egyelőre, de lassan olyan szintű felhasználó barát idézőjelben minden applikáció, hogy ezek az engedélyek nélkül nem fognak tudni működni. Aztán, hogy ez kinek, mi, hova kerül, szinte követhetetlen. Sőt, igen, biztos az.
2: Ha csak nem megyünk vissza tényleg a kőkorszakba, és nem kezdünk el füstjelekkel kommunikálni a hegytetőről, mint annak idején az indiánusok, bár hogyha a telefonbeszélgetést lehallgatják, a füstjeleket leszagolják? Felmerült ez a dilemma hirtelen így bennem. Elképzelhető, hogy van az a kínai szatellit, amelyik néhány füstjelből, a gyimesekből megmondja, hogy mégis mit tervezünk, mit erre felé. 0730548888, jöhetnek még vélemények.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gym Class Heroes együtt a Maroon 5 énekesével, Levin Ádámka is itt volt, ez volt a Stereo Hearts, másodpercek múlva 9:30, és mindig arról beszélünk, hogy mit tud rólunk az okos óránk, illetve hogy mennyit jegyez meg belőle. Azt írja Robertünk, elég unalmas lehet annak a munkája, aki a túloldalon engem hallgat. Maximum a tegnap délután a zakuszka készíté... Robert...
1: Kezdődik.
0: Igen, apa, kezdődik. Szóval megpróbálok még egyszer neki futni, csak így összefutott a nyála számban. Szóval tegnap délután az akuszka készítésnél csak a kápia őrlésig jutott, mert szerintem már zavarta az elektromos daráló hangja, vagy pedig a nyála csorgott, írja még a hallgató. Hát igen, kell azért szakmai alázat és kitartás a hallgatózóknak a túloldalon.
1: Így van, nem tudom, hogy ugyanez a Robert írta, de egy Robert írta, azt írja nekünk, ez inkább a plegykálkodósoknak van fejlesztve. Képzeld, Marika, mit mondott Margita tegnap? Nem hiszed el, ha itt van, felvette az órám. Milyen jó funkció, ja. Hát igen.
0: Igen, de elveszik így, ilyen szinten már, ha tényleg minden rögzítve van, elveszik a plegykának az a fajta karaktere, a lényege, hogy nem tudod, hogy igaz-e, nem-e, hány százalékig igaz, mennyit toltak hozzá, míg alszegből felszegig eljutott a plegyka. Így már nem lesz, nem semmi értem. Nem lesz a pletykálkodásnak.
1: Elveszik az a lényeg a pletykálkodásnak, hogy tudod, hogy nem igaz. Tehát, hogy egy pletyka, az sosem igaz. De mindenki elhiszi, de soha nem igaz.
0: Tudom, hogy igaz lehet.
1: De nem lehet igaz. Tehát, ha törvényszerűséget veszed, akkor nincs ilyen, hogy igaz pletyka. Tehát nincs az a pletykás valaki, aki, hogyha hall egy információt, egy az egybe adja tovább.
0: De egy jó pletykás.
1: Az nem pletyka, az információ megosztás. Az teljesen más.
0: Pletykáról készítsünk, de majd egyszer ennek is neki futunk. Még van idő. De ott van az igazi pletykás, ki tudja hámozni a nagyon pletykás zakuszka pletykából is azt a néhány infót, amit gyanít, hogy igaz. Mert a pletykának az a lényege, hogy egy nagy hazugság halmazba burkoltam, benne van valahol az igazság maga, csak ki kell hámozni.
1: Igen, én értelek, benne van valahol, de a körítés, te, ahogy te mondtad, a következő pletykás már leszűri, hogy nagyjából melyik lehet az igaz. Tehát, hogyha ő 70%-os pontossággal, ami egész nagynak mondható, 70%-os pontossággal megmondja, hogy melyik volt az igaz, és hozzáteszi a maradék sztorit, hogy kiegészítse, azt képzeld el, a következő özelér az már hány százalék?
0: Szerintem pletyka szenzor kell hantafilterrel.
1: Hantafilter.
0: És akkor az órát más tartból úgy, ahogy mondtad, hogy összegzi a napodat a nap végére, hogy igen, például kiülsz a kispadra, bekapcsolod az okosórát, és estére csak a hantafilteren, ami átment, azt fogja neked összegezni, hogy akkor te más tartból tudod, hogy a pletykából mi volt igaz.
1: Na jó, azt jelenti, hogy az órád az kell tudja, hogy mi az igaz? Magyarul az órák kell kommunikáljanak egymás között, mert hogyha én beszélek mondjuk rólad a hátad mögött délután, akkor azt jelenti, hogy az én órám rögtön kapcsolódik a te órádra, és a te órád azt mondja, hogy ő Endre ilyen nem is mondott. Pedig itt van a bizonyíték, hogy ő nem mondott ilyen. És akkor szól az én órám, hogy hülye vagy.
0: Te már gondolkoztál el azon? És most ijedtem meg, hogy ezt elkezdtük beszélgetni, ha óra órával kommunikál, akkor a másiknak az órája, amennyi mindent mér, véroxigén szintet, pulzusszámot, hőmérsékletet, bőrhőmérsékletet, egy-egy hazugságszenzor van a csuklónkon. És ha én valakivel beszélgetek, úgyhogy az én órám rákapcsolódik az övére, miközben a kezemen egy hazugságszenzor, akkor nagyon hoppácska van.
1: Ez megérkeztünk a jövőbe. Barátom, innen más kell lépni. Ezt ezelőtt 5 évvel elképzelni nem tudtad. Azt mondtad volna, hogy hó, ez Black Mirror rész, hát ez ilyen nincs. Innen csak egy lépés. Hát miért ne lenne? Már. Hát nehogy már.
0: Megkérdi a plébános az oltár előtt, hogy ha valaki tud valamit, akkor most szóljon se az okosóra. Bip, bip, bip, bip, bip, bip.
1: Igen, de az egész templom. Aztán ezek lesznek az esküvők. Alig várom a következő szezon. 0-30-54-88 mondja csak.
0: Azt akartam mondani, hogy megkérdi valaki, hogy miért váltok? Hát azért, mert Bluetooth. Nem sokára játszunk, igaz vagy hamis, és szenzor nélkül várjuk a játékosokat.
2: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
2: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és sauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
3: Unod a megszokott kínálatot?
4: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
3: Supermarket, fedezd fel a különbséget!
4: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
5: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
5: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
7: A Hiper Dr. Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Dr. Maxban. További részletek a Hiper Dr. Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
8: Rádió.

0: serceg a bak elé.
1: Újabb játék, újabb feladvány és újabb nyertes, ha minden igaz. Na lássuk, hogy ki lesz ő.
2: Így van, egy állításra igaz vagy hamist kell választani, és akkor már is övé lehet a nyeremény. Madocsa nevű hallgatónk a vonalban lehet, és ha telefonját felveszi, akkor a Dósa húsüzem finom csomagját nyerheti meg.
3: Halló.
2: Halló, jó reggelt, Madocsához van szerencsénk?
3: Jó reggelt, igen.
2: Szia, rádió Gagától zavarnánk, Berecki Szili Nagy Endre a vonalban. Ki van hangosítva a telefon, úgy hallom egy kicsikét, mintha visszajönne az, amit mondunk.
3: Lehetséges, csak egy pillanatos orvoslom
2: a fogja. Szuper, köszi.
1: Köszönjük szépen, jó reggelt kívánok. Én is neked, drága.
3: Madocsa, nem tudom, szeretném. Így remélem jobb lesz.
1: Sokkal ez így sokkal jobb. Szeretnénk veled egyet játszani, mit szól, zavarunk-e nagyon?
3: Dehogy is.
1: Mit csinálsz? Dolgozol-e már? Vagy mivel telik a délelőttöd?
3: Nem, nemrég reggeliztem, várom, hogy szépen lassan elkezdődjön az egyetem.
2: Egyetemista élettempó, az egyetemista rohanásnak lehetünk a tanúi, meg a kapkodásnak, meg a nagyon sok tenni van. És a viccet, jól. Nagyon egyszerű a feladat, nem tudom mennyire követted, az igaz vagy hamis játékunk zajlik, ez azt jelenti, hogy állítunk valamit, és el kell döntened, hogy az igaz vagy hamis.
3: Oké.
1: Na figyelj egy kicsit, hát ilyen idegenbe utazunk egészen Angliáig, pontosabban így szól az állítás, Angliában a körforgalomban, óramutató járásával megegyező irányban haladnak a járművek.
2: Na várj, ez logikai feladvány. Egyszer nézzük meg, hogy nálunk milyen irányba haladnak a járművek.
3: Hát nekünk pont ellenkezőleg, úgyhogy szerintem igaz.
1: Szerintünk is igaz, persze, hogy igaz, így van. Felülről nézzük, akkor elég fura ez az egész dolog, de legalább az óra irányával azonos irányba haladnak. Az autók milyen szakon jársz, vagy milyen egyetemre jársz amúgy?
3: Én a művészetire járok, média szakra.
2: Média szakra.
1: Művészeti.
2: Hányad év, ha megkérdezhetjük?
3: Első.
1: Első év, tehát vásárhelyen?
3: Igen.
1: Vásárhelyen, média szak, hát akkor várunk a szakmába, drága Montosra, várunk a szakmába, mi vagy szeretettel itt a médiában, azért is, mert nagyon ügyesen rávágtad a választ, érzéked van ehhez az egész dologhoz, úgyhogy képzeld el, hogy nyereményed is van, mondd, hogy nem vagy vegetáriánus.
3: Nem, szerencsétlen.
1: Szerencsétlen. Ne szeretjük azokat, akik vegetáriánusok.
2: Meg senkit, de neked ez így jó, maradjunk egyre.
1: Neked ez azért is jó, mert hogy a Dósa húsüzem felajánlásával nyertél egy termékcsomagot tele finomsággal, meg mindenféle földi jóval, úgyhogy jó húsi fogyasztást kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen.
2: Elmehet a hír a Köteles Sámuel utcában, hogy ingyen húsparti van nálad, mert nyertél a Gagán, úgyhogy köszi, hogy itt voltál, és hát jó házi bulit majd a finom falatokhoz.
3: Kellemes napot
2: nektek. Köszi,
1: szia. Neked is. Szevasz.
3: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
6: Ez a hármas szabály.

0: Nekem úgy kedvem lett az egyetemista élethez, ezután a beszélgetés után, mert hogy lassan-lassan aztán valamikor elkezdődik az egyetem, de már most rá kell készülni, például Gagás nyereménnyel. Madocsának gratulálunk, köszi, hogy itt volt velünk, lesz még nyeremény a továbbiakban is.
1: Így van, lehet regisztrálni 0130548888. Még van egy nyeremény még nekünk is a mai műsorban. Hát akkor képzeld el, mennyi lesz, hogy egész áldott nap, meg holnap után. Úgyhogy hajrá, játszatok velünk. Jönnek a 10 órás hírek, aztán pedig folytatjuk mindjárt a műsorunkat, még maradt egy óránk.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
5: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
6: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
7: Máté, mi a helyes válasz?
8: A Kibédi Dósa húsüzem házias ízei.
9: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
10: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Őszies napunk lesz, csapadékra azonban nincs kilátás. Elutasította a képviselőház az RMDS anyanyelvhasználati jogokat védő tervezetét, és hétvégéig benyújtja a parlamentnek Siegfried Buresan kijelölt miniszterelnök a kormányprogramját és a miniszterjelöltek listáját. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 2,1 megawatt teljesítményű napelempark épület a Marosvásárhelyi repülőtéren. A beruházás részeként energiatároló rendszert is kialakítanának, így a légikikötő saját maga termelné meg az általa felhasznált villamos energia egy részét. A csaknem 13,8 millió lejes projektből, mintegy 8,3 millió lejt uniós forrásból, a modernizációs alapból finanszíroznák. A fennmaradó összeget a repülőtér működtetője biztosítaná, a beruházást a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalja. Hétvégéig benyújtja a parlamentnek Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök a kormányprogramját és a miniszterjelöltek listáját, közölte Mircea Ábrudián, a szenátus elnöke. Mircea Ábrudián szerint a program az állam és a közszolgáltatások korszerűsítését, az államháztartás stabilizálását, a gazdaság és beruházások ösztönzését, valamint Románia uniós és NATO szerepének erősítését írja elő. A miniszterjelöltek meghallgatását hétfőre és kedre tervezik, ezután szavazhat a parlament a kormány beiktatásáról. Szerepelni fog a kormányprogramban a közalkalmazotti bérek emelése és a nyugdíjak indexálása, jelentette be a kijelölt miniszterelnök. Siegfried Murasán úgy fogalmazott, hogy a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak az elmúlt években stagnáltak, ezért emelésre van szükség. Hozzátette, a pontos összegekről a 2027-es állami költségvetés kidolgozásakor derül ki, hogy mit és mennyit engedhet meg magának a román állam. Elutasította a képviselőház az RMDSZ törvénytervezetét, amely megtartaná a kisebbségek korábban megszerzett anyanyelvhasználati jogait, azokon a településeken is, ahol arányuk később 20% alá csökken. A tervezet ellen 157-en, mellette 81-en szavaztak, 13-an tartózkodtak. A szavazást heves vita előzte.

0: Szerint a további lemondások elkerüléséhez a szövetségtől rendszeres havi fizetés bevezetését várják. Jürgen Klopp a Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt azzal viccelődött, hogy több holland játékost ismer személyesen, mint az ellenfelet irányító Xavi Hernández. A két neves szakember egyaránt ezen a találkozón debütál szövetségi kapitányként. Klopp szerint a német keret sikerre éhes, kiváló játékosok alkotják, és úgy fogalmazott, ha minden beleadnak egy esetleges vereségért, ő vállalja a felelősséget. A holland-német rangadót ma este Amsterdamban rendezik.
1: Közepesen felhőségboltra számíthatunk a folytatásban, de estig még lehetnek hosszabb napos időszakok. Ennek ellenére marad a hűvös idő őszies értékekkel. 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Most pedig.

0: Jó napot mindenkinek! Itt vagyunk a műsor utolsó órájával. Elő a pici pocit, mert hogy érkezik egy jó nyeremény, és a Pizza Joe felajánlott egy jó kis nyeremény. 100 leértékben lehet pizzát enni majd, úgyhogy reméljük, hogy majd olyan nyeri, aki szereti is. Nagy Endre és Berecki Szile mikrofon mögött.
1: Milyen jó, hogy a pici poci egyben pizza poci is itt mi nálunk. Többet nem óvodáskodunk, Nico Santost hallgatunk, így utolsó óránk elejére már jön az all time high. Magasra pörgetjük a jókedvet, tartsatok velünk.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: Prospy és Clooney. Ez a Prospy az olyan, mint egy jó kis vitamin csomag, vagy valamilyen görcs elleni gyógyszer. Ez volt a Free Your Mind. 10 óra 11 perc, és folytatjuk a mai kiadást a hármas szabályból. Még egy órácska maradt, és hát arról beszélünk, hogy a legújabb okosóra frissítés lehallgatja az egész napunkat. Az utolsó 15-20 másodperces felvételt vissza is tudja játszani. Emellett pedig nap végére egy ilyen jó kis best of today, a nap legjobb pillanatait összegzi nekünk, és jóformán naplót ír helyett. Minek görnyedjünk a mécses mellett, mint Dosztojevszki annak idején minden este, hogy írta a naplóját, mikor van nekünk okos óránk. Laci azt írja, sziasztok, ha nálam is hallgatóznak telefonba, akkor élő egyenesben hallgathatják, hogy kitárgyaljátok. És napi szinten gagát hallgatnak rajtam keresztül. Laci, köszönjük, úgy néz ki, hogy most már az is hallgat bennünket, aki nem akar.
1: Pontosan, nagyon helyes. Ezt is szeretjük, nekünk ez a célunk igazából. Margit írja, sziasztok fiúk, akkor az én órám is mindent felvesz, ez. És küldött egy fotót kacagó szmájlival, ez egy okos óra, hát mi van ezzel? Hát nincs ezzel semmi baj. Ez még nem tartalmaz ezeket a funkciókat, valószínű nem is fogja, de igen, értjük, köszönjük szépen. Illetve azt írja nekünk Attila, hogy jó reggelt, mikor fogják nyilvánosságra hozni, hogy az idegenek köztünk járnak, csak úgy kérdem. Drága Attila, nem tudom, de ha van pontos információ, beszélni fogunk róla, jó? Uh-huh. Ennyit tudok ígérni.
0: Én lemegyek a pincébe, és a kicsiződ morslakót megkérdem, hogy szeretne nyilvánosság elé lépni valahára már végre, mert most már kezd sokba kerülni az eltartása. Vihar írja, okos óra, addig jó, míg csak te hallgatod, de mi van, amikor az asszonka megmondja, lám kicsi beszéltest meg az órádat, lássam, mit beszélt és kivel? Vagy a főnököd megtudja, hogy van beszélő órád, és megkér, hogy beszéltest meg? Nem kellene ilyen óra, írja még a hallgató.
1: Na ez az, és itt jönnek be igazából a problémák. Én egy picit azért még beszélnék egy kört veled, meg a hallgatókkal is, meg mindenkivel erről az egész recap dologról, hogy mi a helyzet akkor, hogy tényleg összefoglalja a napi dolgokat. Ez nem tud akár pozitív is lenni? Vagy nem tud az lenni, hogy akkor nem felejtesz el bizonyos dolgokat, hanem egyszerűen megmarad így az emlékezetedben, nem az emlékezetedben, hanem leírva. Kapsz az telefonon egy értesítést, van egy applikációd, és ott vissza tudod nézni, hogy mit beszéltünk múlt héten, mit beszéltünk tegnap, a fontos részeket kiemeli, stb. Mert hogy most már vannak telefonokban, és ez viszont nem egy távoli jövő, ez nálunk is engedélyezett verzió, hogy telefonban az AI már képes arra, hogy telefonbeszélgetéseket összegezzen. Igen. És később kiírja neked, hogy miről volt szó pontosan vonalkákkal. Ezt se tartom egy hülyeségnek. De az, hogy ez egész napodról készítsen egyet, ebbe lehet probléma?
0: Nem lehet probléma, illetve hogy alapszinten egy kicsi probléma lehet, mert ez például párkapcsolatban csak azért, mert az órádon megvan a felvétel róla, hogy úgy van, ahogy te emlékszel, még nem biztos, hogy igazad van a beszélgetésben. Nehogy azt higgyétek. Tehát, hogy nem érdemes ezt így teljesen bizonyítékszerűen használni minden egyes áldott helyzetben, mert aztán visszahalljátok többször, mint az okos órából. Viszont ez, ha például valakinek van egy nagyon zsúfolt napja, most vegyük szakmai szempont, van egy zsúfolt napja valakinek 6 millió találkozóval, 4 millió lejegyzeni valóval, és minden egyéb határidőkkel, és nincs mindenkinek személyes asszisztense, mint Elon Musknak 7, hogy ott jegyzeteljen, és akkor helyre tegye a dolgokat, úgy lehet, hogy tényleg van valamennyi értelme ennek a dolognak.
1: Én is azt gondolom, hogy este akkor össze van foglalva, hogy néz, ez el van végezve, ez nincs elvégezve, itt azért fontos lenne ott holnap egy meeting, minden, ami gondolkozol, amiről beszéltetek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezzel nem nyitunk egy olyan nagyon durva kaput, amiből problémánk tudna lenni. Hát ez most gondolom bekapcsolható, kikapcsolható funkció.
0: Elképzelhető, hogy ha tudod, hogy kikapcsoltad, akkor még egyszer nézd meg, hogy tényleg kikapcsoltad, mert az a kedvencem a rejtett funkcióknál, hogy a 7. albugyrába kell lemenni a 8. beállítás pokolnak ahhoz, hogy megtaláld azt, ahol nem biztos, hogy kikapcsoltad. Mert ez szándékosan valahogy így van összerakva a menüben, Zsolt írja. Még mindig jobb, hogy a telefon óra hallgat le, mint az anyósod. És ezt azt hiszem, hogy itt hagyhatjuk aranyszabálynak.
1: Hát ez jó, de jó. Mondjuk nem tudom, hogyha van olyan fejlesztő, aki ezt megmerni kockáztatni, hogy szerintem biztonságban vagyunk ilyen szempontból, mert így ígyetek el, aki fejleszti sem akarja, hogy ez megtörténjen. 0-30-54-88-88. Jöhetnek a további SMS-ek.
2: Székelyföld velünk ébred. Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Ja, emelem hát, ez volt Rúzsa Magdi és az Elmegyek című dalocska. Csaba azt írja témánkhoz, hogy képzeljétek el, amikor a napi összefoglaló után jön az üzenet, hogy voltál a nőknél. Mert mondjuk elég baj, hogy kell az összefoglaló ahhoz, hogy az ember tudja, hogy volt a nőknél, nem?
1: Igen, milyen érdekes, hogy az ilyen dolgoktól mégis inkább valamilyen szinten tartunk, vagy félünk tőle, még hogyha el is poénkodjuk félig meddig, de valahogy attól félünk, hogy a nem nyilvánosságra szánt dolgaink nyilvánosságra kerülnek, ahelyett, hogy a hasznosságára koncentráljunk, vagy a hasznosságára figyeljünk. Valamikor, most gondolj bele, ezelőtt egy olyan 30 évvel, ha azt mondták volna, lesz egy olyan eszköz a zsebedben, amiről bármikor, bármilyen hatósági rendelettel méterpontosára megmondják, hogy mikor hol vagy. Akkor mennyire bejöttünk volna, hogy hú, tényleg? Hogy be tudják háromszögölni a három mobil GSM toronyból, és azonnal megmondják, hogy pontosan melyik utcasarkon vagy, és merre mozogsz. Igen, ez van jelenleg, ettől most már mi nem félünk, mert hozzászoktunk.
0: Inkább belenőtt egy más generáció ebbe szerintem, vagy megtanultuk ezt kezelni, de hogy én azért még most is azt látom, hogy az, aki annak idején ettől félt, van egy rész, aki megszokta, megszerette, elfogadta, rájött, hogy nem veszélyes, és van egy másik rész, aki még most se használja bekapcsolva a GPS-t a telefonját. Tehát, hogy hát de tényleg, tehát, hogy nagyon sokan nem használják a hely azonosítót be, bizonyos szempontokból teljesen érthető módon. De hogy most tényleg a mai világ, hogyha az ember ebbe belelát, egy kicsit nekem tudod, milyen hangulata van ennek az egésznek, mint az mikor valami új megjelenik, tudod, akkor mindenki fél tőle, első alkalommal félünk tőle, ami szerintem egy nagyon helyes felfogás. Maradjunk is szkeptikusak, kritikusak az egész helyzete kapcsolatban, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. De hogy egy idő után tényleg ezeket majd valahol el fog kellene engedni, el fog kellene fogadni, és az lesz, hogy vagy visszatérünk a füstjelhez, vagy elkezd mindenki becsületesen élni, mert hogy ez a kettő opció marad most már lassan.
1: Igen, vagy pedig megpróbálunk úgy élni együtt a modern technológiával, hogy ne engedjük, hogy a modern technológia visszaéljen. Mert itt a legnagyobb probléma az, hogy a legtöbbször csak úgy magára elengedjük, hát igen, benne van az eszközben, bekapcsoljuk, és ki fog, ahogy korábban is mondtam, ki fog belemászni ott a finom hangolásokba, a beállításokba, hogy mikor, milyen időközönként, stb. Milyen biztonsági tűzfal mögött, mi hol van tárolva. Tehát az van, hogy valahol nem is szánunk rá időt, hogy jól használjuk, de panaszkodni is tudunk. Tehát valahol igazunk is van, de nincs is.
0: Tehát az, hogy megtanultuk az okos eszközöket kezelni, ez így meredeken túlzás, hogy megtanultuk kezelni ezt az egészet. Mi megtanultuk felhasználói módon bekapcsolni és használni arra, amire mi szeretnénk. Az, hogy megtanuljuk kezelni és jó dolgokra használni az okos eszközeinket, az ott kezdődik, amikor bele tudunk mászni a beállításaiba, bele tudunk mászni abba, hogy mit szeretnénk tényleg, hogy az okos eszköz készítsen, illetve ismerjük azt, hogy milyen funkciói vannak. És az engedélykérés az egyik legnagyobb fekete lyuk. A legnagyobb fekete lyuk. Hogy ki mire adtál engedélyt? Azt sem tudom, megnézed, csak nézzetek végig az applikációtokat, az applikációitokat. És abból a háromnegyedére fogalmat sincs, hogy milyen engedélyt kért annak idején, mikor letöltötted.
1: Igen, és hát vannak gyanús dolgok, mert ha belemész, akkor elkezdesz csodálkozni, hogy miért kér mikrofon engedélyt egy meteo applikáció. Mit szeretne tudni, hogy én hogy didergek? Vacog-e a fogam? A szerint szeretné bemérni, hogy hány fok van odakint? Vagy ilyen teljesen furra összecsatolások egy-egy applikációnál, aminek ugye első ránézésre, ha nincs értelme, akkor higgyétek el, a 100 második ránézésre ugyanúgy nem lesz értelme.
0: Pontosan, és nem kell megijedni tőle, nem ez a cél, ne értsétek félre. Itt csak ki kell kapcsolni, és okosan kell ezt az egészet kezelni. Tehát aminek nincs értelme, annak tényleg nincs értelme. Aminek meg van értelme, az nem veszélyes. Tehát nem minden veszélyes. Hogy úristen, engedélyt kért a telefonom, töröljük le gyorsan az applikációt. Jó, nem persze. Erről van szó, okosan kell használni. Ennyi.
1: Igen, hogyha például a fényképezőgéped engedélyt kér a kamerára, akkor jót tesz, ha megengeded, mert másképp nem lesz meg fényképek, de nem akarok ennyire lebutítani a témát. Vagy van, akinek egyszerűen a sötét fotó is jól néz ki. 0735488888. Féltek-e a technikától? Tudjátok-e, hogy mit, hogyan használ ez a nagy kérdés, és belemásztok-e a finom beállításokba? Ezt mind megírhatjátok, de nagyon hamar.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Dáram-dám-dám, Matt Simmons vagy Simon's Catch and Release, húz meg, erez meg, 10 óra 29 perc, azaz fél 11 másodperceken belül, és a nálunknál is okosabb és ijesztően sok mindent rögzítő eszközökről beszélünk, okosóra, amely ugye a napodat is összegzi, vagy akár az utolsó 15-20 másodpercet hanganyagban vissza tudja játszani. Innen indultunk, azt írja a hűséges hallgató, mert mondta Cili, hogy ezt most már el kell engedni, és el kell fogadni, hogy ez van. Szilárd, nem kell ezt elengedni, szeretném az életemet úgy élni, ahogy csak jónak látom, kényszer nélkül, nyugodtan. Jó, nekem a 25 éves autóisomban a legperformánsabb szenzor az a hőmérő. Nem kell okos ház, meg okos minden. Szeretem az agyamat használni és tornáztatni. Ne oldjon meg nekem senki olyan problémát egy kütyüvel, ami nem is létezik. Én egy analóg játékos vagyok egy digitális világban, és ez nekem így pont jó. Hát ez még dalszövegnek is, vagy dalcímnek is jó lenne. Az analóg játékos a digitális világban.
1: Igen, ez nagyon jó volt. Nem erről beszéltem, Drákon a Rokmalla szedem, azt mondta, hogy bele kell ebben menni, és aztán minden ágabogát kell élvezni és élni ennek az egész dolognak. Én is abban hiszek, hogy az analóg világ lesz majd a nyerő, és az analóg világ lesz az, ami egy picit nyugodtabb, békésebb. Én azt mondom, hogy a parát, az, hogy mi mindent akarunk használni, de mindentől félünk, hogy használjuk, ezt valahol előbb-utóbb el fog kelleni engedni ahhoz, hogy ezt a világot, amit ért, hogy szeretném élni az életemet úgy, ahogy csak jónak látom, nyugodtan, ezt meg tudjuk valósítani. Ehhez előbb-utóbb el kell engedni azt, hogy úristen, valaki lehallgat.
0: Igen, ugyanakkor pedig érzek egyfajta indulatot vagy érzelmet, hogy tényleg egy csomó fölösleges technológia van, ami most már tényleg a túlzás. Mondok egy példát, autós újságíró készített videót arról, hogy mostanában úgy van, például tankolni akarsz az új villanyautóknál, hogy megkeresed az almenüben az érintőképernyőn azt a pöttyöt, amit ha megnyomsz, kipattan a tankcsapkának az ajtója hátul, tudod? És ez persze egy régi mercivel behúzott a benzinkút, és mondta, hogy előveszem a Mark 1-es ujjamat, és azzal így benyomom, és akkor kijön a másik felén, és kész van. Úgyhogy van, ahol tényleg a technológia kedvéért ilyen lárpúr lár van szépen betéve a pakliba, hogy nehogy véletlenül bármit is úgy meg kelljen, vagy meg lehessen csinálni, hogy nem az almenü érintőképernyőjén vagyunk.
1: Figyelj, Endre, én személyesen is így a vége fele még ennyit talán belefér. Én nagyon szeretem ezt a világot, én nagyon szeretem ezt a technológiai dolgot. Nem a veszélyét, nem a rossz oldalát, hanem tényleg azt, hogy vannak dolgok, amik ennyire extrák. És ez egy kicsit már sci-fi, ez egy kicsit már modern dolog. Én ezt nagyon szeretem. Viszont még mindig abban hiszek, hogy a jövő is az analóg dologban lesz. Hogy ott lesz az a fizikai gomba, ami kinyitja a tanksapkát, ott lesz az a bizonyos kulcs, ami kinyitja az ajtódon, és nem új lenyomatos lesz, ami már rengeteg tömbházban felelhető vásárhelyen, hogy arcfelismerő rendszer enged be a saját házadba, iris kontaktussal, meg nem kontaktussal, mi ez, szkennerrel, meg mit tudom, új lenyomattal, tehát nem kell kulcs, ennek nem lesz jövője. Ezek csak ilyen fellángolások, kicsi szerelem, kicsi, aztán pedig mindenki visszatér a kulcshoz, mert azt tudod, hogy ott a zsebedben is zereg, akkor az biztos beenged a házba.
0: Igen, de ha mindeközben belegondolsz, hogy ahhoz, hogy egy életképes és hasznos technológia kifejlődjön és megmaradjon használatba, hány haszontalan, fölösleges technológiát fejlesztenek ki úgy, hogy megy a sülyeztőbe, és az mennyi energiába, mennyi emberi erőforrásba, és mennyi liter vízbe kerül egyáltalán, és hány kilowatt áramba, hogy neked legyen digitális USB-n tölthető levesfújó automatád, ami megfújja a kanáron a levest, mondtam most egy létező példát egyébként, akkor egy kicsit lehet, hogy el kell gondolkozni, hogy nem mindenbe érdemes fejlesztésbe fektetni.
1: Plusz egy csomó plusz munka jár az egésszel. Tehát, hogy azért gondolj bele, én értem, hogy nagyon kényelmes azt mondani a lakás ajtódnál, hogy engedj be itt a fejem, mert hogy tele van a két kezem mindenfélével, mint hogy letenni az egyik zacskót is kinyitni. Ez így ebből a formán kényelmes. Egyszer romoljon el, egyszer legyen bajod vele, egyszer húzzák ki a fogadat, és ne tudj beszélni normálisan. És azt fogja mondani, hogy úgy is lekeltet. Tehát, hogy akkor fogod elengedni a kutya vizébe az egészet. Na mindegy, értitek, hogy miről akartunk itt beszélni nektek az elmúlt három órában, úgyhogy köszönjük szépen, csatlakoztatok, mi játszani megyünk mindjárt, mert jön az igaz vagy hamis.
2: Mindenről dumálunk.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészolói utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
5: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
5: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
7: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
8: Kész a 10 órai!
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
0: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió Gaga.

0: Na, még egy játék a mai napra. Még egy igaz vagy hamis így a mai műsorban, a mai hármas szabályban, mert aztán később lesznek még játékok. De lássuk, ki a mostani játékosunk.
1: Nézzük, ki nyeri meg a Pizza Joe 100 lejes fogyasztási utalványát. Csaba lehet az a szerencsés, aki, ha felveszi ezt a hívást, és nagyon-nagyon figyel, egyszerű feladványra biztos válaszsal már is nyerhet, és kajálhat a Pizza Joe-nál.
2: Halló.
1: Halló, Csabához van szerencsénk, szia. Szia, Csaba!
0: Jó reggelt!
1: Ketten is köszönünk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk a Rádió Gagától. Nyeremi játék ügyben hívnánk. Sikerült becsukni a kertkaput? Csak valami nyikorgást hallottam, kérdem, a kertkaput sikerült visszazárni?
2: Jaj, sikerült, közbe vezetek.
1: Jaj, az autó nyikorogi?
2: Igen, sajnos.
0: Hát milyen autóval jársz, drága Csaba? Lehet el kéne mindig visszakizni.
1: Csere az.
0: Ez a
2: csereautó. Igen.
1: Javítsa meg más így.
2: Hát,
0: hadd nyikorogjon.
2: De ebbe a felzre félreállok, hogy ne nyikorogjon.
0: Ja, minket nem zavarja, csak jól mulatunk rajta, hogy milyen jól tud nyikorogni az egész. Na figyelj, Csaba, játszanál egyet velünk?
2: Van igen. Kedved?
0: Van egy igaz vagy hamis játékunk, ugye, és el kellene döntsd, hogy a következő állítás az igaz vagy hamis. És hogyha eldöntöd, akkor nagyon vagány nyereményed van, jó?
2: Oké.
0: Okay. Na figyelj, a jet ski egy olyan vízi jármű, amelyiknek négy kereke van, és a szárazföldön gurul.
2: Amelyiknek nincs kereke?
0: Várj, egyszer mondom. El kell dönteni, hogy ez igaz vagy hamis. A jet ski egy olyan vízi jármű, amelyiknek négy kereke van, és a szárazföldön gurul. Ez most igaz vagy hamis?
1: Persze, hogy hamis.
2: Csak először nem értettem rendesen a kérdést.
0: Persze, hogy hamis, így van. Hát hogy lenne kereke? Hát ez igazából vízi robogónak említik, képzeljétek el, ezt én nem is tudtam eddig így, hogy vízi robogónak is említik a jetskit. Volt-e már tapasztalatod vagy élményed jetskizéssel?
2: Nem, sajnos még nem, de reméljük, hogy hát ha egyszer összehozza a sos.
1: Na, ezt majd ki kell pipálni, hogyha lehetőséged lesz rá. Egyébként lehet, hogy ehhez most egy kicsit távolabbra kell utazni, ne fagyjál bele az etel a kivíztározóba, csak azért, mert jetskizni próbáltál, ki lehetne akár ott is próbálni. Csaba, a jó hírünk az, hogy nem megfagyni, hanem jót kajálni küldünk el téged. Ezért a jó kis válaszodért, mert hogy a Pizza Joe 100 lejes étkezési utalványa tiéd, hát gratulálunk hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Honnan hallgatsz minket, Csaba?
2: Székelyudvarhelyről.
0: Székelyudvarhelyről, hát akkor egy kicsi Libán, és akkor ma ott is vettük Gyergyóval jó pizzázásra valamikor.
2: Hát egy kis kirandulás, az nem.
1: Persze,
0: nem
1: a csereautóval átnyikorogsz a Libánon, és már is jól vágyat kívánok neked. Köszi, hogy itt voltál, és kitartást a maihoz.
2: Köszönöm,
0: így van,
2: szépen.
0: Így van. Mi is köszönjük szépen. Jó, a csereautó nyikorgásánál már csak a csereautó indexe jobb itt a háttérben. Köszi szépen. Köszi, Csaba.
1: Jó utat tovább.
0: Nem kell. Szevasz. Szia.
2: Hello, köszi.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószentmiklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro. Minderről dolgozunk.

0: Hasztanyi Korgó csere autóját a Székely Szerpentineken. Csabának gratulálom, nem volt ez egy semmilyen beszélgetés, de hát annyira szeretjük, mikor így csak így belekukkantunk, vagy belefülelünk a hétköznapi valóságba. Lesz még nyereményjáték, meg annyi jó lehetőség, hogy szóba álljunk veletek, és persze azért nyeremény is van a pakliban.
1: Bőven, bőven, és még mennyi mindent ki fogunk osztani így a következő napokban. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a mait, lejárt a mai hármas szabály, viszont holnap péntek, itt leszünk a nyakatokon már reggel korán, úgyhogy kapcsoljátok be ti is a rádiót, aztán pedig találkozunk. Na, szavaztok!
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
4: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss

0: Ármezői halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
0: Máté, mi a helyes válasz?
1: A kibédítósa húsüzem, házias ízei.
2: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
3: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
4: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
5: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
6: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
7: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
9: Gamma Electronics.
10: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa-György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon.
11: Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Változó marad az égbolt a folytatásban, a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, és három miniszterelnök helyettes lesz kormányában, jelentette be Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. A fiatal pályakezdő pedagógusokat részesíteni előnyben a Marosvásárhelyi Önkormányzat a pedagógusoknak szánt lakások kiosztásánál. A Városi Tanács ma tárgyalja az erre vonatkozó feltételeket és pontozási rendszert. Jelenleg két lakás áll rendelkezésre a Jövő utca 16 szám alatt. Ezeket állami oktatási intézmények pedagógusai kaphatják meg. A jelentkezőknek többek között nem lehet és korábban sem lehetett saját lakásuk, illetve nem rendelkezhetnek állami bérlakással a városban. A pontozás a lakhatási helyzetet, a családi körülményeket, valamint a szakmai tapasztalatot és a tanári fokozatot is figyelembe veszi. A legtöbb 15 pontot a legfeljebb 2 éve pályán lévő kezdőpedagógusok kapják. Kiszélesítenék és felújítanák a Marosvásárhelyi Ballada utcát, amely jelenleg egyirányú és mindössze 3,5-4,3 méter széles. A beruházáshoz 765 négyzetméternyi terület kisajátítására és több épület lebontására is szükség lesz, köztük a város tulajdonában lévő régi iskola épületére. A kétsávos út, a járdák, a közvilágítás és a vízelvezetés kialakítása mintegy 8,43 vagy 8,56 millió lejbe kerülhet. A kivitelezést 8 hónapra tervezik. A beruházásról ma szavaz a Marosvásárhelyi Önkormányzat. Lezuhant egy Ukrajna felől érkező drón a Szucsáva megyei Szolká közelében. A Védelmi Minisztérium szerint a drón Botosány megye északi részén hatolt be Románia légterébe, majd 4 perc repülés után zuhant le. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A helyszínt a Belügyminisztérium egységei lezárták, a kisméretű drón roncsait megtalálták, tűz nem keletkezett. 3 miniszterelnök helyettes lesz kormányában, jelentette be Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök egy-egy a PNL, az USZIRE és az RMDS részéről. Mindhárom egy-egy minisztériumot is vezet majd, és nem növelik a tárcák számát. Siegfried Murasen szerint a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját a hétvégéig a parlament elé terjesztik. A jelöltek meghallgatását hétfőre és kedre tervezik, majd a parlament szavaz a kormány beiktatásáról. Szerepelni fog a kormányprogramban a közalkalmazotti bérek emelése és a nyugdíjak indexálása, jelentette be a kijelölt miniszterelnök. Siegfried Murasen úgy fogalmazott, hogy a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak az elmúlt években stagnáltak, ezért emelésre van szükség. Hozzátette, a pontos összegekről a 2027-es állami költségvetés kidolgozásakor derül ki, hogy mit és mennyit engedhet meg magának a román állam.

0: délután 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
2: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek. Ez már a Színes Órák velem Győr Dávid Csabával. 15 óráig lehetünk együtt, játszani is fogunk, és természetesen hallgatjuk a nagy-nagy slágereket. Igaz vagy hamis, ez a játék neve, és ha a hallgató jól válaszol a kérdésre, akkor nyerhet, hogy mit, az is kiderül pillanatokon belül. TNT, ugye itt alszol, így indítunk.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
3: interjúk,
1: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

12 frekvencián. Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Coldplay és a BTS együttműködése. Ez volt a My Universe, igaz vagy hamis, és egy picit segítek, milyen tematikájú kérdésekre számíthattok. Ilyen hangzott el délelőtt, hogy igaz vagy hamis, egy lakóautóval szállodai foglalás nélkül is lehet utazni és aludni benne. Természetesen igaz ez az állítás. Ebben az órában is jön egy kérdésen egy mondat részemről, és a hallgatónak tudnia kell, hogy igaz vagy hamis, a Metalux egy darab dízel üzemanyag adalékot ad ajándékba, 150 leértékű nyereményről van szó. Ezt fogom kisorsolni. Most jön Dajdom, ez a White Flag.

Dr. Béres, Király Viktor és Kollányi Zsuzsi, ők is fellépnek a Kürtös Kalács Fesztiválon. Egyébként Dr. Bérest hallhattuk is, a Mangorányst az elmúlt percekben. Apropó Kürtös Kalács Fesztivál, Sepsiszentgyörgy főterén 8-adjára szervezik meg az eseményt, az Édes Ízek Fesztiváljáról van szó. Szóval egy jó kis őszi programpont szeptember 25-e és 27-e között, tehát már holnap elstartolnak a fontos történések. Érdemes felkeresni a fesztivál Facebook oldalát, illetve a weblapját, ahol minden fontos, hasznos információ megtalál. De ha valamitről lemaradtok, akkor mondom én, jó? Például fontos az is, hogy ott leszünk a Duma Dubánkkal, és készítjük a helyszíni beszámolókat, a jobbnál jobb beszélgetéseket, közben pedig zenélünk nagyot, mint ahogy most is tesszük. Dua Lipa és Elton John, ez a Cold Heart.

0: Alexa Ren Fever Dream, itt a Rádió Gagán lassan-lassan készülhettek, hiszen játszunk, igaz vagy hamis, jön az állítás, a hallgatónak pedig tudnia kell, hogy igaz vagy hamis az, amiről éppen neki beszélek. A Metal Loops egy dízel üzemanyag adalékát lehet elvinni, ezt tudom odaadni ajándéknak, mindjárt csörög a telefon, Lottery és Látúdala hamarosan.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Gyrosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek is tartozékok teljes kínálatára. Brikó, együtt, munkára készen!
1: Társadalmi célú hirdetés.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék, a Bagossy Brothers Company és az Élet összevart. Játszunk igaz vagy hamis, Lászlót hívom most telefonon.
1: Halló!
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Ja.
0: Szia, Laci, hogy vagy, mi a helyzet?
1: Köszönöm, jó.
0: Mesélj kicsit, hogy telik a napod.
1: Hát eljöttünk egyet anyósomékhoz, gyermekekkel.
0: Ebédelni is
1: ma
0: fogtok?
1: Szabad vagyok. Nem.
0: Nem, jól főz anyós? Anyósod jól főz egyébként?
1: Tessék?
0: Jól főz anyósod?
1: Igen.
0: És a leánya is örökölte ezt az erényt?
1: Igen,
0: örökölte. Jó, akkor jó. Ugye akkor olyan nagyon nagy baj nincsen szerintem, hogyha a kedves feleséged és a feleséged édesanyja is jól főz, akkor ez így jó.
1: Igen,
0: na,
1: igen,
0: figyelj, nem a kulináris konyhai dolgokkal kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hanem ez egy játék, az igaz vagy hamis nevű játék, te lehetsz a nyertes, igen. Ha az általam nem sokára elmondottakhoz képest hozzáfűzött, igaz vagy hamis. Na gyere, a hibrid autókban benzin, dízelmotor és elektromotor is található, ez igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Igaz, így van. Abszolút, igaz. Neked milyen autód van? Benzin,
1: nekem
0: dízel,
1: benzines.
0: Na jó, nem baj, a nyereményed nem talál a benzines autóba, mert a Metalux-tól egy dízel üzemanyag adalékot kaptál, 150 leértékű kis adalékról van szó, de majd valakinek oda ajándékozott, jó?
1: Jó, rendben. Na. Nagyon szépen köszönöm.
0: Laci, nagyon-nagyon szívesen, és akkor további kellemes napot kívánunk. Mindjárt érzem, köszönöm, hogy mit akarsz kívánok. Kérdezni, mindjárt megbeszéljük adáson kívül, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
2: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kíván!

0: a Zanzibár és a Szolymár. Én viszont pont elhallgatni szeretnék, ennek egy nyomós oka van, teret kell biztosítani néha az információknak, úgyhogy lépünk tovább a hírekkel, majd jön a folytatás is, csak néhány perc.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
3: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
4: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
3: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
4: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktivszékelyföld.ro.
5: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet. 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
6: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
7: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Közepesen felhős égboltra számíthatunk a folytatásban, de estig még lehetnek hosszabb napos időszakok. Idén már 8 Maros megyei településen folytatódik a délutáni román nyelvoktatási program, és lezuhant egy Ukrajna felől érkező drón ma reggel a Szucsáva megyei Szolká közelében. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Több mint 2,5 millió lejes projekt keretében hoznának létre családon belüli erőszak áldozatait segítő multifunkcionális központot Maros megyében. A kezdeményezésről a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalnak. A központban az érintett nők és gyermekeik biztonságos elhelyezését, valamint a társadalmi visszailleszkedést és az önálló élet újrakezdését segítő szolgáltatásokat kaphatnának. A projekt a Vénusz 2 országos program része uniós finanszírozással. A megyei önkormányzat egy saját tulajdonú, a gyermekvédelmi igazgatóság által kezelt ingatlan biztosít a központ számára, annak pontos helyszínét azonban nem hozzák nyilvánosságra biztonsági okokból. A projekt költségvetése mintegy 2,56 millió lej. Idén már 8 Maros megyei településen folytatódik a délutáni román nyelvoktatási program, amely tavaly még 5 helyszínen indult, közölte az RMDS Maros megyei szervezete. Idén Nyárádszeredában, Erdőszentgyörgyön, Kibéden, Balavásáron, Havattőn, Mezőpanitban, Karácsonyfalván és Nyárádremetén is várják az 1/4 osztályos gyermekeket. A kisdiákok heti 2 alkalommal vehetnek részt játékos, tartalmas foglalkozásokon, amelyek a román nyelv tanulását és a fejlődés segítik. A jelentkezés az iskolákban, a tanítónőknél lehetséges. Lezuhant egy Ukrajna felől érkező drón a Szucsáva megyei Szolká közelében. A Védelmi Minisztérium szerint a drón Botosány megye északi részén hatolt be Románia légterébe, majd 4 perc repülés után zuhant le. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A helyszínt a Belügyminisztérium egységei lezárták, a kisméretű drón roncsait megtalálták, tűz nem keletkezett. Három miniszterelnök helyettes lesz kormányában, jelentette be Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök egy-egy a Pinelli, az Usiri és az RMDS részéről, mindhárom egy-egy minisztériumot is vezet majd, és nem növelik a tárcák számát. Siegfried Murechen szerint a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját a hétvégéig a parlament elé terjesztik. A jelöltek meghallgatását hétfőre és kedre tervezik, majd a parlament szavaz a kormány beiktatásáról.
9: Mától vasárnapig Bukarestben rendezik a férfi asztali tenisz Superliga őszi teremtornáját. A székelyudvarhelyi ISK szakasz éremszerzést célozza meg, és már a Bajnokok Ligájában is hangolódhatott az új idényre. A sepsi szék számára a bennmaradás az elsődleges cél, miután a mezőny a Dinamo csatlakozásával tovább erősödött. A romszékiek legalább 3 győzelmet szeretnének szerezni a szezonnyitó tornán. További részletek a Székely Sporton olvashatók. Bondár Anna 3 játszmában győzte le az örmény Alina Csarajevát a szeuli VTA torna a második fordulójában. A magyar teniszező 6-4-re nyerte az első szettet, majd ellenfele rövidítésben egyenlített. A döntő játszmában Bondár mérkőzéslabdát is hárított, végül rövidítésben harcolta ki a győzelmet a 3 óra 18 perces mérkőzésen. A negyed döntőben a román Elena Gabriella Ruse vagy a dél-koreai Ku Yeon Woo lesz az ellenfele.
8: Közepesen felhős égboltra számíthatunk a folytatásban, de estig még lehetnek hosszabb napos időszakok. Ennek ellenére marad a hűvös idő őszies értékekkel. 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
0: Köszönöm a híreket, sziasztok! Hello mindenkinek, jó napot kívánok! György Dávid Csaba vagyok. Dr. Kós Lehel egy marosvásárhelyi állatorvos, aki tanulmányainak köszönhetően közel 20 évet dolgozott külföldön, ami után új életet kezdett szülővárosában. A tapasztalatokról és a tervekről mesél nekünk.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
5: interjúk,
1: játékok
5: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: interjúval folytatjuk a mai műsorunkat, méghozzá egy roppant izgalmas interjúval, ugyanis ritkán találkozik az ember olyan élethelyzetekkel, amiben úgy igazán bele tudja akár képzelni a saját életét, meg akár bele tudja képzelni akár pont az ellenkezőjébe is magát. Mindjárt mondom, hogy miről van szó, ugyanis itt ül velem szemben a stúdióban a Kós Lehel, doktor Kós Lehel, állatorvos. Hát akiről így előlegben annyit kell tudni, hogy most érkezett haza, úgymond Marosvásárhelyre, közel 20 év távollét után, szakmai távollét után. Úgyhogy Lehel, üdvözlöm szeretettel itt a stúdióban nálunk.
1: Üdvözlöm én is és a hallgatókat is.
0: Lehel, én igazából az a helyzet, hogy azért vagyok egy picit zavarva, mert nem tudom, hogy honnan kezdjük magát a kérdést. Inkább induljunk onnan abból az irányból, hogy állatorvosként, marosvásárhelyi szülöttként, ugye, hogy nekem itt az interjú előtt elmondta, hogyan alakul az ember élete úgy, hogy mondjuk akár egyszer Magyarország, aztán pedig Németországból veszi az irányt.
1: Hát az ember valószínűleg kicsit alakítja saját magának is az életét. Én úgy jutottam ki az egyetemi tanulmányok után először egyből Budapestre, hogy az egyetem alatt már gyakorlatoztam kint Budapesten, és akkor ott sikerült egy jó benyomást keltenem a gyakorlat alatt, és akkor utána kikerültem Budapestre egy nagyobb klinikára, ami nekem akkor egy hatalmas kihívás volt, mert eléggé nagy különbség volt már akkor a szakmában azt, amit eddig én itt az egyetemen láttam, és amit kint Budapesten láttam, és egyszerűen volt egy nagy vágy bennem, hogy akkor tegyem meg ezt a lépést, és akkor menjek tovább tanulni.
0: Tehát akkor igazából még szakmai tapasztalata úgymond itthon nem is volt, addig, amíg ezt elkezdte, ugye?
1: Hát a szakmai tapasztalat abból áll, hogy az egyetemi évek alatt mindenkinek megvan a lehetősége, hogy menjen gyakorlatozni rendelőkbe, klinikákra. Van, aki él ezzel a lehetőséggel, van, aki nem. Én nagyon szerettem ezeket, nagyon sokat jártam itthon is, mai napig nagyon jó kapcsolatot tartok. Az egyik állatorvos kollégámmal, ahol annak idején jártam, és így lehet valamennyi tapasztalatot szerezni, és utána akkor a határa csillagoség, megnyílik a világ, most már manapság.
0: Elég könnyen.
1: Istennek, elég könnyen.
0: Igen. Elég könnyen. Jó, hát igazából akkor ugye a budapesti tapasztalat után, akkor gyorsan rá is kérdeznék, hogy az a bizonyos csillagoség, ami megnyílik, az hogyan kerül Németországba?
1: Németországba ugyanígy volt nekem ott, vannak rokonaim, akik kint élnek most már nagyon régóta, és ott tiszta véletlenből keresett meg engem inkább egy spontánul egy lehetőség, és akkor úgy döntöttem ugyanúgy, hogy akkor lépek még egyet tovább, aztán lett belőle 12 év, nem feltétlenül ez volt a terv. Eleinte elkezdtem ott egy helyen, ahol szintén tovább lépés volt, és akkor utána én is még beszálltam társtulajdonosként egy helyre, ahol szintén utána még 8 évet társtulajdonosként vezettünk egy intézményt, úgyhogy valahogy így alakult ez az egész.
0: Még mielőtt rákérdeznék arra, hogy hogyan is jön a, hát hogy mondjam, a szakmaiság Németországban, hogy hogyan is alakul, hogy milyen az állatorvosi szakma Németországban, azért zárjuk le a témakört. Miért van az, hogy közel 20 év után az ember egyszer úgy

0: azért, hogy akkor hazajön. Tudjuk azt, hogy Románia azért, hát nem feltétlenül, vagy ha lehetőségek országa, de nem abban a szempontból, ahogy azt ugye elképzeljük, hanem hogy teljesen másképp. Miért döntött így, hogy mondjuk egyszer Románia, meg itthon?
1: A sors is így hozta, hogy hazajövünk. A családnak egy nagy szerepe van a hazatérésünkben, és ha már hazatértünk, akkor hát itthon azért még sok minden pozitívum várja az embert, amik kint nincsen. Hát itthon még mindig azért vannak barátok, régi jó kapcsolatok, amik nekem hála Istennek vannak. Nagyon sok barátom van még itthon, aki itt él mai napig, gyerekkori barátaim. Mondom, a család az egy hatalmas szerepet játszott az egészben, és talán a legfontosabbat. És amúgy, ha már így alakult, hogy hazajöjjek, én nagyon szerettem Vásárhelyt, és nagyon végül is így akkor nagyon szívesen jöttünk haza, és akkor így akkor már a lelkünk is húzott erősebben, és van egy ilyen vágy is, hogy akkor a szakmai tapasztalat, ami kint volt, azt mindenképp nagyon így akkor szerettem volna hazahozni, és tényleg azt, amit ott csináltam, ugyanúgy, ahogy ott csináltam, szeretném azt itt is valahogy tálalni.
2: Rádió Gaga.

0: ez egy ilyen vacilál döntés az emberben, hogy akkor hagy egy úgymond egy jó szakmai karriert, egy szépen kiépített rendszert, és akkor azt mondja, hogy egyszer csak hazajön. Ez egy ilyen nagy dilemma ilyenkor az ember életében, vagy önnek ez természetes volt?
1: Valószínűleg, hogy itt többféle eset van, és mindenkinek megvan a saját története, hogy kinek mi járul hozzá ahhoz, hogy ezt a döntést meghozza. Nekem kint egy stabil életem volt, úgyhogy nem panaszkodom semmire arra, ami kint volt, tehát nem azért jöttem haza, mert nekem rossz dolgom volt ott kint. Nyilván az ember jól átgondolja, amikor a stabil élet az azért nem mindegy, az egy elég fontos dolog valakinek az életében, a stabilitás, és jól át kell rágni, mielőtt ilyesmiket meghozunk, egy ilyen döntés, de ha meghoztuk, akkor megyünk előre, és próbáljuk az itthoni életnek a pozitívumait látni, és nagyon szívesen, és nagyon-nagyon örülünk, tényleg szívből örülünk, hogy végül hazajöttünk, és kezdjük itthon az új életünket.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy megvannak akkor ezek a pozitívumok egyelőre, az első érzetre, így hazaköltözés után?
1: Meg, itt főleg van egy emocionális része, amit más nem tud pótolni, tehát ez hazajöttem. Én szerettem a szülővárosomat, és hazajöttem, tehát ezt akárhova megyek, sehol máshol nem fogom ezt megkapni érzelmileg, amit Vásárhegy nyújt ebből a szempontból. És amúgy igen, megvannak, tehát most már több mint fél éve jöttünk haza, és nagyon jól érezzük magunkat, és örülünk.
0: Térjük el picit a szakmaiságra, arra, hogy egy picit, nem tudom, hogy helyesen összehasonlítani, mondjuk, de laikusként talán rátok kérdezni, így a médiában dolgozóként, hogy van-e mondjuk hasonlóság, különbség akár a romániai állatorvosi iparág idézőjelben, vagy akár ezen a munkakörrel, illetve akár a németországi vagy a budapesti a munkával kapcsolatban?
1: Biztos, hogy van hasonlóság. Most, hogyha elindulunk így, hogy Marosvásárhely, Budapest és Németország, Stuttgart környékén voltam, ahogy megyünk tovább, úgy fog fejlődni minden. Tehát ez most nem egy újdonság valószínűleg senki számára. Vannak persze, hogy vannak különbségek. Tehát Budapest az már egy európai nagyváros, és a szakmaiság szempontjából is már egy nagyon-nagyon magas szinten van. Tehát Budapesten az ember mindent megkap, amit Európában megkap, ez ugyanúgy, ahogy Budapest is, mint város, amit nyújt, ugyanúgy a szakmaiság szempontjából is nyújt már igazából akár mindent. Hogyha tovább megyünk Németországba, akkor ott valószínűleg az van, hogy azért mégis az embereknek a lehetőségei és az állattartás kultusza itt van ott egy nagy lépés, ahol kombinálódik az, hogy a lehetőség, illetve az állattartás kultusza, és akkor nagyon sokat megtesznek az állatért ott az emberek.
0: A hazajöve, vagy igazából a német tapasztalatokat kérdezem így, hogy a német tapasztalatokat lehet-e úgy mondjuk hazahozni, hogy akár egy fejlődést tudjon mutatni ez a romániai állat, az állatokkal foglalkozás terén is?
1: Hát én szívből meg remélni, és bízom benne, hogy igen, mert nekem ez volt az egyik célom, hogy én ott, ahogy dolgoztam, én ugyanúgy szeretnék itthon is dolgozni, és ugyanúgy szeretném itthon is ugyanazt a szolgáltatást nyújtani Marosvásárhelynek, mint amit Németországban nyújtottam. És én bízom benne, hogy az emberek itt is erre nyitottak lesznek.
0: Tudja, mit látok ebben az egész helyzetben, ami nagyon szimpatikus tud lenni szerintem sokak számára, ezt a fajta szakmai alázatot, hogy az ember elmegy és a saját karrierjét szépen felépíti, úgymond egy teljesen élhető csúcspontra, amit azt mondja, hogy na, akkor vigyük ezt haza, és akkor mutassuk meg az otthoniaknak. Ez számomra szerintem nagyon szimpatikus tud lenni. Igyekszik ez, vagy ezáltal látja, hogy a fiataloknak akár példát is lehet mutatni, mondjuk?
1: Ez egy másik reményem, hogy a fiataloknak is igen tudunk példát mutatni, és az, hogy én tényleg akartam hazahozni valami olyasmit, amit sőt meg is szeretném mutatni a fiataloknak, és remélem, hogy lesz olyan, akit ez érdekli, hogy egy másfajta hozzáállással, egy másfajta gondolkodásmóddal közelítsük meg ezt az egész állattartásnak az állatoknak a kezelését, meg a jólétében való segítséget, Úgyhogy igen, én nagyon remélem, hogy lesznek majd érdeklődő fiatalok, akiket érdekel egy esetleg egy kis más hozzáállás, egy más gondolkodásmód, ami a szakmai részét illeti.
2: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

0: átmeneti, hosszú távú, vagy akár végleges terv ez az itthon maradás?
1: Hát ez most egyelőre végleges terv. Tehát soha nem tudjuk, hogy mit hoz az élet. Úgy, ahogy én annak idején elmentem maximum 2 évre Budapestre, ebből lett majdnem 20 év, és elvitt a sors Németországba. Most hazajöttünk, egyelőre úgy jöttünk haza, hogy ez egy végleges döntés. Igen,
0: maradjon,
1: végleges döntés, maradjon ez így. Reméljük, hogy így marad, és itt fogok megöregedni.
0: A szakmától mit vár a következő mondjuk 5-10 évben? Mi az, amiben a legjobban reménykedik, hogy akár fejlődés szempontjából lesz, vagy amivel a legjobban magára tudja húzni a figyelmet? Én azt látom egy picit, hogy magának az orvoslás témakörön belül azért az emberek, a hétköznapi emberek azok nagyon leragadnak az embergyógyításnál. Meg az, hogy állatokkal való foglalkozás, ez azokhoz ér, akik állattartók, és hogy nem nagyon foglalkozunk ezzel. Ennek a népszerűségében lát-e valami változást, illetve akkor tényleg ez az 5-10 év, ez mit hozzon?
1: Látok változást, mert azt veszem észre azért itt is, Romániában is ez az időszak alatt én rendszeresen jártam haza minden évben, mert nagyon szerettem még egyszer a szülővárosomat, de azért mindenki látja ezt, aki nyitja a szemét, mindenki látja, hogy az utóbbi 20 évben azért elég nagy változás volt itthon. És ez akkor azt is hozza magával, hogy megnyílnak, tehát ugyanúgy, ahogy minden fejlődik, az állatorvoslás is rengeteget fejlődött, és gyakorlatilag össze tudjuk hasonlítani az ember-orvoslással, szinte minden lehetőségünk megvan, felszereléseink megvannak, a határ itt is tényleg a csillagos ég, az ember csak tudja őket, legyen lehetősége őket beszerezni, és utána az emberek is legyenek nyitottak erre, hogy ezeket mind megcsináljuk, de igazából minden szinte megvan, ami az embereknél van, azt az állatoknál is meg tudjuk csinálni, és tényleg meg tudjuk csinálni.
0: Még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan látja most már szakemberként hazatérve a romániai akár állatorvosi képzést, mennyire előre haladott, vagy egyáltalán milyen szinten van a Romániában képzett szakemberek, azok hol állnak nagyjából?
1: Erre egy nagyon őszinte választ nem tudok mondani, mert mivel közel 20 évig el voltam menve, elszakadtam egy kicsit attól, hogy most jelenleg én egy őszinte véleményt tudjak a képzésről mondani. Tudom azt, hogy annak idején, akik a fiatalabb, motiváltabb emberek az egyetemen voltak, azok most már ennyi idő alatt előbbre jutottak, olyan pozícióba jutottak az egyetemen, akik most már ők professzorok vagy tanítottak, ami mindenképp jó jel. A szint, hogy milyen, tehát a szint az nőtt, egyértelmű, hogy nőtt, de még van sok hely a fejlődésre.
0: Van sok hely, és akkor
1: itt sok hely van még a fejlődésre.
0: Én azt gondolom, hogy az ilyen példák, mint ami az ön példája, és talán az, ami előre tudja vinni akár ezt a fajta dolgot is.
1: Igen, ez is az egyik személyes célom, hogy növeljük a szintet. Tehát szakmailag tényleg növeljük a szintet itt Marosvásárhelyen, illetve a régióban. Nagyon szívesen továbbadom a tudást, és igen, ez az egyik személyes célom, hogy növeljük a szintet.
0: Az a helyzet, hogy elfogy a sajnos az interjú a műsoridőnk, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg tervel, hogyha jól értettem, tervekkel, célokkal, konkrét ötletekkel tért haza, úgyhogy bízom benne, hogy előbb-utóbb erről is tudunk majd beszélgetni. Mindenképp egy áldásos itthonlétet kívánok, és akkor az emocionális oldal mellett a szakmai oldal is tudjon úgy kiteljesedni önnek itthon.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.
0: Én is köszönöm szépen, dr. Kós Leál volt a vendégünk, állatorvos, most már Marosvásárhelyen.
1: Köszönöm.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Tóth Abigail és az Accent. Nagyon-nagyon jól sikerült a dal, kellően dinamikus, kellően rádióbarát, úgyhogy nagyon-nagyon hamar sláger lett. Ez volt tehát a Sugar Daddy. Ami a folytatást illeti, mindjárt jön az FLM. Az lesz a ráncok a szemem alatt.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
1: A reklám után
6: ismét slágerek,

Beyoncé és az Irreplaceable itt a Rádió Gagán. Október közepére fókuszálunk, 16-a és 18-a között kerül sor, most már 19. alkalommal a híres Szárhegyi Káposztavásárra és fesztiválra, tehát péntektől vasárnapig. Testvértelepülések érkeznek, kulturális programok helyet kapnak, a kínálatban lesz retro buli Horváth Gábor kollégánkkal ráadásul, és minden, ami a káposzta körül forog. Úgyhogy ha igazán jó káposztát szeretnétek beszerezni, akkor azt mondják a szárhegyiek, hogy az övék pont ilyen, amilyent keres az ember. Ha kíváncsiak vagytok a programokra, akkor érdemes a Facebookon az események körül kutakodni, egy kicsit ott minden megtalálható. Október 16-a és 18-a között Szárhegyi Káposzta Vásár és Fesztivál. Nálunk pedig a korábban beígért FLM dal jön a Ráncok a szemem alatt.

0: A Train itt a Rádió Gagán 13 óra van, jó étvágyat, ha pont készülöttök a melóhoz, viszont kitartást, abból még jó néhány óra hátra van ilyenkor, főleg azoknak, akik 5-ig, esetleg 6-ig tolják ezt a bizonyos munkaszekerét. Én próbálok segíteni, hozom a jó zenét, és hátha picit gyorsabban eltedik a munkaidő. Nem sokára a hírekkel lépünk tovább.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
5: A Roland Suit férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
4: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvors, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Napos és felhős időszakok váltakoznak ma a folytatásban. Történelmi mélypontra gyengült a román lej az euróval szemben, és már több mint 1477 kilométernyi gyorsforgalmi út van használatban Romániában. Híreinket hallják, köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Újabb gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyben vizsgálja a díjkot Krisztián Pomohács volt papot és népdalénekest. A marosvásárhelyi díjkot és a szervezett bűnözés elleni rendőrség három helyszínen, Bukarestben, Kolozsváron és Szucsáva megyében tartott házkutatást. A nyomozás négy személy ellen folyik, akik a gyanú szerint 2025 márciusa és 2026 márciusa között 4 és 16 év közötti kiskorúakat ábrázoló szexuálisan explicit videókat szereztek meg, tároltak és terjesztettek online. Pomohács már letartóztatásban van egy másik ügy miatt. 2,1 megawatt teljesítményű napelempark épület a Marosvásárhelyi repülőtéren. A beruházás részeként energiatároló rendszert is kialakítanának, így a légikikötő saját maga termelné meg az általa felhasznált villamos energia egy részét. A csaknem 13,8 millió lejes projektből, mintegy 8,3 millió lejt uniós forrásból, a modernizációs alapból finanszíroznák. A fennmaradó összeget a repülőtér működtetője biztosítja. A beruházást a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalja. Történelmi mélypontra gyengült a román lej az euróval szemben. A Román Nemzeti Bank 5 lej 28-baniban ellapította meg az euró árfolyamát, ami 1,41-banival magasabb az előző értéknél. Ezzel megdőlt a május 6-án felállított korábbi rekord. A dollár árfolyama 3,31-banival 4 lej 62-banira emelkedett. Közben az aranygramja 641 lejre drágult, a benzin literenkénti ára pedig ismét meghaladta a 10 lejes lélektani határt, a gázolaj ára a 11 lejes szinthez közelít. Drónincidensek miatt lezárták Moldva északi légterét ma reggel. A hatóságok legalább 5 esetet jelentettek, és két körzetben robbanásokról is beszámoltak. A moldvai hatóságok szerint a drónok ismételten behatoltak az ország légterébe, az esetek körülményeit vizsgálják. A légiforgalmat az északi térségben ideiglenesen felfüggesztették. Románia számára az lenne a legjobb, ha ugyanaz a kormány maradna hivatalban a 2028-as parlamenti választásokig, véli Siegfried Murashan. A kijelölt miniszterelnök szerint a rotációs kormányzás növelné a politikai instabilitást, mivel már alig több mint 2 év van hátra a választásokig. Siegfried Murashan szerint egy kormányfő akkor tud eredményesen dolgozni, ha nem kell néhány hónap múlva távozással számolnia. Már több mint 1477 kilométernyi gyorsforgalmi út van használatban Romániában, közölte Christian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. Szerinte a következő időszak kihívása már nem csak az úthálózat bővítése, hanem a meglévő utak karbantartása és monitorozása is. Christian Pistol szerint ebben egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A több mint 18.000 kilométeres teljes úthálózat fenntartását ugyanakkor növekvő költségek és munkaerőhiány nehezíti. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság leshelyeinek csak nem 10%-a jelenleg be van fagyasztva. Változó marad az égbolt a folytatásban, a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, jobbára száraz napunk lesz, csapadék nem várható. Délután 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
8: És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek, újra itt vagyok a mikrofonnál. Ebben az órában is játszunk igaz vagy hamis. A nyereményt a Scorpion Trans adja. Két személy részére 840 lei értékű székelyudvarhely Budapest utazás oda és természetesen vissza is. Ez a nyeremény. Nagybogi Dessel ők kezdenek, ez a Jól leszek újra. Én György Dávid Csaba vagyok. Jó délutánt!
8: Most pedig...

Szentföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

The Weekend, ez pedig a Sacrifice. Itt a Rádió Gagán 1:45-höz közelítünk. Olvasom, hogy az egyenruha kötelezővé tétel az oktatási intézményekben elég nagy port kavart, ugyanis most arról szól a történet, hogy tiltakozni készülnek az országos diáktanács tagjai, és arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án öltözzenek feketébe, így tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelezővé tétele ellen, amelyet egy parlament előtt lévő törvényjavaslat ír elő. Már most is számos oktatási intézményben kötelező az egyenruha, most viszont az új törvény ezt minden iskolára egyenrangúan érvényesíteni. Magyarán ez azt jelenti, hogy nem lennének egyesek és kettesek. Annyit témáztunk már itt a műsorokban erről, úgyhogy én most nem is megyek bele nagyon-nagyon a részletekbe. A lényeg, hogy a diáktanács azt mondja, egy olyan oktatási rendszerben, ahol az oktatáshoz való hozzáférés még mindig a család anyagi lehetőségeitől és a szülők lakóhelyétől függ, a kötelező egyenruha nem pótolhatja a különbségek csökkentését célzó intézkedés. Úgyhogy erről szól a történet. Meglátjuk, hogy hová lyukadunk ki, minden esetre figyeljük, hogy hogyan alakul ez a kezdeményezés. A törvényerő, illetve a diák tanács által megfogalmazott tiltakozás mindkettőre. Oda fókuszálunk, és persze a zenére. Leona Lewis, Better in Time.

Michael Patrick Kelly, Shadow One. Még egy picit visszakanyarodok az országos diáktanács kezdeményezéséhez. Arra kérik a diákokat, hogy jövő hétfőn öltözzenek feketébe és tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelezővé tétele ellen. És előzmény, hogy néhány nappal ezelőtt a szenátus megszavazta a kötelező iskolai egyenruhát, és az a lényeg, hogy ebből úgy néz ki, hogy törvény lesz. A kezdeményezés a vonatkozó közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki ezzel a passzussal. Az új rendelkezések értelmében tehát a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon. És ez a törvény nagyon-nagyon megosztotta a szülői társadalmat és a pedagógusokat, na meg most már a diákokat is, minek utána megszólalt az Országos Diáktanács. És hogy lesz-e bármiféle elmozdulás ebben a törvényben, egyelőre nem tudjuk. Szerintem a kommunikáció az fontos, bár most mindenki a kormány alakítással van elfoglalva a fővárosunkban, így hát nem biztos, hogy prioritást élvez ez a diák megmozdulás, de hát sosem lehet tudni, azért diákok elég sokan vannak. Zenélünk Rúzsa Magdival, jön a Szembeszél. Érezd a

0: Calvin Harris után pedig felhívom a figyelmeteket arra, hogy nem sokára játszunk igaz vagy hamis. Ezúttal a Scorpion Trans adja a két személyre szóló Székelyudvarhely Budapest, illetve Budapest Székelyudvarhely, tehát oda-vissza ingyenes utazási lehetőséget. Ennek ára egyébként több mint 800 lej, ezt lehet megnyerni nem sokára.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Ingyen van.
4: Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá.
3: Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
4: Mi az?
5: A látásod.
4: Az Optika Optofárnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
5: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
4: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
5: Ne csak értékeld,
4: vigyázz is a látásodra.
5: Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
6: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élje át a kastély élményt ön is.
7: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
8: A Brico-ban szeptember 30-áig a Cavalli öblítőperem nélküli WC csésze és tartályszettet 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 lejét vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhanykabint 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 lejét. Együtt munkára készen!
9: A reklám után ismét láger!

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, és ismét játszunk egy jó kis nyeremény újra a tét. Emesét hívom most telefonon. Igen, csörög, ez már jó, és Emese eldöntő, hogy igaz vagy hamis az állítás, és eltalálja, akkor nyerhet.
1: Igen.
0: Szia Emese, György Dávid Csaba.
1: Halló.
0: Rádió Gagától.
1: Hát, szervusztok, szia, szia Csaba.
0: Na szia, hogy vagy, hogy telik a napod?
1: Jó, itt vagyok a munkahelyen.
0: Ó, de jó, mi a munka?
1: Csér magyar.
0: Nagyon jó, sok a rendelés?
1: Csér magyar, székely udvarhelyen. Hát, van.
0: Na jó, figyelj, akkor egy picit, ha tudsz, akkor figyelj rám is, ne csak a munkára. Igaz vagy hamis, jó. Ez a játék neve. Ha tudod, hogy az állítás igaz-e vagy hamis, és ha eltalálod, akkor nyersz. Na gyere, fussunk neki, jó? Mindjárt a nyereményt is elmondjuk, de előtte azért ezt a kört tudjuk le még. Ha az autó műszerfalán kigyullad a piros olajat jelző lámpa, az azt jelenti, hogy ideje áttérni az étolaj használatára. Igaz vagy hamis? Hú, de könnyű.
1: Igaz.
0: Át lehet térni az étolaj használatára az autó esetében?
1: Hát akkor hamis.
0: Hát akkor hamis, hát nem tölthetünk bele étolajat, napraforgóolajat,
1: érted? Igen, rosszul hallottam. Hamis.
0: Persze, hát hamis. Nyilván az autóban azért nem töltünk napraforgóolajat.
1: Igen, nem bizony.
0: Se repce olajat, úgyhogy ezt nem díjazná egy autószerelő
1: se.
0: Na figyelj, ez a nyereményed, tudod mit ér? Ez a válaszod pontosabban. A Scorpion Transzió voltából két személyre szóló Székelyudvarhely, Budapest, Székelyudvarhely utazás. 840 leértékben.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: További jó munkát. Meddig tartom elő, ezt még mondjuk el, jó?
1: Jó.
0: Hányig tartom?
1: További szép napot.
0: Hányig dolgozol?
1: Kettőig.
0: Jó, na még van egy kicsi. Vigyázz magadra.
1: Igen, még egy kicsi idő van, jó? További szép napot kívánok.
2: Gratulálunk! Egy kétszemélyes Székelyudvarhely Budapest utazást nyertél a Scorpion Trans felajánlásával. Ha Erdélyből útra kélsz, velük mindig hazatérsz. Scorpion Trans.

0: One Republic Sunshine, igen, lesz napsütésben is részünk, erről majd bővebben egy picit később beszélek, ami fontos, hogy mivel nem sokára kettő van, ismét a hírszerkesztőink érkeznek, vagyis az információk, aztán folytatom még szűk 60 perc, amit együtt töltök veletek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
6: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
7: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
8: Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
9: Pizza?
10: Ham!
9: Burger?
10: Ham!
9: Napi menü?
10: Ham!
9: Girosz?
10: Ham!
9: Éhes vagy?
10: Ham! Kattalj rá a kajára!
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Változó lesz az égbolt, estig még lehetnek hosszabb napos időszakok. Felvázolták a Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök vezette kormány első tervezetét, a Pénélé, az Uszéré és az RMDS vezetői, és tovább szigorítja az Európai Unió az EU-n kívülről érkező kis értékű csomagok szabályait. Jönnek a részletek is. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Közúti ellenőrzést tartottak a Maros megyei rendőrök a 15-ös országúton, a gernyeszegi súlyos balesetet követően. Az akció során mintegy 200 járművet ellenőriztek, 170 személyt igazoltattak, és 30 alkohol, illetve tiltott anyagfogyasztást kimutató tesztet végeztek. Összesen 164 bírságot szabtak ki, ezek közül 122-t gyorshajtás, 5-öt pedig előzési szabályok megsértése miatt, 12 jogosítványt és 5 forgalmi engedélyt is bevontak. A rendőrség közölte, hogy a magas közúti kockázatú útszakaszokon és időszakokban folytatják az ellenőrzéseket. Felvázolták a Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök vezette kormány első tervezetét a Pénélé, az Uszéré és az RMDS vezetői. A pártok 7, 6, illetve 3 miniszteri posztot kérnek, a végleges elosztásról azonban még tárgyalnak. A Pénélé az energiaügyi, az egészségügyi vagy az igazságügyi minisztériumot szeretné, az Uszéré az igazságügy mellett a közlekedési tárcát is igényli, az RMDS megtartaná 3 minisztériumát, de a kultúra helyett a mezőgazdasági tárcát szeretné, és az egészségügyet vagy a közlekedést is igényli. A tervek szerint 3 miniszterelnök helyettes lenne, a jelenlegi 5 helyett. Tovább szigorítja az Európai Unió az EU-n kívülről érkező kisértékű csomagok szabályait, így a Temuról, Shinről és más hasonló webáruházakból rendelt olcsó termékek is drágulhatnak. Várhatóan novembertől külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, ennek pontos összegéről azonban még nincs döntés. Július óta ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni az ilyen csomagokra, ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Több ezer az FBI alkalmazottaira vonatkozó adatot szerzett meg, állítja egy hacker csoport. Közlésük szerint egyebek mellett neveket, beosztásokat és elérhetőségeket tartalmazó adatokat hozott nyilvánosságra. Az FBI egyelőre vizsgálja az esetet és azt is, hogy valóban az ügynökség rendszereiből származnak-e az adatok.
16: Közös megegyezéssel szerződést bontotta az FK Csíkszeredai és Szabó István vezetőedző. A szakember 2026 nyarán vette át a Szuperligás együttes irányítását és 10 bajnoki, valamint 2 Románia kupa mérkőzésen vezette a csapatot. A klub megköszönte Szabó munkáját és elkötelezettségét, és sok sikert kívánt neki további pályafutásához. Az FK Csíkszereda korábbi vezetőedzője I. és Robert veszi át a román másodosztályban szereplő Szatmár Németi irányítását. A 8 forduló után is nyeretlen klub kedden menesztette Alexandru Pelicset, majd tárgyalásokat kezdett az 52 éves szakemberrel. I. és korábban feljutatta az FK-t a Szuperligába, az előző idén végén pedig szerződése lejártával távozott a klubtól. Új csapatát edzőmérkőzésen október 1-én a CFR ellen irányítja először, tétmérkőzésen pedig a Dinamo SK ellen mutatkozik.
15: Közepesen felhős égboltra számíthatunk a folytatásban, de estig még lehetnek hosszabb napos időszakok. Ennek ellenére marad a hűvös idő őszies értékekkel. 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
17: És most...
0: Elmúlt 2 óra, sziasztok, jó napot kívánok, hello mindenkinek, még egy szűk 60 perc, amit együtt töltök veletek, Győr Dávid Csaba vagyok. Igaz vagy hamis, zajlik a játékunk, ebben az órában is lehet nyerni, a Gold Rush Resort egy darab családi belépőjét viszi el valaki. Tusnád fürdőre lehet elmenni egy jó kis családi kalandparkba, a nyeremény tehát izgalmas, hogy mikor játszunk? Bármelyik pillanatban tőlem.
17: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
13: interjúk,
17: játékok
13: és sok-sok nyeremény.
17: Ez a Színes Órák.

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

Mertinger X, ez volt a MED. Kezdődik a Nemzetek Ligája új kiírása. A mai rangadón Hollandia és Németország csap össze, de pályára lép még Portugália, Szerbia és Norvégia is. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan indul. Portugál-Velszi találkozó, aztán Norvég-Dán, Szerb-Görög és Osztrák-Izrael. 21 óra 45-ös startja, és majdnem elfelejtettem a Holland-Német meccset is. Úgyhogy aki szereti a nagy focit, az nézheti ma. Meg Andorra és Málta is játszanak, ők egy picit korábban kezdenek 19 órától. Izgalmas nap lesz tehát ma a foci kedvelőinek. Énekel Rácz Gergő, ez a Bennünk a világ.

Hozier és a Too Sweet. Egy kis enyhülés után újra jó időjárásban, kellemes időben lesz részünk. Ma már egy pici felmelegedést azért lehetett tapasztalni. Az ország déli részén, jól tudom, mi az ország közepén lakunk, de délen 24 fokig is felkúszhat ma a hőmérő higanyszála. Pénteken és szombaton is csodálatos időjárásban sétálgathatunk akár, hogy hétvégi kiruccanásra készültök, akkor minden jó lesz. Csapadékmentes napok várnak ránk, ezt is mondják a szakértők, úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy miután hivatalosan is ráfordultunk az őszre, hogy ez az évszak csodálatos arcát mutatja. Gale folytatja a sort, jön az ABCD, EFU.

0: Ellen Walker, Heartbreak Melody. Közel 1500 négyzetméteres tematikus parkban kincskeresővé, aranyásóvá és felfedezővé válhatsz. Aranyat moshatsz, valódi ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat fedezhetsz fel, miközben a múlt és a jelen játékos kihívásaiban teheted próbára magad. Ez Dióhéjban a Tusnád fürdői Gold Rush Resort. Ide egy családi belépőt sorsolok nem sokára, hajrá mindenkinek, aki regisztrált.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljuk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
10: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
9: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
10: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
9: Deák Hámor.ro.
1: A reklám után
11: ismét lágerek,

0: Drop Dead.
1: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga, Oliver Rodrigo és a Drop Dead. Ezt hallhattuk, most pedig a Botit fogjuk, reményeim szerint, hiszen ez az igaz vagy hamis játék.
2: Halló.
1: Szia Boti, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
2: Szia.
1: Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó.
1: Dolgozol, mit csinálsz éppen?
2: Igen, most a visszavétszenet vagyunk rába.
1: Ó, de jó. Na, akkor pont jókor csörögtem. Na figyelj, van egy játék, most ennek lehetsz az órai nyertese, ha el tudjuk dönteni, vagy el tudod dönteni te egyedül, hogy igaz vagy hamis az állítás. Na, fussunk neki szerintem.
2: Rendben.
1: A Forma 1-es autókon lévő gumikat esőben is bordázatlanul használják. Igaz vagy hamis? Hamis. Ugye, mert esőben milyen gumit használnak?
2: Attól függ, hogy mennyire esik az eső.
1: De, hogy nagyon esik az eső, mondjuk.
2: Akkor intermédiát.
1: Így van, ez a kopasz gumi, ez esőben nyilván lehetetlen tapadást eredményezne. Na jó, azt mondtam, hogy nyerni fogsz, ha eltalálod, eltaláltad. A nyereményed a Tusnád fürdői Gold Rush Resort jóvoltából érkezik. Egy családi kalandparkról van szó, ahol nagyon-nagyon jókat lehet szórakozni. Egy családi belépő a tied, a tietek.
2: Köszönöm szépen.
1: Na, ehhez gratulálok, Boti, ha majd lesz időtök, kedvetek, akkor élvezétek a hangulatot Tusnád fürdőn.
2: Köszönöm szépen.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Nem sokára 3 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy elköszönök tőletek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, indítjuk a vagányvágányt nem sokára, na nem én, hanem a fiúk, a srácok jönnek és hozzák a jobbnál jobb témát, ahogy azt megszoktátok. György Dávid, Csaba vagyok, további jó délutánt!
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében. Rádió Gaga.
1: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
3: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
4: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Változó marad az égbolt a folytatásban, a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg. Új menedzsert keres a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és szigorítja Németország a szociális támogatásokkal való visszaélések elleni fellépést, miután több önkormányzat is szervezett csalási hálózatokra panaszkodott. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Akár az éves alapdíj többszörösére is fellicitálnak egy-egy tömbháznegyedi parkoló helyett Marosludason. A városban már évek óta működik a rendszer. A lakók évi 150 leért bérelhetik a kijelölt helyet, amelyet 16 és reggel 8 óra között használhatnak. Ha ugyanarra a helyre többen jelentkeznek, az kapja meg, aki többet fizet. Volt olyan eset, amikor a licit 850 leig emelkedett. A jövő negyedben most osztják ki először a parkolóhelyeket, a többi lakónegyedben pedig októberben kerül sor a szabad helyek elosztására. Új menedzsert keres a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. A Kulturális Minisztérium versenyvizsgát hirdetett az intézmény vezetői tisztségére 4 év ideiglenes kinevezés után. A pályázóknak menedzsment projektet kell benyújtaniuk, amelyben a színház következő időszakára vonatkozó szakmai és vezetési elképzeléseiket ismertetik. A terveket szakmai bizottság értékeli, a pályázóknak pedig személyesen is be kell mutatniuk elképzeléseiket. A minisztérium a menedzsment projekteket is nyilvánosság hozza. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház román és magyar társulattal működik. Felvázolták a Siegfried Muresen kijelölt miniszterelnök vezette kormány első tervezetét a PNL, az USZERÉ és az RMDS vezetői. A pártok 7, 6, illetve 3 miniszteri posztot kérnek, a végleges elosztásról azonban még tárgyalnak. A PNL az energiaügyi, az egészségügyi vagy az igazságügyi minisztériumot szeretné, az USZERÉ az igazságügy mellett a közlekedési tárcát is igényli, az RMDS megtartaná 3 minisztériumát, de a kultúra helyett a mezőgazdasági tárcát szeretné, és az egészségügyet vagy a közlekedést is igényli. A tervek szerint 3 miniszterelnök helyettes lenne, a jelenlegi 5 helyett. 8 vadászgépet is bevetettek a román légtér megfigyelésére a ma hajnali drónincidensek miatt, közölte Rádu Miruca védelmi miniszter. 2 F-16-os a Botosán megyei légtérsértést követte, míg 2 spanyol F-18-as a Tulcsa megye közelében észlelt drónokat figyelte. A Botosány térségében észlelt drón később a Szucsáva megyei Szolká közelében zuhant le. A miniszter szerint a drónok lelövésekor azt is mérlegelni kell, hogy a lezuhanó roncsok veszélyt jelenthetnek-e a lakosságra. Szigorítja Németország a szociális támogatásokkal való visszaélések elleni fellépést, miután több önkormányzat is szervezett csalási hálózatokra panaszkodott. A hatóságok szerint elsősorban Romániából és Bulgáriából érkező kiszolgáltatott embereket csábítanak Németországba, ahol fiktív munkaszerződésekkel szociális támogatásokat igényelnek a nevükben. A német kormány javítaná a munkaközvetítők, a szociális és pénzügyi szervek, valamint a rendőrség közötti adatcserét, az önkormányzatok nagyobb hatáskört kapnának a romos épületek felszámolására, a szabálytalanul foglalkoztató munkaadókat pedig szigorúbban ellenőriznék. Változó marad az égbolt a folytatásban, a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, jobbára száraz napunk lesz, csapadék nem várható. Délután 16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
8: Vaj, olyan szépek vagyunk. A szépségről ma még lesz szó, de addig is gyertek egy gyönyörű óra kezdetére. A vagányvágány ugyanis ebben a pillanatban indul.
9: A gyönyörűségek itt vannak, Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 0730 54 88 88, ez pedig a telefonszámunk, ide lehet nekünk írni.
10: Tehát olyan szépek vagyunk, hogy én bejelölöm magunkat a Mr. World-re. Komolyan mondom.
8: Mr. Vödörre.
10: Mr. Vödör. Jól van, szevasztok, van zenénk is természetesen, Clean Bandit és Julian Michaels, hozzák el nekünk, itt van a Miss You.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: El nem hiszem, hogy ebből sláger lett, őszintén mondom. Tehát minden összes eszem megáll, mindig azt hiszem, egy kicsit értem a világot, aztán akkor mindig rájövök, hogy annyira mégsem.
1: Emlékszel, amikor megjelent, akkor kommentáltuk ezt a Die Die-t, ugye az a foci bébinek a...
0: Enyhe kifejezésű de... kommentáltuk. Komolyan, és most meg minden második ember énekli a szólt. Tehát ez brutális.
2: Én nem tudom, régen a dájdájozást azt valami teljesen másra mondták.
1: Azt szeretted.
2: De dájdájozzatok, Pál Gisztán.
1: Nem, ez dájdáj.
2: Na jól.

0: Nem tudom, hogy mi volt ez a dugótor.
1: Voltatok abban a helyzetben még úgy a régebbi időszakban, igen, Facebookon, hogy valamilyen szolgáltatás nem tetszett nektek, és akkor jó kommentet odaírtatok, vagy esetleg egy külön posztot szántatok arra, hogy jól leszóljátok azt a vállalkozást, vagy
2: miért
1: szolgáltatást.
2: Miért beszélsz múlt időben ma, bocsáss meg?
1: Mai napig?
2: Én biztos igen.
0: Hogyne, ott na, van Dante Nasza képviselőnek az oldala, milyen szép bejegyzéseket olvashatsz rajta.
1: Hát jó, de az Dante Nassanak az oldala az nem egy szolgáltatás.
0: Volt, hát...
2: Attól függ kinek.
0: Igen. Na mindegy, maradjunk abban, hogy a majomnak az állatkertben a helye, ne hozzunk be idegen témákat, arról beszéljünk, amiről.
2: Szóval igen, Gábor, mai napig, bár egyre kevesebbet töltök időt a social médián, de...
0: A social médián. Meg fognak szidni, én leszek a hibás.
2: Szidjatok, érted? Tehát most őszintén, most úgyis van egy kazincér, mert most már azzal mindig lobogtathatom, nem? Azt a legszebb magyarul beszélő embereknek adják, most már bocsánatot kérek.
1: Na, semmi.
2: Ennyit akartam mondani ezzel a témával. Még valami más? Na jó, szóval azt akartam, mondani, hogy itt a kérdésedben a kulcs az az, amit én is csináltam sokáig, és ami miatt saját magamra is dühös voltam utólag, hogy mindig csak a negatívot írjuk le. És megfigyeltem, ez főleg egyébként erdélyi utazókra érvényes, de gyertek, ha most tényleg cáfoljatok meg, hogy bár használjuk ezeket az alkalmazást, sokat, mikor szállást foglalunk, hány csillagos, mikor bemegyünk egy étterembe, akkor TripAdvisor-on milyen értékelése van, megnézzük Google Maps-en, hogy milyen értékeléseket adta Google-on az emberek, de mi magunk, igen, mikor ott fogyasztunk, vagy használjuk a szolgáltatást, nem adunk semmilyen fajta visszajelzést. Nagyon sok esetben. Márpedig ez úgy duzzad, és úgy lesz reális, ha minél több ember leírja a véleményét róla. Na de emellett, meg az is jellemző, hogy jellemzően negatív dolgokat vagyunk hallandóak leírni. És ez nem jó.
1: Jó, csak az sem mindegy, hogy a komment, vagy amit leírunk,
2: értékelés, negatívan leírjuk,
1: az értékelés, azt milyen módon tesszük meg, vagy milyen stílusban tesszük meg, mert hogyha egy Facebook posztban ecseteljük azt, hogy az az adott szolgáltatás, vagy vállalkozás miért annyira rossz, nem mindegy, hogy azt nagyon durván tesszük meg, vagy sem. Mert itt van egy hír, hogy a Galaszi törvényszék jogerősen 8800 lej erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezett egy helyi nőt, miután a Facebookon közzétett üzeneteivel és negatív értékeléseivel ártott egy szépségszalon jó hírnevének.
2: Hát ez sok mindentől függ. Tehát, hogyha mondjuk nem reális dolgokat írsz le, hanem valamilyen személyes frusztrációból adódóan te lehúzol direkt egy vállalkozást, akkor vállald a következményeit, ami ez, amit te most elolvastál. Amennyiben reális a helyzet, már pedig egy ilyen hozzászólásnak vagy posztnak az lenne az alapja, hogy leírod egyszer teljesen objektíven, hogy mi történt, utána meg pedig közlöd azt, hogy te miért vagy elégedetlen ezzel a dologgal. Ez egy teljesen korrekt dolog, ez nem bizniszrombolás, ez egyszerűen egy vélemény, amihez jogod van.
1: Jogod van, de miért kell kérni a Facebookra? Miért nem előbb felveszed a kapcsolatot az adott szolgáltatással, vagy vállalkozással, és elmondod neki?
2: Én mindig úgy írtam ki, hogy egyszer elmondtam nekik, hogy gyerekek, hogyha erre nem kapok megoldást, akkor rosszul jártok.
0: Nézd, én a kérdést valahonnan teljesen másképp fognám meg. Ugye van a jogos felháborodás, és van a nem jogos felháborodás. Attól a perctől fogva, hogy valótlanságot állítasz, édes mindegy, hogy milyen felületen teszed azt. Lehet az utcasarkon, lehet az újságban, lehet közösségi minden. Na, innen kéne ezt a kérdést megközelíteni. A Tájlá és a Water után tesszük mindezt meg. Ti írjatok a 0730 54 88 88-ra, illetve ott van még nekünk a klasszikus webes felületünk, azaz a Rádió Gaga alkalmazás, Android iOS-re, mindenhova elérhető. Töltsétek le!

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: Az egy dolog, hogy mi mondtuk, milyen szépek vagyunk, de hallgassátok csak meg, hogy József szerint milyen szinten szépek vagyunk, már csak azért is, hogy tudjátok, mennyire szépek vagyunk.
1: Tök szép délután nektek. Annyira szépek vagytok, hogy aki szebb, mint ti, az már festi magát.
0: Ezt köszönjük szépen, mi is pontosan így gondoljuk.
2: Ez lehet, hogy találunk valakit.
0: De lehet, hogy ebben a műsorban lesz még olyan, hogy találunk olyan valakit, aki festés nélkül is szebb volt valószínűleg ma az első hetében, mint amennyire mi voltunk összesen egész életünkben. Mondjuk el, vagy nem mondjuk el most már?
3: El lehet mondani, mert most már a Gagának a Facebook oldalában ki van.
0: Végvári Janka, a Miss World Hungary 2025 győztese lesz itt velünk a Vagány Vágányban, és 2 óra múlva egy egész órán keresztül beszélgethetünk ezzel a gyönyörű hölgye, aki szerintem ne titkoljuk ezt a dolgot, majd vagy titkoljuk, vagy ne titkoljuk.
4: Nem szokta Gábor titkolni.
0: Nem szokta titkolni. Én
4: nagyon Horváth titkol. Gábor kollégánk unokahuga. Az a lényeg.
3: Gyönyörű kollégátok unokahugáról.
0: Ez is
4: melyikről beszélünk?
0: Melyik rólam?
3: Mint két tojás, nem?
4: És te melyik vagy ebből, a húsvéti, a tavalyi?
0: Mikor Jankát először láttam.
3: Én vagyok a záptojás.
0: Vagy másodszor, vagy nem tudom, mindegy. A szemetekről volt szó, de még szerintem lesz ma is szó erről.
4: A szemetekről? Kik azok a szemetek?
0: Azok, akik csúnyákat kommentálnak különböző vállalkozásokról, anélkül, hogy igaz lenne. Jó van, azt szeretnénk tőletek megkérdezni, hogy ti szoktatok-e véleményezni, akár online, akár offline, hogyan adjátok tudtára a szolgáltatónak, hogy tetszett, amit adott nektek, vagy nem tetszett, amit adott nektek. Szoktatok-e csillagozni, szoktatok-e véleményeket küldeni, és ami engem még jobban érdekel, hogyha utaztok valahová, akkor milyen arányban veszitek figyelembe azt, hogy egy bizonyos szolgáltatásnak, helynek, terméknek milyen a megítélése?
4: Én akkor elmondom ugyanezt a saját életemre vonatkozóan. Szoktam hagyni, annyira itthon már nem, nagyjából tudjuk, tehát helyeket nem értékelünk, mert fölösleges. Ha valami észrevételem van, ezt azért próbálom civilizált hangnemben közölni. Tehát egyébként azért, mert ha azt mondod a másikra, hogy ő egy sipszó, akkor azzal nem az derül ki, hogy te egy értelmes ember vagy, és megláttad, hogy milyen ellentmondás van akközött, amit hirdet, és akközött, amit valójában nyújt, szolgáltató politikus akárki.
0: Hanem saját magadra hagysz egy ügyes visszajelzést.
4: Igen, tehát bebizonyítod, hogy te tudsz csúnyán beszélni, amit hát nagyjából mindenki tud.
0: És tudjuk, hogy a csúnyán beszélőkre mennyire figyelünk.
4: Igen, tehát szerintem azt már nem olvassák. Viszont ha tényleg az van, hogy módszeresen kielemzett, hogy mit tudom én, vendéglőben sajnos a salátán volt egy csiga, akkor azzal nehéz vitatkozni, pláne egy fotót is oda lősz.
0: De arra mi van, hogyha előtte a vendéglővel tudatod, hogy van egy csiga, és hogyha mondjuk parasztok voltak, akkor nyilván ki megírod mindenkinek, hogy volt egy csiga, de hogyha elmondják, hogy bocsánat, elnézést, emiatt történt, mert hogy mi saját kertünkben termesztjük ezt a salátát, és valószínűleg rajta maradt, akkor lehet már nem olyan nagy haderővel írod ki.
4: Nyilván, tehát itt azért az illetőnek a reakció is, de van, aki jellegzetesen, mondom, a másikat tud, aki kiírja, milyen bunkó, másik megállt a kapu előtt, egyből a rendőrséget hívja, bár a másiknak a kapuja előtt ott van a telefonszám, lehetne szólni neki, hogy menjen el. Szíve joga.
3: Levente írja, én abszolút megértem, hogy valaki megírja, ha rossz szolgáltatást kapott. Én is jártam már úgy fodrásznál, hogy teljesen mást kértem, mint amit a végén kaptam. De szerintem óriási különbség van a között, hogy azt írom, nekem nem tetszett a hajam, és a között, hogy elkezdem azt terjeszteni, hogy ez a fodrászat egy csalóbanda, mindenki kontár, ne menjen senki oda. Az első a saját tapasztalatom, a második már szerintem támadás.
0: Hú, azt nagyon jól írtad, és pont erről beszélünk, mert pont itt van a válaszvonal. Tehát, hogy arról kéne írjunk, hogy milyen volt a szolgáltatás, nem. És számunkra, vagyis hogy ez bennünk milyen benyomást keltett. Ez egy reális, hogy is mondjam, értékelhető, értelmezhető visszajelzés.
4: Forgalmi információt kaptunk Lászlótól. Jó napot, gagások és gaga hallgatók, Ditró bejáratánál a benzinkutnál BMW-ből radaloznak. Csak óvatosan. 0730 54 88 88, innen fogjuk folytatni.
5: Magánvágány.
6: Plegykálunk.
5: Informálunk.
6: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Arról beszélünk, hogy egy másik megyében egy más valaki egy annyira csúnya kommentet hagyott, vagy annyira sok csúnya kommentet hagyott maga után egy szolgáltatóról, hogy végül a szolgáltató törvényre vitte a dolgot, és a törvényszékre vitte a dolgot, és úgy néz ki, hogy megbüntetik az illetőt a sok csúnya beszédért. Hadd mondjam el, hogy ennek az egésznek van egy szolgáltatói oldala is. Én nagyon sokszor láttam, hogy mennyire kapálóznak a szolgáltatók, hogy valahogy ezeket a kommenteket eltüntessék, és akkor mindenféle embereket vagy fizetnek, vagy kérnek meg, hogy adjanak pozitív kommenteket. Ezért mondják sokan, hogy nem reális. Csak mondok egy egyszerű példát. Volt egy szálloda, ahol betelt majdnem teljesen a szilveszter, maradt kettő hely. Kettő szoba. Tudta a szálloda, hogy a szilveszterre, akik kibérelték a teljes szállodát, azok családos, gyerekes családok. A maradék két szobát pedig odaadta két fiatal párnak. Na most el tudjátok képzelni, hogy az a két fiatal pár, aki szilveszterre el szeretett volna menni egy kis romantikus, nyugalmas szilvesztert eltölteni, szembe találta magát 42 darab gyerekkel. Na most el tudjátok képzelni, hogy milyen kommenteket hagytak, mert nyilván ilyenkor már azért hagysz. Na és ez az, amikor azt a két szobát inkább bezárod, és nem csinálod meg ezt, mert utána meg 25 darab komment, pozitív komment kell, hogy egy ilyen negatívot valahogy kiterülj.
1: Nem tudom, hogy ez a szám mennyire reális, amit mondasz, de hát maradjunk abban, hogy a, nem tudod egyébként, meg egyébként nem tudom, te hogy nézed a rétingeket, vagy ti hogy nézitek ezeket a visszajelzéseket. Én mindig megnézem az egycsillagosokat, vagy a nagyon negatívakat. Lássam, hogy mi az, amit írnak. Aztán megnézem a jókat is, de hiába van 5 negatív, mert azt az 5-öt fogod elolvasni. Az 500 pozitívat nem.
0: Így van, ezért nagyon nehéz ellensúlyozni pozitívakkal. De nagyon sok üzenetünk jött.
2: Írja hallgatunk, hogy én azt nem értem, hogy miért kell valakinek rögtön 10 helyre kírnia ugyanazt. Egy rossz szolgáltatás után először oda menik a vállalkozóhoz és megpróbálnám megbeszélni. Ha nem sikerül, akkor lehet értékelést írni. De sok ember ma már úgy használja a Facebookot, mintha az lenne a bíróság. Kírja, hogy XY egy gazember, aztán várja, hogy a kommentelők ítéletet mondjanak. Csak hogy annak is lehet következménye, ha valaki valótlant állít. Hát igen, itt ebben az esetben is erről van szó, mert a nő, az adott nő lejárató bejegyzései. Hát azt mondta ki a bíróság, hogy súlyosan károsították az üzlet arculatát.
0: Kinga írja, ha pozitív a visszajelzésem, akkor mindenképp igyekszem a legláthatóbb helyen megosztani, mert szerintem fontos, hogy a jó tapasztalatokat is kiemeljük, ha viszont negatív a véleményem, akkor általában első körben a tulajdonost vagy a főnököt keresem meg, és elmondom neki, hogy szerintem lehetne ez jobb is. Ilyenkor inkább baráti alapon szeretném megkérdezni, hogy ő hogyan látja a helyzetet, és hogy mit gondol róla. Fontos számomra, hogy a kritika ne bántó legyen, hanem inkább építő jellegű, amiből esetleg ők is tudnak fejlődni. Meg szoktam nézni, bár ritkábban, hogy mások milyen véleménnyel vannak az adott helyről, de igazából inkább úgy szeretek vásárolni vagy választani, hogyha valaki személyesen ajánlja. Én a kettőt szoktam ötvözni, érdekes módon, mindig megnézem TripAdvisor-en, milyen az adott helynek az értékelése, hogyha külföldön járok, és általában több embert, helyit megkérdezek, hogy ők helyiként hova szoktak elmenni. Hú, számtalan vagány helyet találtam így.
1: Működik egyébként ez a része is. Nézegettem így hirtelenjében egy-két ilyen fórumot most, hogy milyen visszajelzéseket írnak. Tudod, az a baj, hogy egy negatív kommentnek is, még kicsit ezen lovagoljunk, hogy kell megírni egy negatív kommentet. Mert hogyha csak annyit írsz, hogy ez borzalmas, az nem egy érv. Tehát, hogy azt kell elmondani, hogy mit tudom én. Tehát, hogy
2: indokold meg. Igen.
0: Viola megírja, hogy ő nem szokta, csak egyszerűen nem megy. Nem szokta megírni, csak egyszerűen nem megy többet oda. Igen, Viola, de van az a része is a negatív kommentnek, hogy segítesz másokon, hogy ők is ne járjanak pórul, mint te. Tehát, hogy néha ezt is figyelembe
1: kell venni. Van, amikor annyira rálépnek a kis lábujadra, hogy ezt azért le akarod írni. Ez azért benne van.
0: Igen.
1: Csak nyilván akkor is. Én úgy gondolom, hogy a szalon képes. Tehát amikor látok ilyeneket, hogy mocskos gazemberek vagytok, mindegy, hogy mire. Facebook, és nézed, hogy jó, de miért? Tehát, hogy én akarom tudni a történetet. Az, hogy te nem szereted őket, hát hány embert nem szeretünk?
0: Igen, én már elmondtam, hogy Csíkszeredában ettem a legrosszabb burgeremet, viszont azt is elmondtam, hogy elnézést kértek, és akkor nehéz volt dönteni, hogy ezt másokkal tudassam, hogy ne járjanak úgy, mint én, de úgy döntöttem, hogy nem, mert tényleg jó fejek voltak.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: A Brico-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17,60-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen!
5: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
6: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
7: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
8: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
11: ismét lágerek és új

0: igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés, van egy feladványunk, és amennyiben helyesen válaszoltok, akkor már is mondjuk, hogy mit fogtok nyerni. Aki még nem regisztrált, megteheti, tudjátok a telefonszámunkat, kell teljes név, telefonszám és annak a megyének a neve, onnan hallgatjátok a Rádió Gagát.
1: Most a Vagány Vágányban az Arinovis Motors egy darab csomagját, promóciós termékekkel telerakott csomagját lehet megnyerni, és aki szerencsés lehet, amennyiben helyesen dönti el, hogy igaz vagy hamis a kijelentésünk, nem más, mint Csaba.
0: Csaba.
2: Halló.
3: Halló, szia Csaba.
1: Szia Csaba.
3: Szia Csaba. Csinálsz? A Vagány Vágánytól keresünk, de akkor ezt szerint már rájöttél.
2: Így van.
3: Mi jót csinálsz?
2: Munkába vagyok.
3: Na, jó, akkor figyelj.
0: Akkor jó.
3: Csütörtökön nekem is ilyen a hangulatom néha, az az igazság.
1: Kedden is, de ne adja.
2: Most a hónap hétvége, úgyhogy jöjjön
3: rá
2: a hangulat.
3: Na látod, de Zsolti, mondom neked, csak te nem szoktad ezt elfogadni.
1: Csaba, ezt akartam mondani, hogy van még egy Bence hívőnk, mert hogy Bencének is péntek reggel már elkezdődik a hétvége. Örülünk, hogy te is így gondolod ezt a dolgot. Csaba, van egy feladványunk, amit Bence fog neked elmondani. A feladvány az igazából egy mondat, amiről neked el kéne döntened, hogy igaz vagy hamis, nagyon könnyű lesz, ígérem. Bence, mondod, nem mondod?
3: Mondom, hogy nem mondanám, ha Csaba készen áll. Kapaszkodjál meg, mert
2: én
3: jön.
2: Én készen vagyok.
3: Szóval.
2: Ülök, jó lesz-e?
1: Tökéletes.
3: Jó lesz, jó lesz. Jó. Ennél határozottan jobb ülni, mert hogy az utasszállító repülőgépen a személyigazolvány és a beszálló kártya ellenőrzése a felszállás előtti folyamat része. Ellenőrzik-e a személyedet és a beszálló kártyádat, vagy sem? Igaz vagy hamis?
2: Szerintem igaz, mivel én még sosem repültem.
3: Tényleg?
1: De vagy a második már, akivel beszélünk.
0: Igen, a hallgató
1: a játék kapcsán, és figyelj, egy szerencsés embernek mondhatod magad, ha engem kérdezel, ha Bencit vagy Gábort, lehet más a véleményük.
3: Figyelj, autózni azért szoktál, ugye?
2: Igen.
3: Na figyelj, akkor az Arinovis Motors által kapsz egy ilyen promóciós termékeket tartalmazó csomagot. Van benne többek közt autóillatosító, és nagyon szeretem az autóillatosítójukat, de van benne bögre kóstolható. A lényeg az, hogy ezt nyerted meg, és köszönjük szépen, hogy ilyen ügyesen válaszoltál.
2: Köszönöm. Én is köszönöm.
4: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.
5: Sírja tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.
6: Ez is a

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na, húzzunk egy vonalt erre a kiértékelős, értékelés írás vonalt, azt mondtam.
1: Vonalat.
0: Ügyes vagyok, ma is ügyes vagyok.
2: Nem baj,
1: nem baj. Tovább fűzzük majd a fonalat.
0: Írjatok értékeléseket, de ne rossz indulatból írjatok értékeléseket, hanem azért írjatok értékeléseket, mert szeretnétek másokkal tudatni a tapasztalataitokat. A tapasztalataitokat azért, hogy ők is ne járjanak, vagy éppen járjanak úgy, mint ti.
2: Szerintem hallgassuk meg a híreket, addig is egy kicsit megpihenünk, aztán jön vissza.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
7: Október 17-én Marosvásárhelyen.
6: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
9: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa-György utca 177 szám alatt, vagy online a bbshoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
10: Unod a megszokott kínálatot.
11: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa-György utca 14, a Mures Mall közelében.
12: A Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
11: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Tovább tart az enyhe felmelegedés, hétvégére már akár 20 fokot mérhetünk. 8 vadászgépet is bevetettek a román légtér megfigyelésére a ma hajnali drónincidensek miatt, és hamarosan megkezdődhet az ország legkeskenyebb utcájának felújítása. Hogy hol van ez, kiderül a hírekből. Rigmányi Eszter vagyok, jó napot kívánok! Három marosvásárhelyi középiskola is bekerült azon tanintézmények közé, amelyek kísérleti jelleggel tesztelik az új érettségi vizsgára való felkészülést. Az országos program célja, hogy még a rendszer bevezetése előtt felmérjék, hogyan működnek az új típusú feladatok és vizsgakövetelmények a gyakorlatban. A résztvevő diákok és tanárok tapasztalatai alapján módosíthatják a módszereket, illetve pontosíthatják a követelményeket. A programban a Marosvásárhelyi Uniria Főgimnázium, a Pápi Új Lárián Főgimnázium és a Katolikus Iskola vesz részt. 8 vadászgépet is bevetettek a román légtér megfigyelésére a ma hajnali drónincidensek miatt, közölte Rádumir utca védelmi miniszter. Két F-16-os a Botosán megyei légtérsértést követte, míg két spanyol F-18-as a Tulcsa megye közelében észlelt drónokat figyelte. A Botosány térségében észlelt drón később a Szucsáva megyei Szolká közelében zuhant le. A miniszter szerint a drónok lelövésekor azt is mérlegelni kell, hogy a lezuhanó roncsok veszélyt jelenthetnek-e a lakosságra. Hamarosan megkezdődhet Brassó híres Cérna utcájának felújítása, amelyet tavaly novemberben zártak le a gyalogosok előtt, a lehulló vakolat és párkányelemek miatt. A városháza több mint 2 millió lej plusz áfa értékű szerződést kötött a munkálatokra, a mintegy 80 méter hosszú és mindössze 111 cm széles utca Kelet-Európa harmadik legkeskenyebb utcájaként ismert. A kivitelező feladata a veszélyforrások megszüntetése és az utca biztonságos sátétele. Az utcát legutóbb 2018-ban újították fel. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje képviseli Magyarországot az Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában, Románia pedig Krisztián Mundzsú Fjord című alkotását nevezte. Az Oscar nevezés október 1-én zárul. A nevezett filmek közül az Amerikai Filmakadémia december 15-én 15 alkotásra szűkíti a listát, az 5 Oscar jelöltet pedig január 21-én jelentik be. A 99. Oscar gálát 2027. március 14-én 24-én rendezik Los Angelesben.
3: Valentin Szucsó veszi át az FK Csíkszereda a szuperligás csapatának irányítását. A 45 éves szakember régi ismerősként ér vissza, hiszen 2018 és 2022 között már vezette a csapatot, amellyel története során először jutott fel a másodosztályba. Korábban a Sepsi OSK vezetőedzőjeként is dolgozott, a Sepsi Szentgyörgyi együttessel pedig az élvonalba is feljutott. Szucsú legutóbb 2024. szeptembere és 2025. márciusa között irányította a Sepsi felnőtt csapatát. Az FK ma délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott Szabó István eddigi vezetőedzővel. Jürgen Klopp a Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt azzal viccelődött, hogy több holland játékost ismer személyesen, mint az ellenfelet irányító Xavi Hernández. A két neves szakember egyaránt ezen a találkozón debütál szövetségi kapitányként. Klopp szerint a német keret sikerre éhes, kiváló játékosok alkotják, és úgy fogalmazott, ha mindent beleadnak egy esetleges vereségért, ő vállalja a felelősséget. A holland-német rangadót ma este Amsterdamban rendezik.
14: Tovább tart az enyhe felmelegedés, hétvégére már akár 20 fokot mérhetünk, de ennél a jövő héten sem lesz melegebb. Száraz napok következnek, eleinte felhős égbolttal, majd vasárnaptól egyre több napsütéssel. Ma éjszaka átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap 18 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Most pedig. Na te hallgass oda, egy picit magunk mögött hagyjuk a témánkat, és nyilván másfele fogunk evezni. Egy nagyon izgalmas hírt találtunk, meg szeretnénk emészteni, és kíváncsiak vagyunk arra, hogyha mondjuk ezt Romániában is alkalmaznánk, akkor mi lenne belőle?
2: Igen, kérdésekkel tele vagyunk, de beszélgetünk is, mindjárt kiderül, hogy miről pontosabban. Itt van Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor.
1: Szerettem, amikor Gábor nem mondja el az információt és megtartja magának. Mindjárt megosztjuk veletek, de csak CIA és a Cheap Thrills után.
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
9: Vagány-vágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nemrég a PISA felmérésből kiderült, hogy az ország fele az funkcionális analfabéta, ami azt jelenti, hogy bár tud olvasni, de nem feltétlen érti, amit elolvas. Ebből elég sok ember van. Na, és hogyha van olyan hír, ami összecseng ezzel, és talán megoldást jelenthet, például ebben az országban, akkor az az, amit Szingapúrban csinálnak, ugyanis képzeljétek, hogy Szingapúr fizet azoknak a lakosainak, akik olvasnak. Na, hogyha ez most Romániában a transportaik, és nem nézzük meg még a részleteket sem, csak mondjuk ezt a hír címet mondjuk így áttesszük Románia transportáik, most valakiben megint beleköt.
1: Szóval, biztos vagy benne.
0: Akkor szerintem nem járnánk rosszul, mert hogy az emberek ugye siránkoznak, mert nincs pénz, az ország meg siránkozik, hogy tele van bunkóval. Hát ez ugye egy csapásra megoldaná a dolgokat.
1: Részben. Hát én azért kicsit kötekednék, mert nem tudom, jó, persze pénzzel meg lehet venni az olvasást, és hát ha szintén

0: Singapurban is egyre többen fognak olvasni. Viszont nem tudom, hogy ez mennyire csökkenti a funkcionális analfabetizmust, mert attól függetlenül, hogy valaki nekiáll olvasni, aki eddig életében nem olvasott, az nem jelenti azt, hogy meg is fogja érteni, amit olvas.
1: Hát sajnos az olvasás mennyiség és a szövegértés között azért nagyon komoly kimutatások szerint komoly összefüggés van. Gyakorlatilag, aki keveset olvas, nem biztos, hogy megért egy komplexebb szöveget. Ugye az absztraháló képesség az sajnos benne van, az elvonatkoztató, hogy akkor legyen.
2: Köszönöm,
1: még magyarosabban fogalmazza. Láttam, majd kezdesz úgy nézni rám, ilyen mindjárt kapok egy taslit, hogy ne használjak itt neológizmusokat és idegen szavakat.
2: Ha ezt én mondanám, na. Édes jó Istenem. Fél órát csak arról beszélne, hogy én ezt miért mondtam. Jó van, a lényeg az, hogy igen, tehát hogyha kiolvasod a Musso összest, attól nem leszel okosabb, viszont szövegértésed határozottan jobb lesz. De, nyilván műveltem meg okosabb nem leszem. Most bocsánat, hogy pont Musso-t emeltem ki a sok közül, akit még említhetnék. Viszont az, hogy az emberek találkoznak szöveggel, azt próbálják értelmezni, és ezt mondjuk sokat csinálják, mert hogy pénzt kapnak érte, ez határozottan segítene kis léptékben, kis... Attól függ, tehát mindjárt elmondjuk azt is, hogy Szingapurban ez hogyan működik, de ez egy ilyen tesztprogram, és én határozottan hiszem azt, hogy ez itt nálunk is működhetne. Most kérdés az, hogy ezzel azokat ösztönzöd inkább, akik eleve olvasnak, és fognak még többet esetleg.
0: Vagy akiknek pénz kell.
2: Igen. Hát figyelj, most ha csak azt nézem meg, hogy a mi családunkban egy év alatt hány könyv fogy el, hány könyvet olvasunk ki összesen, ez egész jól kijönne akár egy minimál bér. Kérdés, hogy mennyit fizetnek az elolvasott könyvekért. Ezt nem én húzom fel, hanem leginkább a feleségem, de hogy elég sokat
0: olvasunk. Oké, Zsolt, hogyha megengeded, akkor még egy picit kötekednék. Na, tehát, hogyha az lenne Szingapurban, hogy csak azután fizetnek, amiután meg is értették azt a szöveget, vagy azt a könyvet, amit elolvastak, akkor jogos lenne odaítélni ezt a pénzt. Viszont, hogyha szeretnénk a funkcionális analfabetizmuson javítani, hogy egyre kevesebben legyenek, akkor tényleg csak ez az egy járható út lenne, vagy lehetne, hogy csak akkor fizetünk annak az olvasónak, aki neki állt olvasni, és meg is értette, amit olvasott. Mert másképp csak a pénzt kidobjuk, jó, lehet, hogy elolvas valamit, de nem fogja érteni.
2: Tamás közben írja, hogy 75 óra olvasás kell egyetlen dollárért, hát ebből még a könyvjelzőt sem tudom kifizetni, azért megnézném azt a szingapurit, aki emiatt teszi le a TikTokot. Hát egyet értek, Tamás, örülünk, hogy ismerette már ezt a hírt. Mindjárt elmondjuk azt is, hogy mennyit kapnak a szingapúriak, de ha már hallottátok Tamást, akkor igen, egy dollárt kapnak 75 óra olvasásért. Hát most szerintem...
1: Vannak olyan országok, ahol szerintem olvasnának. Te figyelj, lehet oldalba kéne, az se jó egyébként. Meg hogy mérik ezt a dolgot? Tehát önkéntes alapon, vagy bejössz valahova? Szóval ezeket a részleteket szerintem azért tisztázzuk. Technikailag, hogyha üvegesen bámuljuk a képernyőt, azért általában mi fizetünk, úgyhogy ilyen értelemben ez mindenképp jobban megéri.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a

0: úgy néz ki, hogy Szingapúrban fizetni fognak azért, hogyha elolvasunk egy könyvet. Pontosabban arról van szó, hogy év végéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, melynek keretében a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, és amiket később pénzre is be tudnak váltani. Ezzel a kísérleti programmal arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy a rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak.
1: Figyelj, ha már csak ennyit mondunk az egészről is, egy sokkal okosabb dologról beszélünk, mint a Romániában meghozott törvények 90%-a az elmúlt két évben meghozott törvények, mondjuk azt, vagy az elmúlt egy évben. Intézkedések, bocsánat, törvények.
0: Igen.
2: Ha Romániában lenne egy ilyen dolog, azért nagyon meglepődnék, persze erre sincs.
1: De mibe kerül amúgy?
2: Hát pénzbe.
1: Tehát, hogy ez így, hát jó, de közben meg nem tudom, okosítod a népet, érted?
2: És annyi írja azt, hogy nagyjából 15 év alatt, amennyit én olvasok, meg is van egy kávéára, írja egyébként a hallgató, úgyhogy ilyen logika mentén, igen, lehet ezen filózni.
1: Igen, de akkor azt nézem, hogy 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki, és hogyha ebből 1000 darab összegyűlt, az be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz.
0: Egy dolláros jutalom? Most az 1 dollár a jutalom, vagy lesz 1 dollárba kerülő jutalom? Érted, mit mondok? Tehát én most próbálok kötekedni itt a dologgal, nem biztos, hogy 1 dollárt fogsz nyerni 1000 összegyűlt virtuális érme után.
1: De figyelj ide, most ha arra gondolsz, hogy például milyen hatékony volt Romániában, és hatásos volt Romániában a műanyagpalackok összegyűjtéséért járó pénzösszeg, ami megint csak röhelyes a kívülről nézett, tehát egy palacki 50 bani. Szóval érted?
2: Ahhoz képest emberek kukákat, tehát nagyjából nézd meg, hogy teljes műsor területünk környékén sírnak, ahol ezek az újfajta ilyen bádok kukák vannak, tudod, ezek a bedobósak, hogy feszítik fel az ajtajukat azért, hogy vegyék ki belőlük az 50 bani is palackot. Tehát nagyon érdeklődés iránta.
0: Mi úgy olyan fél éven te vagy 3-4 havonta szoktuk visszaváltani a palackokat, és egy olyan 200-300 lej összejön belőle.
2: Tehát akkor gyakorlatilag van nektek egy külön épületetek, amiben palackot tartotok?
0: Na igen, van egy ilyen szertárunk.
2: Ja, akkor kezdem érteni, hogy miért.
1: Gondolom akkor, mint a ház, amiben én élek, de ugye nem mindegy, engedjük el.
0: Persze.
1: Okay. A lényeg az, hogy meggazdagodni valóban nem lehet ebből a dologból, de hogyha bármilyen pici, apró összeget is lehet kapni. De a másik oldala meg ott van azok számára, akiket nem feltétlenül a pénz motivál, hanem a verseny. Érted? Tehát létrehoznál egy ilyen pontos versenyt, hogy mit tudom, kigyűjtött pontot össze egy hónapban. Hát már csak nézzük meg az ilyen moly.hu-t, meg azokat a felületeket, ahol lehet jegyezni azt, hogy mennyit olvastál. A Moly-on is folyamatos verseny van, hogy ki olvas többet.
0: Mennyi idő kellett elteljen ahhoz, hogy én rájöjjek, hogy az moly.hu is nem moly.hu?
2: Én is megvoltam.
1: Nem egy felnőtt szájt, hanem egy...
2: Figyeljetek, csak mondok nektek valamit. A nettó fizetés Szingapúrban 19.578 lej, mondom, az átlag.
1: Tehát 20 ezer
2: átlag lej. Nettó, igen, szóval, azért az 1 dollárból olyan nagy motivációt nem látok.
0: Micsoda, mennyi? Most komolyan?
2: Így van.
0: Az átlag fizetés?
1: Igen, még
2: az átlag nettó.
0: Hát én költözök Szingapúrba, és nekiállok olvasni, még abból is összegyűjtök.
1: Ezt már sokan eldöntötték így, de annak megvan az ára, hogy Szingapúrba költözés ott dolgoz.
2: Ráadásul rettenetesen nehéz letelepedni.
1: Így van, nagyon
2: nem nagyon engednek be. Mondjuk lehet, hogy fehér emberként még érdekesebb tudsz lenni. Na mindegy, tartunk egy... Ja, még nem tartunk, azt elnéztem az órát,
1: semmit nem tartunk. Zenei szünetet tartunk, One Direction-t hallgatunk, Still My Girl, el ne lopjátok a csajainkat. Maradjatok itt velünk, folytatjuk ezzel az olvasásos, ösztönzős történettel. Nekem nagyon tetszik, én áthoznám, ha még nem is országos szintre, de hogyha van az a városvezetés, aki most hallgat bennünket és meri lopni ezt az ötletet, én valamit megígérek, becsület szavamra, nem tudom, hogy mit, de nem tudom, összecsókolgatom őket valamit.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: A szingapúri ötlet, hogy az olvasást fizessék, önmagában nem rossz. Nyilván valamit kell mondani annak érdekében, hogy a mobiltelefon használat, képernyő használat, a mesterséges intelligencia használatról még nem tudjuk annyira, de valószínűleg az is benne van, hogy egész egyszerűen a szellemi kapacitása mindenkinek lefele megy. Hát ennyit tudunk. És azt is hozzá kell tegyem, hogy ebből valamit kellett kezdeni, Szingapúr próbálja stimulálni Isten igaziból fizetésre, de hát ott, ahol mondjuk ilyen 4000 euró körül keresnek, nem biztos, hogy 75 órányi olvasásra mondjuk $1 kapni.
1: Mondom, hogy szerintem, aki többet keres, annak meg a játék értelme, inkább, hogy mennyi pontot gyűjt, és nézzek, Noémi üzenete is kb. Erről szól. Szerintem viszont tök mindegy, mi a motiváció, ha a vége az, hogy egy gyermek vagy fiatal végre végigolvas egy teljes fejezetet. Ha a gamification, vagy a játékosítás kell ahhoz, hogy legyőzzük a brain rotot, hát legyen az. És azt hiszem, az utolsó mondat, ez sok mindent elárul.
2: Igen, mert pont arról beszélünk, hogy Szingapúrban az oktatók egyre nehezebben küzdenek meg az úgynevezett brain rot, vagyis az agyi leépülés jelenségével, és ezzel általában az online fogyasztott túl sok felszínes tartalomnak tulajdonított kognitív hanyatlást írják le, valamint a doom scrollinggal, azaz a negatív hírek és a tartalmak kényszeres görgetésével. Úgyhogy de szerintem nem csak Szingapúrban üti fel a fejét ez a probléma, ez a brain rot, vagy agyi leépülés, hanem épp úgy beszélhetnénk akár Romániáról is.
1: Ne hülyeskedj.
2: Hogyha beosztuk már a funkcionális analfabetizmust.
1: Kb. Akárhová mész, tényleg akárhová, mindenhol azt látod, hogy alkalmazott és kliens és mindenki bele van bújva a telefonjába és bele vannak őrülve. Azt már meséltem nektek, nem, hogy kiderült, hogy a fejlett nyugati társadalmakban van egy olyan jelenség, miszerint a gyermekek nagyon sokat üvöltenek a játszótereken. És kiderült, hogy azért teszik, mert hogy ha kimennek a dadussal vagy valamelyik szülővel a játszótérre, azok meg bele vannak bújva a telefonjukba, és a gyerek rájött, hogy akkor figyelnek oda rá, hogyha nagyon csúnyán csinál. És ebből az jött, hogy kb. Kinéz egy ilyen játszótér, és üvöltöző gyerekeket hallasz, meg látsz, mert hogy szegények próbálják magukra valahogy a szüleik figyelmét
0: fölhívni. Ezt akarod mondani, hogy a szombaton másnaposan ülök a teraszon, próbálom kávéval helyrehozni az előző
2: napi... A dadusok a hibások.
0: Nem, hát a kedves szülők, ugye, akik nyilván tényleg a telefonba bele vannak, és akkor... de ilyen hangerővel a fülem mellett, és érzem, érted, hogy ott én vágom nyakon a kölyket.
1: Zoltán azt írja, hogy én benne vagyok. Csak kérdezzétek meg Szingapúrt, hogy a rejtvényújság meg a gépjárműadás vételi szerződési beleszámít-e, mert akkor holnap felmondok a munkahelyemet.
0: Nem. Még fogsz mellékest keresni.
1: Igen. Na, de nem tudom, hogy mennyire jelentene megoldást, de figyelj, hogyha központilag jön egy ilyen nem is igény, hanem jelzés az emberek irányába. Már az, már, érted, már az információs szórást. Gondoljatok bele, hogy mi beszélünk erről az ügyről. Most Szingapúrban mennyit beszélhetnek róla? Már az, hogy ebből ügy lesz...
0: Keressünk egy szingapúri rádiót, kérdezzük meg a kollégákat.
2: Igen. Jó, de azért tegyük azt is hozzá, hogy a program vitát is kiváltotta ebben a városállamban, mert egyesek szerint ugyanis az embereknek egyszerűen azért kellene olvasniuk, mert szeretnek olvasni. Van egy Ashley Chia, egy szingapúri könyvklub vezetője, aki a következőket nyilatkozta. Ha Szingapúr olvasó kultúrát akar kialakítani, talán nem az az egyetlen mérce, hogy az emberek napi 15 percet olvasnak-e. Az is számít, hogy kíváncsibb olvasókká válunk-e. Olyan dolgokat is olvasunk-e, amelyek nem azonnal hozzáférhetők, vagy közvetlenül hasznosak számunkra.
1: Egyem a szívedet. De figyelj,
2: ezt... itt egy könyvklubnak a vezetőjéről van szó, és engem meglepett, hogy kritikát fogalmazott.
1: Pont ő nem kéne úgy lássa ezt a dolgot, tehát pont egy könyvklub vezető nem kéne így lássa ezt a dolgot, úgy gondolom. Nem mindenki számára olyan egyértelmű, ami mondjuk a már olvasók számára teljesen az. Jó, innen folytatjuk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 180.
3: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
4: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
3: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
5: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
6: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
7: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
6: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
7: Deákhamor.ro.
8: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel?
9: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
10: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
12: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek,

0: Szingapúrban pénzt is fognak adni azért, igaz, hogy nem sokat, hogyha nekiállnak olvasni az állampolgárok. Ezt lehet, hogy jó lenne Kelet-Európába is átültetni, sőt a nyugati társadalmakban is tapasztalható, vagy felíti a fejét ez a probléma, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy csak Szingapúrban kellene meghonosítani ezt a programot.
1: Igen, figyelj csak, Attila egy nagyon okos üzenetet írt.
0: Na.
1: Azt írja, hogy itt nem az egy dolláron van a hangsúly, hanem a szokás formáláson. Az algoritmusok úgyis mikrojutalmakkal, lájkokkal és értékelésekkel tartanak minket a képernyő előtt.
2: Értesítésekkel.
1: Szingapúr csak a saját fegyverükkel próbálja visszacsábítani az embereket a könyveket.
2: Közben egy kis ilyen piros szívecske felugrik a hatodik oldalon. Még visszaolvasol.
1: Igen.
2: Mondjuk ilyenkor kéne rájönnek azok, akik nem olyanok, illetve akik olyanok, mint én, hogy rosszul olvasták az egyik szereplő nevét az egész könyven át.
0: Na de várjatok csak. Ugye itt virtuális érmékről beszélünk, hogyha a szingapúriak elkezdnek olvasni, akkor 15 perc olvasás után 20 virtuális érmét kapnak. Akkor ez most interneten keresztül való olvasást illeti, vagy
1: nem,
0: a hagyományos könyvolvasást?
1: Tehát például most én abból tudok indulni, az olvasómon elindíthatok egy ilyen mérőt, hogy ő nézi, aha, hogy én mikor olvasok aktívan, vagy nem, ilyen nem indíthatok el, de mindenképp csinálj egy ilyen kimutatást, én abban a hónapban
2: hány percet olvastam. Ja, tehát várjál, az egy ilyen e-book reader akkor, becsületes magyar, tehát egy
1: kicsi. Igen, de ő leáll a számolással, hogyha túl sok időt töltök egy oldalon. Tehát ő rájön arra, hogy én ennyit nem olvashatom azt az
2: ez oldalon. Ez kb. Mint amikor a futóra megáll, amikor megálltál te is.
1: Így van. Tehát ez annyira nem őszintén, tehát nem rocket science, hogy ezt a dolgot megcsinál.
2: Én értem rocket science, de a könyv klasszikus változatnál ott hogy fog ez működni? Kérdem én is egy barátomnak.
1: Valószínűleg adnak valamilyen telefonos applikációt.
0: Kapsz egy homokórát?
1: Nem, telefonos homokórát.
2: Szeretném a homok.
1: Na, figyeltek, amúgy mondjuk el, hogy azért vannak olyan felületek, ahol motiválják az embereket olvasásra. Például ezt sokan lenézik az olvasók közül, de a bookstagrammerek és a booktokkerek úgy gondolom, hogy pont ahhoz a közönséghez és ahhoz a generációhoz szólnak, és tudják őket motiválni arra, hogy olvassanak, akiket mások nagyon nehezen érnek el fizikai felületeken. A booktokkerek ugye TikTokon, a bookstagrammerek pedig Instagramon számolnak a könyvekről, olvasási élményekről, és ide a komment szekcióban rengetegen hozzászólnak. Ez nagyon motiváló tud lenni véleményem szerint egy fiatal számára, hogy igen, megint menő lett az olvasás.
0: Egyetértek veled, viszont annyit még hozzátennék, hogy arra lennék kíváncsi, hogy nálunk hány ember olvasna napi 15 percet, ha fizetnének érte, gondolok itt Romániára. Uh-huh. Mert szerintem az elején millióan jelentkeznének, utána egy három hónap.
1: Én már azzal elégedett lennék, hogy 2 millió ember csak ezért olvasna napi 15 uh-huh. percet egy hónapon keresztül, szerintem látható, érzékelhető változások lennének az országban.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.
5: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Na jó, az olvasásról kb. Ennyit tudtunk beszélni, bár valószínűleg ragad belénk ez az, de van egy sokkal fontosabb témánk, amit szeretnénk elővenni.
1: Igazából mielőtt rátérnék, csak azt akartam, hogy az olvasás is egy kicsit olyan, mint a más téma, mondjuk a hálószobatot, hogy nem beszélni kéne róla.
0: Így van.
2: Aki még nem regisztrált játékunkra, azt tegye meg. Tudjátok a telefonszámunkat, mi most akkor meghallgatjuk a legfrissebb híreket.
0: És lesz egy meghívottunk a következő órában. Nem is akármilyen meghívottunk, akiről már beszéltünk, de hogyha szemfülesek majd vagytok és velünk maradtok, akkor kiderül, hogy milyen véleménye van a világról Miss World Hungary 2025-nek.
1: És be fogom vinni az erdőbe, és elmondatom vele, hogy a kopaszodó pocakos pasasra buknak az igazán szép lányok.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
6: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
7: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
8: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
9: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
10: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Múrás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
11: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
10: Máté, mi a helyes válasz?
11: A Kibédi Dósa húsüzem házias ízei.
12: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
13: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
12: Pizza?
14: Ham.
12: Burger?
14: Ham.
12: Napi menü?
14: Ham.
12: Girosz?
14: Ham.
12: Éhes vagy?
14: Ham.
15: Kattalj rá a kajára!
16: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
17: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
16: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Tovább tart az enyhe felmelegedés, hétvégére már akár 20 fokot mérünk. Az eddig tapasztaltakhoz képest újabb műszaki jellemzőket mutat a Szucsáva megyében ma lezuhant drón, közölte a védelmi miniszter. És már több mint 1477 kilométernyi gyorsforgalmi út van használatban Romániában. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, híreinket hallják. Idén már 8 Maros megyei településen folytatódik a délutáni román nyelvoktatási program, amely tavaly még 5 helyszínen indult, közölte az RMDS Maros megyei szervezete. Idén Nyárádszeredában, Erdőszentgyörgyön, Kibéden, Balavásáron, Havattőn, Mezőpanitban, Karácsonyfalván és Nyáradremetén is várják az 1/4 osztályos gyermekeket. A kisdiákok heti 2 alkalommal vehetnek részt játékos, tartalmas foglalkozásokon, amelyek a román nyelv tanulását és a fejlődésüket segítik. A jelentkezés az iskolákban, a tanítónőknél lehetséges. Az eddig tapasztaltakhoz képest újabb műszaki jellemzőket mutat a Szucsjáva megyében lezuhant drón, közölte Rádumir utca ügyvivő védelmi miniszter. Elmondása szerint a szerkezet 4 percig tartózkodott a román légtérben, Ukrajna felől érkezett, majd lakatlan területen zuhant le. A drónt azért nem lőtték le, mert nem teljesültek egyszerre az ehhez szükséges feltételek. Rádumir utca szerint a hadsereg minden ilyen esetben megvizsgálja a roncsokat, hogy az információk alapján javíthassa a védekezési intézkedéseket. A miniszter hozzátette, Romániának tiltakoznia kell Oroszországnál a légtérsértés miatt. A romániai társadalom nem akar több hónapos kampányt és előrehozott választásokat, közölte Nikus Ordán államfő. Azt mondta, azt szeretné, hogy a Siegfried Mureșan által javasolt kormány megkapja a parlament bizalmát, ezért egyelőre nem elemzi részletesen az esetleges kudarc utáni forgatókönyveket. Szerinte a pártoknak párbeszéd útján kell megoldást találniuk a politikai válságra. Már több mint 1477 kilométernyi gyorsforgalmi út van használatban Romániában, közölte Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. Szerinte a következő időszak kihívása már nem csak az úthálózat bővítése, hanem a meglévő utak karbantartása és monitorozása is. Krisztián Pisztol szerint ebben egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A több mint 18.000 kilométeres teljes úthálózat fenntartását ugyanakkor növekvő költségek és munkaerőhiány nehezíti. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság leshelyeinek csaknem 10%-a jelenleg be van fagyasztva. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje képviseli Magyarországot az Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában, Románia pedig Krisztián Mundzsu Fjord című alkotását nevezte. Az Oscar nevezés október 1-én zárul. A nevezett filmek közül az Amerikai Filmakadémia december 15-én 15 alkotásra szűkíti a listát, az 5 Oscar jelöltet pedig január 21-én jelentik be. A 99. Oscar gálát 2027. március 14-én rendezik Los Angelesben. 5-ösnél nagyobb erősségű földrengés rázta meg Törökország keleti részét. A földmozgás helyi idő szerint ma délelőtt történt 10 kilométeres mélységben. A rengés erősségét eltérően mérték. A török katasztrófa védelem 5,4-es, a Kandilli Obszervatórium 5,8-es értéket jelentett. Tovább tart az enyhe felmelegedés, hétvégére már akár 20 fokot mérhetünk, de ennél a jövő héten sem lesz melegebb. Száraz napok következnek, eleinte felhős égbolttal, majd vasárnaptól egyre több napsütéssel. Ma éjszaka átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap 18 fok körül alakulnak a maximumok.
2: Most pedig. 17 óra múlt, ez a Vagányvágány a továbbiakban is itt a Rádió Gagán. Tudjátok, a telefonszámunkat várjuk, hogy írjatok nekünk, és hát itt vagyunk mind a hárman, úgyhogy ki fogunk egészülni.
0: Négyre egészülünk. Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt, illetve itt van velünk Végvári Janka, a Miss World Hungary 2025 győztes, aki nemrég érkezett haza Vietnámból a Miss World versenyről. Kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira, de hát, hogy mondjam, alig jutok szóhoz így Jankát elnézve.
1: De tudod mit, akkor inkább hallgassa a zenét. Itt van Pink óra kezdőként a Bloomivel.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
20: Vagányvágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Nagyon remélem, hogy a feleségem nem hallgatja ezt, amit most le fogunk
1: művelni. Én is nagyon remélem, gyerekek, hogy a feleséged nem hallgatja ezt a műsort.
0: Fú, gyerekek, mindenhez szokva vagyunk, komolyan a világ legnagyobb sztárjaival már készítettünk interjút, de én a világ legszebb nőjével nem tudom, hogy képes vagyok őszintén. Tehát, ne haragudjatok meg, tehát nagyon ritkán érint ennyire meg valakinek a szépsége, és ezt most őszintén mondom, a kamerán keresztül.
2: Rám gondoltál?
0: Majdnem, de ja. Őszintén, okay. Biztos vagyok benne, hogy minden nap hallja ezt, meg ő már hozzá van ehhez a dologhoz szokva, meg hogy a pasasok össze-vissza félrebeszélnek. Mi most azért megpróbálunk mégsem, mert hogy egy nagyon különleges meghívottunk van itt, nagyon büszkék vagyunk, hogy itt van velünk a műsorban, és egy egész órát itt lesz velünk. Mi megpróbálunk szóhoz jutni, valamit csinálni.
1: Erre engem nézzél.
2: Add át a szót, Benci.
0: Rá vagyok tapadva tényleg
1: ezt a mondatot akarom hallani a végét.
0: A monitorra vagyok rátapadva. Te kész vagyok. Szia, Janka. Nagyon szép vagy. Mondták már?
2: Ez micsoda megköszönöm.
1: Tehát akkor hagyjátok fogalmazzam meg. Szóval Végvári Janka a vendégünk, aki magyarországi modellként van nyilvántartva a Google-ben, megnéztük.

0: Úgyhogy szia, Janka!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Hát akkor egy kicsit helyesbítünk, vagy kiegészítjük az előzőekben elmondottakat. Ugye a Miss World Hungary 2025-ös győzteséről van szó, aki hát ugye 2026-ban most volt a Vietnámban a Miss World döntő, és Janka most ért haza, és akkor be is jött a Gaga stúdiójába.
1: Igen, az első út, ami ide vezetett.
0: Volt, aki gondolta, hogy nem te vagy a legszebb nő a világon? Én nem tartom közéjük, csak szólok.
1: Hát figyelj, megosztó a szépség, úgyhogy igen.
3: Jó, akkor kezdjük ott ugye, hogy beszélgetünk mi már, és mondtad, hogy azért egy ilyen megmérettetésre elég komoly felkészülés zajlik. Most az a helyzet, hogy annak ellenére, amit Zsolt így elmondott, látom az arcodon, az remélem, hogy pirosító és nem pír, de hogy tényleg milyen hosszú, mennyi időt vesz igénybe, miből áll a te felkészülésed egy ekkora kaliberű versenynél?
1: Hát azért a felkészülés elég összetett, nekem több mint egy éven volt felkészülni, mivel elég későn volt megrendezve idén a verseny. Ugye rengeteg ilyen megmérettetésen kell részt vennünk, ilyen úgynevezett challenge-eken. Például van ez a head-to-head challenge, ahol igazából egy szöveget kellett mondanunk a projektünkről, ez egy jótékonysági projekt, ez mindenkinek meg kellett csinálnia. Én nekem ezt tette ki szerintem a felkészülésemben a legtöbb időt, mert ezt tényleg szerintem több mint egy évig csináltam, ugye én idős otthonban önkénteskedtem, illetve az UNICEF Magyarországgal is együtt dolgoztam, úgyhogy ezért ez olyan, hogy ugye a munkád mellett, meg nekem is a tanulmányaim mellett ez egy olyan dolog, amit de tényleg rá kell szánni az időt, úgyhogy nekem ez volt talán, amire a legtöbbet készültem. Volt sportverseny, úgyhogy azért fizikailag is toppon kell lenni, bár ez nem úgy sikerült, ahogy gondoltam.
2: Mert?
1: Hát azért nem vagyok egy atléta, annyira azért nem vagyok sportos, de én beleadtam mindent tényleg, csak hát nagyon meleg volt Vietnámban, meg hát azért tényleg voltak olyan lányok, akik egész életükben sportoltak, nyilván azért velük nem lehetett felvenni ilyen téren a versenyt, de ezek mellett még ugye volt ez a top modell verseny, bár ugye én a modellkedésemnek köszönhetően ugye azért így nem ért meglepetés, ezt amúgy nagyon élveztem is. Úgyhogy azért eléggé fel kellett készülni. Ja, meg majdnem anyanyelvi szinten követelik az angolt, és szerintem ez évről évre egyre jobban erősödik, úgyhogy azért abban is, tehát én amúgy angolos iskolába jártam, de azért más, amikor az ember egy egész világ előtt szerepel, és úgy kell beszélnie.
0: Nagybácsi mit gondol erről?
2: Nagybácsi inkább elmondja, hogy ki a vendég, és megyünk tovább egy kicsit zenével, aztán visszatérünk. Végvári Janka, Miss World Hungary a vendégünk, és megyünk tovább most, ha jól látom, a halott pénzzel is judlóval, aztán jönjünk vissza.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Miss World Hungary 2025 a vendégünk ebben az egész órában, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ennyire fiatalon ezt a címet így magad mellett viselni, ez így hogy milyen egyáltalán? Közösségekbe jársz, tanulmányaidat végzed, és közben te vagy Miss World Hungary 2025. Gondolom ezzel jár hideg-meleg.
1: Hát hogyne? Egyébként nekem felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon sikerült ezt a célt elérnem, de nagyon hálás vagyok neki, és tényleg hiszem, hogy minden okkal történik, úgyhogy más, mert amikor mondjuk így emberek között vagyok, és tényleg oda jönnek hozzám képeket kérni, akkor azért én is így meglepődök, mert én egyáltalán nem tartom ezt annyira nagy dolognak, amennyire amúgy az, úgyhogy meglepő.
2: Van egy ilyen dolog egyébként, hogy kíváncsi vagyok, hogy magánéletben ez úgy működik, hogy oda merre hozzád menni, és rász, azért mindig csak a Miss World Hunger. Érted? Egyfelől egy kihívás, kettő megérted, hogyha kikosaraz, akkor azt mondod, hogy Miss World Hungary kosarazott ki. Szóval mit gondolnak egyébként a nők még ezen kívül rólad, hogy látod? Utálnak-e rendesen?
1: Hát szerintem azért sok mindenkiben van egy féltékenység, de igazából most már szerintem a több mint egy év alatt megpróbáltam így elfogadni ezt, hogy sajnos ilyenek az emberek, vagy a nőknek egy része.
3: De Janka, bocs, hogy belekérdezek, ez inkább féltékenység, vagy irigység? Hogy látod te?
1: Szerintem vegyes egyébként. Ez szerintem az adott személytől függ, bár én nem, tehát nyilván ezek az emberek, akik féltékenyek, vagy irigyek rám, legtöbb esetben nem is ismernek, és nem látnak bele a dolgokba, hogy valójában mi van a háttérben, és hogy mennyi mindennel jár ez, és hogy azért nekem sem mindig tökéletes az életem, és minden rendben van, meg hogy azért mennyire nehéz, és mennyit kell ezért dolgozni, úgyhogy lehet, hogyha ezt látnák, akkor ennyire nem lennének irigyek, vagy féltékenyek.
0: Hallod? A negatív kommentekkel, bocsáss meg, Gábor, hogy állsz? Ilyenkor mindig van olyan, hogy néz ki, meg izé, meg hogy előző.
2: Meg biztos, hogy múltkor olvastam, hogy az ajkaid azok fel vannak töltve, nem tudom mivel.
0: Meg a szemed ki van húzatva, meg mit tudom én.
3: Ja. És a melleid is biztos meg vannak csináltatva.
1: Hát én már mindent kaptam, igen, már mindent, mondjuk azért 17 évesen elég meglepő lenne, ha ennyi mindent meg lenne rajtam csináltatva, de most hát annó, amikor ugye 17 voltam, de nem, még a mai napig sincsen semmi mű rajtam. Nyilván azért persze a smink valamilyen szinten változtat az arcon, de szerintem azért már az interneten elég sokan láttak rólam smink nélküli képeket is, videókat is, úgyhogy ott is láthatták. Figyelj, úgy vagyok, hogy én egyszer nem ezt, hogy nem egyszer elmondtam, úgyhogy ha nem hiszik, akkor éljenek ebben a boldogságban, hogy higgyék azt, hogy nekem bármi meg van csináltatva.
3: Na és tegyük hozzá, hogy beteg is voltál a verseny alatt.
1: Így van, igen, igen.
3: Ezt hogy küzdötted le, vagy hogyan tudtátok megoldani, és mi volt pontosan ez a betegség, hogyha jól tudom, bedagadtak a szemeid, hogy gyerekek?
1: Igen, igen. Hát egyik nap úgy keltem fel, hogy az egyik szemem körülbelül háromszor akkora volt, mint a másik. Na most azért ez szépségversenyen, ez nem a legelőnyösebb dolog, hát gondolhatjátok, hogy mennyire kivoltam, úgyhogy bementünk a kórházba, mivel Vietnámba ugye nem jön ki orvos, hanem hogy bármi problémád van, akkor egyből a kórházba kell menni. A másik akadály az volt, hogy Vietnámban az orvosok nem beszélnek angolul, tehát így vietnámiul elpróbáltak nekem magyarázni, hogy mi is történt a szememmel. Úgyhogy azért ez megint nehéz volt, viszont hát úgy voltam vele, most már ott vagyok, végig kell csinálnom ezt az egészet, nyilván valamilyen szinten azért egy hátráltató tényező volt, hogy azért nem voltam maximálisan rendben így egészségügyileg, de hát túléltem, úgyhogy ez is egy megpróbáltatás volt.
2: Igen, megtaláltuk hirtelen a TikTok videót, ahol a szemed, úgy van. Tehát volt be, valakivel boxoltál és alul maradtál.
1: Ja, igen, igen, amúgy összevesztem egy lányjal, megsértődött rám, és akkor azért amúgy kicsit összekaptunk.
0: Pont innen folytatjuk, de Chris Cross fogjuk meghallgatni. Ők azt mondják, hogy maradjunk, maradunk.
4: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány vágány.

0: Továbbra is Végvári Janka van itt a Vagány Vágány stúdiójában, és én támogatnám, hogy minden nap egy kicsit legyen itt velünk Janka. Az én férfi morálomat legalábbis pont az egekig nyomja. Csodálatosan a szép hölgy ül itt velünk a stúdióban, Miss World Hungary 2025 győztese, aki nemrég érkezett haza a Miss World versenyről Vietnámból. És bár úgy gondolják sokan, hogy ez csupán testi, fizikai adottság, hogy valaki ennyire szép, ezért nagyon-nagyon sokat dolgoznak azok a lányok, akik eljutnak idáig. Ezt most már olvassuk is, halljuk is, látjuk is, engem inkább a másik oldala érdekel, Bence már picit érintette, úgyhogy ha nem baj, én egy picit rátelepednék. Nem zavaró számodra az, hogy gondolom én, inkább olyan férfiak keresnek meg téged, akik úgy gondolják méltók egy szépségkirálynőhöz oda menni. Éppen ezért nem hiszem, hogy túl sok alulborotvált vagy felülborotvált arcú férfival, vagy éppen egy picit elhanyagult hajú férfival találkozol. Én, hogy elképzelem, ilyen piperkőcök keresnek téged meg, meg gondolják magukról, hogy fölérnek a te szépségedhez. Gyere, cáfolj meg!
1: Hát figyelj, én úgy vagyok fel, hogy azért nem minden a külső, és azért én is ehhez próbálom tartani magam, hogyha valakivel ismerkedek, bár mondjuk most megmondom az őszintét, hogy most éppen nem olyan életszakaszban vagyok, hogy amúgy lenne ehhez kedvem, most tényleg így álljak, így fókuszálok magamra, de amúgy mindenki megkeres, és amúgy tényleg így meglepő, hogy olyanok is, akik most teljesen hétköznapi emberek, és amúgy ezzel nincs is semmi probléma, tehát én amúgy nem is feltétlenül keresek olyan szemét magam mellé, aki minden áron tökéletes kell legyen, ismert kell legyen, tehát én abszolút nyitott vagyok úgymond mindenkire. De azért vannak meglepetések mindig.
0: Hát ezért nehezen képzelek el egy ilyen kornadrágos életművészt, aki oda tudja hozzád, érted, egy ilyen deszkák cipőben.
2: Miért? Egy csokorrózsával. Tényleg volt ilyen, hogy valaki egy csokorrózsával érkezett?
1: Nem volt ilyen Hát ez az én generációm,
3: Ja, akkor te generációd mivel érkezik, hogyha nem rózsával?
1: Én Instára, Amir. Igen, Instán reagál a történet.
2: Hát nagyon jó. Eszem meg, várjál. És tudnak neked olyat írni Instán, amire azt mondod, hogy na ez, tehát anyu nézve,
3: ez igen, amikor hideg kirász.
2: Ez az igazi, most megtaláltam.
1: Hát amúgy nehezen tudom elképzelni, hogy az igazit Instagramon fogom megtalálni, bár ki tudja, de azért úgy vannak meglepetések. Mondom, hogy amúgy én azt szeretem, amikor valaki viccesen ír rám, vagy valami poén beír, és akkor arra tudok valahogy reagálni, de mondom, hát így.
0: Azt hiszem, akkor már megvan egy. Tehát akkor a tökéletes férfinak az egyik tulajdonsága szerinted, ha jól értem, akkor az, hogy legyen humorérzéke.
1: Igen, az azért nem egy utolsó szempont, hogy ne.
0: Hát akkor nem állunk el hátul a sorrendben.
2: Nem akarsz a hallgatóknak és mondjuk Gáborral nekünk is egyet hazudni, hogy az olyan lányok, mint az ilyen szép lányok, azok igaziból az ilyen apa testre, az ilyen derpátra bukhatnak?
3: Na nézd meg a három boomert, amikor kérdezi az unokapukat.
2: Hát ez komolyan, tehát hogy azért szőrmentén kérdezni.
0: Akartam mondani, Gábor, te kapcsolt kell a főhallgató.
3: Én egy kicsit azért visszatérnék a versenyre, mert hogyha vannak olyan hallgatóink, akik az elkövetkezendő időszakban gondolkodnak a Miss World Hungary-n részt venni, mennyire volt a döntő legalábbis Vietnámban az, ugye sokat hallani arról, hogy a személyiséget, a gondolkodásodat, a kommunikációdat is figyelik, és nem csak a szépségedet. Igaz ez? Objektívek, vagy azért van itt szubjektív vélemény is, és inkább csak a szépség számít?
1: Én ezt abszolút szerintem most már el tudom mondani, hogy szerintem a szépség az ilyen 40%-a, amit néznek, és a többi mind-mind a kommunikáción, a projekteken, és maga a személyeden múlik, tehát, hogy mit tudsz felmutatni, mitől vagy te a nő, és mitől lehetsz inspiráló, akár a fiatalabb, vagy idősebb generáció számára is.
0: Közben érkezik egy hallgatói hozzászólás Tímea részéről, és arra kíváncsi Tímea, hogy gondolkodtál-e már hogy valamit átalakítsd. Ezt egy kicsit hosszabban fogalmazta meg, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni majd zene után.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: haza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
0: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
1: És az új polt meg az erszámok?
0: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
1: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
2: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185. Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
3: Október 17-én Marosvásárhelyen.
2: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
4: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
7: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét láger

0: Továbbra is Végvári Janka, Miss World Hungary 2025 győztese a vendége a Vagány Vágánynak. Mi meg vendégei leszünk hamarosan, szépen lassan önmagunknak. Keresem a szavakat, de szerencsére vagytok ti, kedves hallgatók, és Timiától érkezettek kérdés, hogy hát igazából azt úgy lehetne feltenni, hogy hogyan állsz az ilyen testátalakító beavatkozásokhoz. Van-e egyáltalán elutasított teljesen, vagy úgy el tudnád fogadni?
1: Én nem utasítom már, főleg szerintem a mai világunkban már egy olyan világban élünk, ahol már szerintem minden elfogadott, és szerintem, hogyha esztétikailag alakítasz át magadon valamit, azzal nincs is semmi probléma. Én személy szerint nem szeretnék, én amúgy elfogadtam magam, így azért kaptam elég sok pozitív megszólalás a külsőmre, tehát úgy érzem, hogy én ez így jó vagyok, úgyhogy én nem szeretnék semmit így átalakítani.
0: És mit tudom, 50-60 éves.
1: Hát, de szerintem úgy szép megöregedni, ahogy vagy, tehát hogy nem kell ezen változtatni.
0: Erre vártam, köszönöm szépen.
2: Hogy néz ki, vagy van a fejedben arról egy kép, hogy egy idősebb hölgy, hogy kellene kinézzen? Nagyon sokszor azt látom, hogy úgy elengedik magukat is, és sokkal jobb, hogyha valakiben van egy kis lendület. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látod?
1: Szerintem kortól függetlenül egyébként minden korosztály ki tudja magából hozni a legjobbat. Én is, ha egyszer idős leszek, én szeretnék fit lenni, szeretném élvezni az életemet, szeretném kihasználni még akkor is a lehetőségeimet életem végéig, hisz attól, hogy már idősebb vagy, akár unokáid vannak, attól függetlenül tényleg lehet szép, lehet igényes, elmehetsz sportolni, amit tudsz. Tehát, hogy én így szeretném majd élni az életem.
3: Meg vagytok lepődve, ugye? Úgy hallom.
0: Abszolút.
3: Janka, még egy kérdés részemről, és aztán hagyom a srácokat is még kérdezni. Ha újból neki kellene indulnod ennek az útnak, vállalnád, vagy annyi csalódásért is a többek között a kommentek miatt is, hogy azt mondod, hogy inkább többet nem?
1: Én teljes mértékben újra csinálnám, és egyébként a jövőben még terveztem is, most csak ilyen kis meglepetés, de terveztem amúgy még szépségversenyekre menni, nemzetközileg, és úgyhogy meg amúgy rengeteg pozitív visszajelzést kaptam külföldről, hogy szívesen látnának még ilyen világszínpadon, úgyhogy mindenképp amúgy újra csinálnám.
0: Mondanám, hogy még tele vagyunk kérdésekkel, csak már lassan műsoridőnk nincs hozzá, hogy mindezeket feltegyük. Mi gratulálunk egyébként mindenhez, amit eddig elértél, sőt, ilyen fiatalon elértél, és én leginkább ahhoz, hogy ezekkel a gondolatokkal tudod mindezt kiegészíteni. Én azt kívánom, hogy ez így maradjon még nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Ezzel sok munka lesz, hogy így maradhasson, meg vagyok győződve, mert rengeteg hatás ér téged, és nagyon fiatal vagy mindehez, de gratulálok minden egyes lélegzetvételhez, ez nagyon ügyes vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm.
4: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Na srácok, ennyit Jankából, többet nem kaptuk belőle. Remélem ennyi elég volt. Max, majd ha még valamilyen világversenyen elindul is, hazajön, akkor még beszélünk vele, de
1: én fizetek neked, nem engedek. Minden hónapban legalább egyszer egy órára behozod ezt a szép lányt ide hozzánk. Na amúgy az a legszebb dolog az egészben, hogy nem volt csak csodaszép Janka, hanem tényleg egy nagyon kellemes beszélgető társ is.
2: Na azt hiszem, hogy a szépségünknek ez megállt.
1: Az
2: azért ekkora konkurenciát biztos nem tud elviselni, úgyhogy maradjunk a híreknél, azzal folytatjuk.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Választ a tökéletest.
7: A Roland Suit férfi öltöny szaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
8: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
9: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keres minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívások. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
13: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Ma éjszaka átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap 18 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Új menedzsert keres a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és tovább szigorítja az Európai Unió az EU-n kívülről érkező kisértékű csomagok szabályait. Jönnek a részletek is, köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. 3 marosvásárhelyi középiskola is bekerült azon tanintézmények közé, amelyek kísérleti jelleggel tesztelik az új érettségi vizsgára való felkészülést. Az országos program célja, hogy még a rendszer bevezetése előtt felmérjék, hogyan működnek az új típusú feladatok és vizsgakövetelmények a gyakorlatban. A résztvevő diákok és tanárok tapasztalatai alapján módosíthatják a módszereket, illetve pontosíthatják a követelményeket. A programban a Marosvásárhelyi Uniria Főgimnázium, a Pápi Új Lárián Főgimnázium és a Katolikus Iskola vesz részt. Új menedzsert keres a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. A Kulturális Minisztérium versenyvizsgát hirdetett az intézmény vezetői tisztségére 4 év ideiglenes kinevezés után. A pályázóknak menedzsment projektet kell benyújtaniuk, amelyben a színház következő időszakára vonatkozó szakmai és vezetési elképzeléseiket ismertetik. A terveket szakmai bizottság értékeli, a pályázóknak pedig személyesen is be kell mutatniuk elképzeléseiket. A minisztérium a menedzsment projekteket is nyilvánosság hozza. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház román és magyar társulattal működik. Az eddig tapasztaltakhoz képest újabb műszaki jellemzőket mutat a Szucsjába megyében lezuhant drón, közölte Rádumi Ruca ügyvivő védelmi miniszter. Elmondása szerint a szerkezet 4 percig tartózkodott a román légtérben, Ukrajna felől érkezett, majd lakatlan területen zuhant le. A drónt azért nem lőtték le, mert nem teljesültek egyszerre az ehhez szükséges feltételek. Rádumi Ruca szerint a hadsereg minden ilyen esetben megvizsgálja a roncsokat, hogy az információk alapján javíthassa a védekezési intézkedéseket. A miniszter hozzátette, Romániának tiltakoznia kell Oroszországnál a légtérsértés miatt. Tovább szigorítja az Európai Unió az EU-n kívülről érkező kisértékű csomagok szabályait, így a Temu-ról, Shein-ről és más hasonló webáruházakból rendelt olcsó termékek is drágulhatnak. Várhatóan novembertől külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, ennek pontos összegéről azonban még nincs döntés. Július óta ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni az ilyen csomagokra, ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben.
15: Valentin Szúcsó veszi át az FK Csíkszereda a szuperligás csapatának irányítását. A 45 éves szakember régi ismerősként ér vissza, hiszen 2018 és 2022 között már vezette a csapatot, amellyel története során először jutott fel a másodosztályba. Korábban a Sepsi OSK vezetőedzőjeként is dolgozott, a Sepsi Szentgyörgyi együttessel pedig az élvonalba is feljutott. Szúcsó legutóbb 2024. szeptembere és 2025. márciusa között irányította a Sepsi felnőtt csapatát. Az FK Madi délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott Szabó István eddigi vezetőedzővel. George Russell volt a leggyorsabb a Formula 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén, Max Verstappen pedig a második helyen zárt a Red Bull-lal. A Ferrari is biztató tempót mutatott annak ellenére, hogy Charles Leclerc és Lewis Hamilton nem használta a lágy gumikat. A McLaren visszafogottabban kezdett, Oscar Piastri 6., Lando Norris csak 14. lett. Andrea Kimi Antonelli és Isaac Hadjar technikai problémák miatt értékes pályaidőt veszített.
14: Tovább tart az enyhe felmelegedés, hétvégére már akár 20 fokot mérhetünk, de ennél a jövő héten sem lesz melegebb. Száraz napok következnek, eleinte felhős égbolttal, majd vasárnaptól egyre több napsütéssel. Ma éjszaka átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap 18 fok körül alakulnak a maximumok.
2: Most pedig. Dick Módádi, tudtad-e, hogy a számítógépek sugároznak? Mindezt negatívan.
1: Hát figyelj, Jonka után már nekem teljesen mindegy, mit csinálnak őszintén.
2: Az, amit ő sugároz, az egy másik
1: dolog. Nem más,
2: dolog.
1: Csak én így a képernyőt, hogyha ő lenne a túlsó felén, még tudnám nézni kb. 10 órán keresztül. Horváth Gábor, Kis Bence, Bészabó Zsolt továbbra is a Vagány-Vágány mikrofonjai előtt, maradt még egy egész kövér óránk.
0: Így igaz, és mi nem sugárzunk, viszont slágerekkel, de hogy nem sugárzunk, hát mindig sugározunk a slágerek és műzenéket. Itt van Kaigo, Sandro Cavazza és a Hold On Me.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
17: Vagány Vágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délután.

0: mi van te, Gábor? Te Gyergyóba sugároznak a gépek, vagy mi van?
1: Ó, menj a jó Istenbe, amikor megláttam ezt a hírt, nem hittem el. Nem hittem el, hogy mi sugárzunk. Emlékeztek még a 90-es években, amikor voltak ezek a nagyon-nagyon nagy képernyők, és akkor képernyővédőt lehetett vásárolni rá, ahhoz, hogy a sugárzás az ne írja nagyon az
0: agyat. Olyan sötét lett, hogy a néninek nem láttam a cicét a képen, akkor csak képek voltak. Ja, tudom, emlékszem.
2: Azóta ma videók vannak. Hallod, nem, az volt a baj, tudod, amikor felrakták a sugárzásvédőt a monitorra, akkor nem láttad, hogy a néni szoliterezik. Te röhögsz, de Kolozsváron a polgármester hívott, amely egyszer 4 órát röhögtünk, amíg a fejedni pénzre vette magát, hogy látjuk a képernyőjét. Szoliterezett, mondta, nova szuparászdár, nincs a probléma, játszottuk a hülyét. Na, hát nem erről van szó. Az a helyzet, hogy amikor levágták az összes különböző fizetéskiegészítést, akkor olvassuk, hogy havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől valamennyi Gyergyószent Miklósi polgármester hivatal alkalmazott, aki számítógép előtt dolgozik, a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt. De na most azt, hogy adnak 170 lejt nekik, azt nem sajnálom, de
0: nem tudtak volna kitalálni valami miért, de húzat, hogy
2: lett volna az könyörgöm, hogy
1: de az az érdekes, antenna. Hogy nem találták ki, hanem miután egy szakcég felmért a számítógépek által kibocsátott sugárzást, uram.
2: Hány utánozták
1: meg ezt a határozatot?
0: Annak a szakcégnek mennyit fizetnek, hogy felmérje?
1: Én nem is értem.
2: Ezt mondja, hogy itt a stúdióban számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 monitorunk van.
1: Bérpótlékot holnaptól.
0: Én biztos, én többet meg se szólalok.
2: A polgármester hivatalban egyre 170-et adnak, nekünk 6-ra mennyi?
0: Hát meg még az FM sugárzás is itt át, mert a fejünkön is minden. Ne hírts meg,
2: hát azért,
0: hogy
2: zavarom az éter.
1: Nézzek, Becének a szemeit keresztbe áll.
0: Ne haragudjatok, hát aztán mennyibe kerül egy ilyen felmérés, Gábor? Kérdezze meg a Gyergyóban a polgármester.
1: Hát rá kell kérdeznem.
0: De amúgy miért csak a polgármester hivatalban? Ott vannak a legrégebbi számítógépek?
1: Hát szerintem nem, mert azért a számítógép parkokat minden adott hivatalban, vagy nem csak a hivatalban, hanem olyan közintézményekben lecserélték.
2: De én azt szeretném tudni, hogy mit sugároz egy számítógép? Milyen sugároz?
0: Pro TV,
1: Rádió Gaga, Pontró.
2: Most megkérdem Gézát, lássuk.
0: Na figyeltek rám, tehát azon gondolkodom, hogy ezt a 170 lejt, hogyha mondjuk megszorozzuk az alkalmazottak számával, és még 12-vel mondjuk egy évre mennyit fizetnek erre, ezzel a pénzzel milyen szinten lehetne mondjuk felgyógyítani a polgármesteri hivatalnak, vagy a helyi tanács hivatalának az összes eszközét olyanokra, mondjuk retina képernyőkre, amelyeknek zéró a kisugárzás.
2: Akkor gyere, olvasom neked. Cseh Géza azt mondja, hogy elektromágneses mezők, ezt tudtuk, a számítógép és a kábelek alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőt hoznak létre.
0: Értem, most már ez érzem itt a rázkódást.
2: Wi-Fi és Bluetooth. Az ott
1: nincs.
0: Hogy mondtad? Hogy mondtad?
2: Wi-Fi és Bluetooth. Ti hogy mondjátok a Bluetooth-nak?
1: Bluetooth?
2: Hát nehogy azt mondjátok, hogy Bluetooth.
1: Fogam majdnem ki is.
0: A Bluetooth.
1: Hát inkább Bluetooth.
0: Inkább Bluetooth.
2: A F.
1: Jó, rendben. Oké.
2: Igen, így.
1: Gyere tovább. Gyere.
2: Nem vagyok süttyó, hogy azt mondjam, hogy Bluetooth. Na, szóval rádiófrekvenciás elektromágneses hullámot használ, ezt tudjuk. Monitor. Nincsen számot tevő kisugárzása a LED és LCD

0: de monitorok.
1: Az az ionizálás, ami volt régebb.
0: Arról nem beszélve, van az infravörös sugárzás, tudod, a hő.
1: Ja.
0: Tehát ez van. És ha még van, ezért, tehát hogy a számítógépek által kibocsátott sugárzás nem ionizáló, tehát nem olyan típusú sugárzás, mint a röntgen vagy gamma sugárzás. Hadd menjek egy, nem sajnálom ismételten a 170 lejt a polgármesteri alkalmazottaktól, csak tényleg mondták volna azt, hogy van egy mobiltelefon antenna a polgármesteri hivatalon, és az sugároz, egyébként lefelé megsugom, az se sugároz, mert a földben a halottak vannak, és azok nem telefonálnak.
2: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány Vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Arról beszélünk, hogy Gyergyó Szent Miklóson 170 lejes juttatást kapnak a...
1: Havi.
0: A Városháza alkalmazottai, mivel...
1: Mert sugároznak a számítógépek.
0: Megnéztük, hogy most így 2026-ban mennyit sugároz egy számítógép, aztán kiderült, hogy túl sokat azért nem.
2: A fotón ráadásul ugye laptopokat látunk.
0: A fotón mindenki előtt papír van amúgy.
2: Na igen, annak mondjuk a sugárzás kibocsátása relatív alacsony, ha csak nem Csernobilba hozták.
0: Hát igen, de lehet, hogy annyira környezetvédők...
1: Ez egy tanácsülés.
0: Igen, és lehet, hogy annyira környezetvédők és tudatosak, hogy amiatt meg kivágtak fákat a papír miatt, őket kárpotolni kéne ezért is, mert hogy sérül az ember lelke, hogyha látja a szegény fákat kivágva maga előtt papír formájában.
1: Hát oké, csak hogyha a fotóra ránézek, akkor lehet, hogy a kivetítőnek a... A sugarai sugároznak talán.
0: Még egyszer, én Bencével egyetértek, tehát nem sajnáljuk senkitől a 170 lejt.
1: Én is így vagyok.
0: Sőt, tehát még egyszer egyébként mondom. Csak ez a magyarázat nagyon, ne haragudjatok.
2: Így van, tehát hogyha akkor... Oké, rendben, meg, tehát nem sajnálom a polgármesteri hivatal alkalmazottaitól, takarítónőtől, polgármesterig senkitől, tényleg azt a 170 lejt. Igaziból azt szeretném, hogy minden hasonló kategóriás városnak, minden hasonló kategóriás alkalmazottja ugyanazt a pénzt kapja, ami tudjuk, hogy az országban nem így van, ugye erről ment az a nagy bértörvényes cirkusz, ami végül nem ment át. Emellett elnézést kívánok ennek a határozatnak és ennek a szakfelmérésnek. Én szeretném megnézni ezt a papírt. Komolyan, hogy mit tudtak ráírni, mivel mérték le, mert az én szerény tudásomat meghaladja ez az információ.
0: 2026-ban.
2: 2026-ban, akkor nem CRT monitorok mellett ülünk.
0: És még akkor se lenne számottevő. De számottevőbb. Tehát arra inkább már rá lehetne fogni azt,
2: hogy... Mondják azt, hogy azért, mert rombolja a szemet, mert akkor azt mondom, hogy az oké.
1: Jó, de azért arra... Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ahogy említetted te, hogy a takarítónők is kapják ezt a bírpótlékot, a 170
0: lejes. Hogyha azt mondják, hogy a Városháza alkalmazottai, akkor igen.
1: Igen, de gondolom, kicsit azért tovább gondolták olyan szempontból, hogy akik számítógépen dolgoznak, vagy számítógép előtt.
0: Hát a takarítónő is elmegy a számítógép előtt, őt is megérzi a
1: sugárzás. Ez igaz, és megsugározhatja.
0: Ne hülyeskedj, hát aztán mindenki.
1: Én amikor megjelent ez a hír, akkor én utána néztem a dolgoknak, és a Gyergyószentmiklósi hivatalnál volt régebb egy ilyen házirend, vagyis pontosabban ez a szabályozás, de aztán kivezették. Most pedig, hát gondolom azért, mert csökkent a fizetés, vagy a fizetésnek a reálértéke, ezért most valamit kitaláltak, hogy ismét tudjanak valami további juttatást adni a Városháza alkalmazottainak.
0: Tehát mit kezdjünk az inflációval, találjuk ki, hogy sugároz a számítógép.
2: Ismételten, nem a pénzem van. Az okkal nem vagyok megelégedve. Nyilván, de meg...
0: Nem mondjuk el többször, mert most már mindenki értette, hogy tényleg nincs bajunk.
2: Polgármesteri valamennyi alkalmazottja, az is, aki nem számítógépen dolgozik. Jó, mindegy, nem, tehát ismételten nem ez, csak találjuk ki, na, komolyan. Meg egyébként szerintem ez az egész indoklás, arról volt szó egyébként, az összes ilyen dolgot eltörlik állami szférából. Akkor most eltörölték, vagy sem?
0: Hány euró 170 lej? Nem másért, csak küldjük már egy szingapúri rádiónak, hogy mi beszéltünk az ő könyves dolgokról, ők beszélnek már egy kicsit arról, hogy nálunk van egy hely, ahol a számítógépes sugárzás miatt hány eurót? 30 eurót.
1: Már 34 euró körülbelül.
2: Szerintem maradjunk a 30-nál, mert amilyen euró árfolyam volt tegnap.
1: Ja,
2: de meg az
0: 30-ban 170 lejadózás előtt vagy után, ez sem mindegy.
2: Szerintem amúgy adózás előtt.
0: Nem hiszem, na.
2: Hát sajnos általában ez szokott lenni. Nem mindegy, jó. Ezt így megjegyeztük magunknak. Ismételten, ha valaki a polgármesteri hivatal...
0: Reméljük, hogy hallgatsz bennünket, mert hogy 6 monitor van előttünk.
2: Így van.
0: Csak
2: akkor még a telefonokról nem is beszéltünk.
0: Így van, meg kell a hallgatókat
1: is. Tele vagyunk sugárzással.
0: Meg mindenféle itt aztán...
1: Ismételten. Hajam el van hullva.
2: Nem haragszunk semmilyen polgármesteri hivatal, semmilyen alkalmazottjára.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Te Gábor, vajon van-e a polgármesteri hivatalnak Gyergyóban villanyos autója?
1: Van. Úgy tudom, hogy van most már.
0: Akkor mondom, mert lehet, hogy ott is azért veszély van, mert annak is lehet elektrostatikus sugárzás, nem tudom hogy, de el tudom képzelni.
2: Puty, még 170-re.
0: Így van. Romániában egyébként...
1: Kling, kling.
0: De még így is valószínűleg, hogy olcsóbb lenne az elektromos autók használata, mint a benzines modelleké. Ugye a minap sikerült a benzinnek átlépje, még az olcsónak is a 10 lejt, és tudjátok, hogy ezt érzem. Biciklivel jöttem a múltkor, nem ebben a szép időben még sütött a nap. Éreztem, hogy olyan szalmakrumpli szagú autó megy előttem, és rájöttem, hogy ez egy öreg dízel. Vannak a TD-k, és vannak az SD-k. Na, az egy SD-i volt. Azt egy az egyben napra forgóolajjal töltötték
2: fel. De mit érzel?
0: Hát azt, hogy a drága az üzemanyag. Töltik bele a növényi olajat a kocsiba. Vannak olyanok,
2: az amelyik át adják beli?
0: De egy az egyben hogy hívtad?
1: Bunikuca.
0: Bunikucát érted, itatják meg, érted a Volkswagen-nek.
2: Most viccelsz vele.
0: Halálosan komolyan, a régi dízelmotorok azok el tudnak érni át. Figyelj, kenés megvan, mert olajos.
2: Ócsú.
0: Figyelj, nem ide 760-ba vásárolod az üzemanyagot.
2: Idegen sajtót is.
0: Egyébként szerintem azzal igen, nyilván de a szűretlen azért az nem játszik, tehát nagyon szűrött kell legyen.
1: Tehát akkor, ha jól sejtem, akkor az étolaj az olcsóbb jelen pillanatban, mint
0: a... Határozottan. Láttam őt le 60 baniba is. Annál már tényleg csak a gáz olcsóbb. Gázos autó tulajdonosaként ilyenkor vigyázzon.
1: Jó, de azért nem ajánljuk senkinek, hogy az autóba étolaj az
2: olcsóbb. Na, ne félj, hónap mész az üzletbe, meg akarsz magadnak egy szampityókát sütni.
1: Mindenki nem lesz olaj.
0: Tavaly az olajnak volt, emlékeztek, hogy adott ponton a boltban az étolajnak az ára 12 lej, 15 lej volt.
2: Szeva Szignálsz, tegnap nem elektromos autód volt, Gáj, de hogy nem, de mióta hallgattam a rádiógagát, már rég kicseréltem egy 1998-as TDI-re.
0: Nézd, van itt egy statisztika, ami arról szól, hogy az Európa 2026 második negyed évében is folytatta az előrelépést az elektromos járművek elterjedése fele. Gondoltuk. Aztán a töltőállomások hiánya. Romániában ilyen nincsen. Hány ilyen riportot láttok? Hiány mező nincsen. Kellős közepében. Ott a töltőállomás. Út az nincs, autó nincs, a szekér az, hogy mondjam, a analóg meghajtása nem digitális.
1: Jó, de az ottani polgármester elmondta, hogy azért pályázták meg ezt az elektromos töltőállomást, és tették oda ki a mező közepébe, mert ipari parkot fognak majd létesíteni.
2: Hát figyelj, most mi van ezzel?
0: Iparkodnak-e?
2: Hát figyelj, most mondta el nekünk a készítő, hogy a James Webb űrtávcsőre tettek egy olyan tankolót, amihez még nincs technika, hogy megtankolják.
1: Akkor de majd csak lesz.
2: Neked mi bajod van? A másik akarod a majd 20 év múlva egy házat a mező közepébe.
0: Oké, rendben.
2: Kezdte az egészet egy elektromos autótöltővel.
0: Azért, mert az egyik a NASA-nál dolgozott, és egy kicsit komolyabban venném, mint egy polgármestert, akit a korrupció nem túl édes illata vett körbe. Na, kérlek szépen, ezt a tisztán elektromos meghajtású járművek fenntartása az Romániában ugye egy kicsit gazdaságosabbá vált. De egyébként nem értem, hogyha elérdek dolgokat azért, hogy áramot állítsunk elő, akkor az miért olcsóbb?
2: Hogyhogy? Hát. Látom. Jaj, most ebben vegyük bele azt, hogy vásároljuk az áramot. Azt mondom, hogy igen.
0: De és még így is olcsóbb, mint benzinnel járva.
2: Így van.
0: Mi történt a gyaloggal? Kérdem az ingyen.
2: Vagy a biciklivel, most kérdezem én még mindig ezt a dolgot.
1: De viszont arról is érdemes még egy kicsit majd diskurálnunk, hogy a töltőállomásokhoz való hozzáférés továbbra is kulcskérdés a megfizetőség szempontjából, és azt is mondják, hogy a jelentésben vizsgált összes országban drágább a nyilvános töltés, mint az otthoni hálózati használat. A gyors töltési szolgáltatások pedig különösen költségesek. Na, erről még beszélünk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszélünk.

0: nyertesek. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Rádió Gaga.
3: Reklám.
4: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény!
9: Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
8: Foglald le most a helyet 0755-289-832.
9: Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
10: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió Gaga.
12: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Te nem úgy van, hogy gyors töltéssel a zaksidnak rövidebb lesz az ideje?
1: De. De egyébként meg minden, tehát hogy ez a laptopra is érvényes, a telefonra is érvényes.
2: Nem, a telefonokra már nem érvényes, én úgy tudom, hogy kidolgozták már azt a technológiát.
1: Most akkor kérdezzem meg én is, mint a paraszt, hogy jó, sok azt még nem lehet megcsinálni, akkor csinál.
2: Hát szerintem meg lehet csinálni, csak még a piaci érdekek nem kívánják.
0: Onnantól, hogy nincs megcsinálva.
1: Hát jó, akkor bocsi, még széles közönség számára nem elérhető. Mert tudom, hogy a múltkor valaki úgy árult egy villanyautót, hogy még soha nem volt gyors töltővel töltve. Ez egy Dacia Spring típusú autó volt.
0: Azt
1: röhögtük, hogy nem is lehet, azért nem volt. Tehát hogy ez, az ugye elég egyértelmű. Na, figyelj, viszont látjátok azt, tehát kíváncsi vagyok, hogy jártatok bankeltetek, mert láttatok-e ilyet, én mit? Direkt vadáztam,
2: milyen?
1: Hogy valahonnan az ablakból le van eresztve, vagy a teraszról le van eresztve.
2: Láttam én is. Igen.
1: Én is láttam, hogy le van eresztve akár egy kicsit.
0: Sőt, láttam őt, hogy össze volt kocsozva akár, úgy volt az autó, igen.
1: Hát ugye a Top Gear ezelőtt még, amikor még a BBC-nél voltak, azért ez nem a tegnap volt, már akkor mondták, hogy Angliában azon szórakoznak a fiatalok, hogy húzzák ki a villanyautókat a töltőről. Ami nyilván mocsokság, vicces, de mocsokság.
2: Viszont a kérdésem az, hogy ugye említettem, hogy vizsgált összes országban drágában nyilvános töltés, mint az otthoni hálózati használat. Ez miért történik meg? Tehát nem ugyanannyi kellene legyen az áramnak az ára nem. Nyilvános töltőben is? Miért nem?
1: Hát azért, mert a másikon, tehát hogy ő is vásárolja valahonnan az áramat. Még aha. Rajta kell legyen az ő befektetésének az ára, aha. Az ő amortizációjának az ára, és az ő profitja, és az ő adója.
0: A kamionokból kilopott gázolaj miért olcsóbb, mint a töltőállomás?
2: Ja, jó, oké.
1: Ha mert nincsen rajta adó.
2: Jó, csak akkor ennyi erővel otthon is lehetne a kertben egy benzinkutat felállítani, és akkor otthon kevesebbért tankolnám benzinnel meg az autónkat, mint mondjuk egy.
1: Egyébként igazad van, de direkt van ilyen szolgáltatás. Elég sokat kell vásárolni, tehát veszel egy ciszternányi üzemanyagot, megtöltik neked, és valamivel a piaci ár alatt fogsz tankolni, igen, vagy bocs, az átlag benzinkuti ár alatt fogsz tankolni. Ezt egyébként, hát mit tudom én, speditőr cégek meg ilyenek csinálják. Tehát, hogy van nekik.
0: Mindig van tartalékban nyilván, meg építkezési cégek is.
1: Nyilván ott azért logikus, hogy legyen neked saját üzemanyagod, mert az nem biztos, hogy az időbe belefér, hogy elmész megtankolni minden nap a kocsit.
2: De akkor van ilyen szolgáltatás, hogy magánszemélynek egy ciszternát kiviszolgatni?
0: Most látjuk a gyergyói apró hirdetésekből ciszternát vásárolni.
1: Ciszterna, eladott, kiadó.
0: Na, elcserélném pelletre.
2: Van 2 tonna pellet.
1: Figyelj, jó, 2 tonna pelettel egy telet azért lehúzol, ez most már egészen biztos. Na jól van, a következtetésünk az, hogy pillanatnyilag olcsóbb villanyautóval közlekedni, nem a mi következtetésünk, ez egy csokorom, hanem azoknak a következtetése, akik ehhez értenek, és valamiféle szakemberek, csak azt persze nem olvastuk el, hogy kik azok.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Létezik egy ilyen, hogy Európai Autógyártók Szövetsége, illetve Transport and Mobility Löwen. Na kérem szépen, tőlük inspirálódtunk a villanyautókra vonatkozó információinkkal.
1: Köszönjük szépen, Bence, a pontosítás neked, nektek pedig, kedves hallgatók, az egész napra való figyelmeteket, és azt, hogy mellettünk voltatok, velünk tartottatok, és írtatok nekünk. Holnap is számítunk a figyelmetekre. Ketten Bencében, meg Gábort a színes órákban fogjátok hallani.
2: Igen, kitúrtam mindenkit a színes órákból, legalábbis egy időre, azaz holnapra, Csaba is Szidi nem lesz. Úgyhogy holnap színes órák délután, délelőtt 11 órától, és akkor délután 3-tól jön.
0: Tudod, 3 évvel, akkor kezdünk.
2: Igen.
1: Sziasztok!
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
7: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
8: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
9: Máté, mi a helyes válasz?
8: A Kibéri Dósa húsüzem házias ízei.
10: A Kibéri Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába.

0: alapanyagok, családi receptek. Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
1: Eleget van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői biztonság.